Ez itt a Mikrohullám, Live Act műsor a Tilos Rádióban. Elestem biciklivel, úgyhogy most itthonról zenélek nektek. Én Pápai Gergő vagyok. Túl sok jóra azért ne számítsatok, nagyon nyűgös vagyok.

Azért egy-két bakancslistás patch ötletet meg tudtam valósítani. Kevésbé vagyok nyűgös. Sajnos mindjárt reggel lesz. Még maradjatok velünk, vagy menjetek aludni. Mikrohullámot hallottátok live-ek műsor a Tilos Rádióban. Én Pápai Gergő vagyok. Rádiózatok még, vagy menjetek aludni, sziasztok!

0: Rendkívüli hír! Egy megállíthatatlan sci-fi fiú támad rá nemzetünk végső védvonalára. Minket is elér a halálos érintése?
1: De előbb egy kis csacskaság!
0: Hogy érted, hogy de előbb? Már mondtam, hogy rendkívüli hír! Mindig ezt csinálod!
1: Rohadtul nem csinálom mindig, ezt ne akart beadni!
0: Nem adok be semmit, ezt is te találtad ki, mert ki***t hülye vagy!
2: A most következő műsor anyuga a megzavarására alkalmas.

gondolj bele, nincs okom, hogy komoly legyek. Mi nem vagyunk rokon lelkek, érted, amit mondok neked? Nem tanítanak móresre, a nyugalom jó lesne. Izzanak a reflektorok, reketorok, repetorok, rég megvan a recept.

ágyadat, vagy hajszol a vágy. A minidegeskedsz, azért mások kilevetnek, mert nem mindegy, hogy itt az egész beleteheted, vagy itt az egész beled eheted.

Jó reggelt, Tilos Rádiót halljátok, felkelők adása, hogy minden hétfőn. Mai adás két felelőse, Tibi Wander és Lélekrendész lesz. Ambient-től a matatós elektronikán át experimentál cuccok, halftime-ok, mindenféle elektronika. Középpontban az atmoszféra, az öregek, hasonló érdekességek, jó hallgatózást, jó fülelést, Tilos Rádió, FM 90.3, felkelők adását halljátok, jó fülelést!

Thank you.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Júniusban ásott halom északi határának erdőszélén végleg elpusztult a rúzsafa. A 200-220 éves szürke nyár tájékozódási pontként segítette a szabadkai vásárra igyekvőket. A népi emlékezet szerint lombkoronája rejteket adott a pandúrok elől menekülő betyárvezérnek. Ezért a fa Matuzsálemnél találkoztak a Rózsa Sándor fesztiválok hagyományőrzői is. Dacolt a tápanyag szegény talajjal, túlélt vihart és villámcsapást. Bár a helyiek gondosan öntözték, ágai egyre csak száradtak. Madárfészkek otthona, számos erdei rovar, köztük a most a törzsének bontásába kezdő hantyák búvóhelye volt. Elszáradt ágait a közeli közút biztonsága érdekében eltávolítják, ám gondoskodnak emlékhelyének méltó megőrzéséről, számol be a sokszínű vidék. Nemrég a tavalyi béradatokat kérte el a Központi Statisztikai Hivataltól a HVG, most pedig az első negyed év nettó nyugdíj mediánjait. Ez az a középérték, aminél épp annyian kapnak kevesebbet, mint többet. Míg a béreknél csökkent a két véglet közötti különbség, a nyugdíjaknál maradt az 1,8-szeres eltérés. A legmagasabb medián nyugdíjakat Budán folyosítják, a 12. és a 2. kerületben 320, az elsőben 312.000 forint körüli összeget. A legkevesebbet a kiskörösi és kisteleki járásban, ahová a jogosultaknak kevesebb, mint 177.000 forintot utal havonta az állam. Éves összevetésben az Érci járás 9%-os medián értéke mutatja a legmagasabb, míg a Jánoshalmi, Derecskei és Bácshalmási járás 6%-os adata a legkisebb emelkedést. Április 4-től korlátozta a sporttevékenységet a Veszprémi fal és a Delágófal sziklamászó útjain a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata. A népszerű csobánkai kirándulóhely 328 méteres oszolycsúcsánál a sziklán fészkelő, fokozottan védett vándorsólyom költése miatt volt szükség lezárásra. Hála az intézkedésnek, a sziklamászók megértésének, a polgári természetőrök és a természetvédelmi őrök ellenőrzéseinek a költés sikeres és szavartalan volt. A fészekben 3 vándorsólyom fióka kelt ki, akik már ki is repültek. A Nemzeti Park közösségi oldalán mondott köszönetet az együttműködésért, egyúttal bejelentve a korlátozást június 26-án feloldották, írja a sokszínű vidék.
2: Meglepő kísérletről számolt be a UPI.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá váljon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztelt rágcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rágcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rágcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rágcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni, a magyar narancs hírét hallottátok.
2: Az orangutánok jellemzően magányos állatok, a nőstények 6-7 éven át egyedül nevelik kölykeiket. Egy friss kutatás szerint mégis tudatosan szerveznek találkozókat, hogy utódaik együtt játszhassanak. A Konstanzi Max Planck Viselkedésbiológiai Intézet munkatársai 31 vadon élő borneói orangután 15 éves, mintegy 30 ezer órányi megfigyelésének adatait elemezték. Kiderült, hogy a hasonló korú kölyköket nevelő, egymással rokonságban álló anyák rendkívül sok időt töltöttek együtt, és útvonalaikat is úgy alakították, hogy gyakoribbá tegyék utódaik érintkezését. A kutatók szerint a fiatalok így tanulják el a létfontosságú viselkedésformákat, a hímek például a küzdést. Az anyák a másik mozgás körzete ismeretében becslik meg, hol találkozhatnak, az ott elérhető táplálék mennyisége nem befolyásolta a döntést, írja a New Scientist nyomán a Qubit. A Portugália-Horvátország 8-at döntőn a horvátok hosszabbításban szerzett egyenlítő gólját les miatt vették el, és szinte láthatatlan érintés miatt. A döntést az Adidas Trianda labdába épített IMU szenzor tette lehetővé, amely gyroszkópokkal és gyorsulásmérőkkel akár másodpercenként 500 alkalommal méri a labda mozgását, és az adatokat valós időben továbbítja a videóbírókhoz. Számol be róla a Qubit. A rendszer kimutatta, hogy Igor Matanovics feje épp hogy hozzáért a labdához, ezzel Mário Pasalic lesse került. A szabad szemmel észrevehetetlen érintést a korábbi VB-ken valószínűleg nem szúrták volna ki. A FIFA szerint helyes döntés született, a horvát szövetségi kapitány azonban bírálta a videóbírót. Az amerikai kosárlabdaliga, az NBA szintén hasonló, beépített érzékelős labdát tesztel a nyáron.
0: Ezek voltak a hírek.
3: And now for something completely different.
4: Tilos a kanyarban. A Tilos Rádió támogatói nappali eseménye a Dunakanyarban. Július 18-án, szombaton, délután 5-től este 10 óráig. Zenei tematika, rap és hip-hop. Fellépők és helyszín a Kertünk bár és kilátó. A Bringa út mellett felejthetetlen kilátás a Dunakanyarra. Tilos pólók és sok más. Gyertek, lazuljunk együtt a zenére, és nézzük meg együtt a Dunakanyari naplementét a kilátóból. További info a Tilos a kanyarban esemény leírásban. Szeretettel várunk!

Mamas.

0: Jó napot kívánok, művész úr! Nagyon örülök, hogy találkozunk ezen a rendezvényen. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi az oka annak, hogy ezen a jó hangulatú rendezvényen ön is úgy döntött, hogy mindenképpen részt szeretne venni.
1: Nagyon sok rendezvényen részt vettem az elmúlt hónapokban ezeken a rendezvényen, aki békét akar, az velünk tart. És én azt gondolom, hogy a normális családapák és normális emberek azt támogatják ezeket a gondolatokat, és meg kell hajolni Orbán Viktor miniszterelnök úr előtt, mert ahogy ő harcol, az nagy tiszteletet kell neki adni, mert átöleli szeretettel és az egész magyar népet, és nem engedi, hogy migránsok jöjjenek be, nem engedi, hogy a gyermekeink meghaljanak a háborúba, Magyarországnak biztonságot akar, jó életszínvonalat akar, és aki én nem foglalkozom azzal, hogy a másik oldal mit szeretne, mit nem. Én több mint 15 éve itt vagyok ezen a oldalon, és nekem nagyon nagy megtiszteltetés az is, amikor erről vihettem a békemenetbe a zászlót, és nem egyszer vittem többször is, és nekem minden ilyen dolog, ami a családokról szól, gyermekekről szól, védelemről szól, és Magyarország biztonságáról szól, az a szívem ügye, és ezt képviseli a Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök.
0: Nagyon szépen köszönjük, művész úr!

0: Mert attól, hogy mindenki ugyanazt hazudja, egyre hangosabban az még nem lesz igaz. Vezényszóra kézen fogva ugranak a kútban, épp nem is érti igazán, mit elveszni hagy. Mert attól, hogy mindenki ugyanazt hazudja, egyre hangosabban az még nem lesz igaz. Vezényszóra kézen fogva ugranak a kútban, épp nem is érti igazán, mit elveszni hagy.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, 7 óra 16 perc van, július derekán járunk, újabb hőmérsékleti rekordok dőlnek meg, most egyébként Franciaországban, de hát előbb-utóbb azért valószínűleg hozzánk is ismét beköszönt majd az úgynevezett hőkupola, amelyik a hőhullámnak az újkori elnevezése, vagy nekem is ez a posztmodern elnevezése, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy itt ez a közép-kelet-európai régió, és úgy általában véve Európa rohamosan emelkedő hőmérséklettel kell, hogy szembenézzen, mi pedig szembenézünk azzal, hogy 7 óra 17 perc van, áldassék a hét. Bízom benne, hogy megérkezik majd Szenyor Facundo és Csoki Csibész, és a héten nem hallottam róluk, hogy merre felé vannak. Gondolom, fantasztikus dolgot vittek végbe a világ jobbátételének nagyszerű projektjében, és hát ezzel kapcsolatban beszámolnak majd nekünk is. Én mindenképpen szeretnék majd beszámolni egy picit talán bizarr, oly sok kérdést felvető projekttel kapcsolatban, amelyik a távoli puszta otlakán Simonka Györgynek a birodalmában valósult meg, ez pedig a puszta otlakai Safari Park, amelyet sajnos meg kellett, szerencsére meg kellett valamilyen módon, de hogy meg végül azt a döntést hoztam, hogy akkor megtekintem, ezzel kapcsolatban szeretnék majd egy-két gondolatot megfogalmazni, egyszer picit egy ilyen beszámolót azért, hogy nektek már ne kelljen akkor végül elutazni Békés megyének erre a csodálatos vidékére, de előtte mindenképpen két nagyon fontos hír, mert két fontos lemez megjelenés van, az egyik egy track tulajdonképpen, a másik pedig egy nagylemez, megjelent 2B-nek a Nyár című nagylemeze, ami abból a szempontból fontos, hogy 2B-nek ez a második nagylemeze igazából, és hát annyit kell tudni róla, hogy a távoli Csíkszeredáról érkezik Budapestre, ami nagyon-nagyon sok szövegében megjelenik, a Slacker Slang kiadó, ez a saját kiadója, és 2B repje tulajdonképpen az a típusú magyar rep, amelyik magán hordozza az maga erdélyiségét, de egy, tényleg egy ízig-vérig erdélyi rap Csíkszeredáról, Cifra csinálja neki a beateket elsősorban, de más beatmakerekkel is dolgozik, amennyire én láttam. Itthon már rappelt Busa P-vel, tehát itt

0: és ez mindez az igazi jó szívósoltós magyar rap, ami aztán tényleg nagyon közel áll a szívemhez. A másik pedig, amit szerettem volna mindenképpen hírként, az pedig a Pogány Indulónak a Bukok című száma jelent meg. Ez is egyébként valamikor itt a napokban, sajnos továbbra is nem igazán ajándékoznak meg az algoritmusok azzal, hogy jelezzék fel, hogy ma valami megjelent, úgyhogy ennek megfelelően pár nap késéssel értesültem, de ezek egyébként mindegyik július 9-10-ei megjelenések, tehát friss, ropogós magyar rap, ami egyébként egy picit számomra azt is mutatja, hogy a magyar rapnek egy ilyen nagyon komoly aranykorát éljük, tényleg jobbnál jobb előadók, jobbnál jobb cucca jelennek meg, és ezzel a lendülettel megjelent Señor Facundo is 7 óra 20 perckor. Én azt gondolom, Señor Facundo esetében látványos az, ahogyan kikorrigálja, ahogyan kihúzza a széleit. 7:20-kor érkezik, 7:40-kor érkezik, 7:40-kor érkezik, 7:20-kor kimarad egy, 7:20-kor érkezik, tehát azt lehet látni, hogy az motivációja, az elszánása folyamatos. Én azt gondolom, hogy folyamatos, és én meg tudom látni a rések között meghúzódó művészeti produktomat, ami én azt gondolom, hogy az ő esetében tényleg nagyon komoly. Milyen zokni van rajtad, mi van ráírva? De micsoda?
1: A haverok.
0: Dúc. És Adidas cipőjét vettél föl alacsony sarokkal, most már úgy tűnik, hogy akkor nem érdekel téged az, hogy mi történik a lábaddal, a lábszáraddal, a térdeddel. A menősködés, a 80-as éveket megidéző, a japán formavilágot követő bőrcipők, meg kell mondjam neked, Señor Facundo, a te és a mi korunkban már nagyon komoly járási rendellenességeket tudnak okozni. Kérlek, hogy akkor a saját szavaiddal foglald össze, miért döntöttél mégis úgy, hogy hagyod a francba a kényelmes újvonalas cipőket, és visszatérsz a régi lábfájdító cipőkhöz. Szokott-e benne fájni a lábad?
2: Nem lábfájdító. És amúgy meg, tehát pontosan, ahogy mondod, már betétet hordok.
0: És akkor ezzel ki lehet húzni ezt a...
2: Hát a betét az arra van, hogy korrigáljon. Tehát...
0: Kis korrigál valamennyit?
2: Én nagyon remélem.
0: Ja, hogy kísérleti fázisban vannak. Ja, értem.
2: Nem, de ha már ilyen a reggeli egészségügyi panaszkodókörben vagyunk, tehát amúgy éppen egy kivizsgálás sorozaton vagyok a lábam kapcsán.
0: Persze, hát ilyeneket hordta egész életedbe, ezt
2: de nem ebből van a gond, hanem az, hogy kiment a térdem, a szallagjaim lazák, ennek következtében változik a járásom, és máshova tevődnek a súlypont, aminek következtében máshol kezdenek el kopnia.
0: És mi a megoldás, gyógytorna?
2: Ja, én még nem tartozom, hogy egyszer emelére nem jutottam még be.
0: Izmok megerősítése, gyógytorna, manuálterápia, ezek lesznek majd a hívószavaid, nincs még későn, de meg kell ezeket ott, vagy abban a korban, vagy amikor a következő 50-re egy picit össze kell rakni a megfelelő részeket. Szerencséd van, mert a középosztálybeli státuszhoz járó egészségügyi szolgáltatások, azok egy viszonylag jó életminőség képét vetítik eléd, ha élsz ezekkel a lehetőségekkel. Ha mindenhol meg akarod várni a várólista végét, akkor...
2: Hát most ez történik, és ez nem jól működik.
0: Nem, be kell tenned a pénzt. Nem tudsz más csinálni. Nagyon sajnálom, véget ért a Kádár rendszer, és az ingyenes egészségügyi ellátás korszaka.
2: Nem ingyenes, tehát, hogy...
0: Vitezt olyan sokat, hogy itt emberit kapja érte egyből zsebből, Roli.
2: Az van, hogy ugye ez a fajta ilyen adótudatosság, ez így alapvetően egy csomó területen hiányzik, de...
0: Szépen fogalmaztál.
2: De tehát, hogy az, amit egyébként amennyi egészségügyi hozzájárulást fizetünk per hónap, és az, hogy amúgy egyébként bemész egy egészségügyi ellátóhoz, és kipengetsz egy-egy vizsgálatot, vagy ne talán orvosi beavatkozást, tehát azok ilyen fényévekre vannak egymástól.
0: Nézzük akkor a számok nyelvén. Nagyjából ahhoz, hogy egy ausztriai szintű orvosi ellátást vehess igénybe, úgyhogy te fizeted a költségeit, tehát egy viszonylag nagy önköltség része, az azt jelenti, egyszer olvastam egy cibe, hogy nagyjából 350 000 forintot kellene befizetned a fizetésedből havonta, ahhoz, hogy te boldogan mehess és mondd azt, hogy egy alhas útrangot szeretnék most, hogy szeretnék egy kisebb beavatkozást, hogyha nagyobb műtétek vannak, amikor mondjuk kivesznek belőled valamit, akkor ott azért röpködnek a 3-4 misik. Ugye valahonnan ebbe bele kell tenni a pénzt, ami azt jelenti, hogy szükséges valamennyi állami szerepvállalás, szükséges valamennyi önköltség, és szükséges hozzá egy nagyon komoly megelőző munka. Ugye, amikor különböző szűrések.

0: jelenti egészséges táplálkozást, mozgásos életmód és a többi. Szóval nagyjából ebből áll össze, ebből most nálunk a magán előretörése van, és az önköltség, a többivel pedig így hát foglalkozgatunk, úgy mondom neked, de az egészség szempontjai a demokráciához hasonlóan lassan érkeznek meg a magyar társadalom életében. Bízom benne, hogy az következő időszakban ez javulni fog.
1: Mondom, én egy példát tudok csak erre mondani, hogy egy ilyen térdemerire várok, amivel...
0: Azt hol van a vége most? Milyen július van, szeptember közepe, október?
1: Azt nem tudom, mert hogy én most éppen a két pad közötti részen vagyok, tehát amikor ugye az ortopédiára megkapod a beutalót, utána...
0: Ortopédiára egyáltalán nincs időben.
1: Utána az ortopédián megadják a beutalót az MRI-hez, és adnak egy telefonszámot hozzá. Fölhívod a telefonszámot. Eléred a telefon. A telefonszámon végén azt mondják, hogy adja meg a számot, majd visszahívjuk önt akkor, amikor majd látjuk azt, hogy ön mikor fog tudni egyáltalán felkerülni. Na ez február környékén volt? Tehát azóta is hívnak.
0: Nem, az ortopédiára ne haragudj, mondod, nem fogsz tudni bekerülni.
1: Az ortopédián már voltam, most az MRI-re vártam.
0: Ja, már volt ortopédián?
1: Persze.
0: És mennyit vártál rá?
1: Egy-két hónapot, meg utána egy-két hetet, mert amikor eljutottam az ortopédiára, akkor ott derült ki, hogy már lejárt a beutalom. Mert hogy... Hosszabb időbe telt megkapni az ortopédiára az időpontot. Amikor ott ülsz, hogy végre bejutott, és azt mondják, hogy de hát nincsen beutalója. De hogy ne lenne beutalom? Hát úgy kerültem ide. Hát de az csak három hónap.
0: Mint egy ilyen rossz állam, ez már itt nem érvényes.
1: Ez már itt nem érvényes. Akkor van persze egy ilyen próbálkozás, hogy próbáljuk meg esetleg a háziorvos felhívni, hát ha most benn van, hogy akkor doktorn feltölti, mert amúgy ezek ugye most már felhőben meg minden. Természetesen aznap nem akkor volt, hanem a ellenkező időpontban.
0: Hát jó, most nem tud beszélni, csak asszisztensről.
1: Hát, ja, de nekem az asszisztens... Én, ja, figyelj, a háziorvosi feladatoknak a jelentős részét azt igazából az asszisztenssel intézem. Ma azzal, hogy közvetítsen, hogy ezt írják fel a felhőbe, ezt akkor a beutaló legyen.
0: Nálunk Erzsike. Erzsike az asszisztens. Erzsikét nem tudtam elérni hosszú heteken keresztül jogosítvány hosszabbítással kapcsolatban. Jegyzük, mert mondom, hogy még érvényes. És akkor végül ma délutánra 4 és 8 között, tehát elmegyek a Fidóba, és akkor utána még Isten segítségével
1: beúzódni.
0: Hát megpróbálok 6 órakor oda menni, ez közepén van nagyjából a rendelési időnek, mert azért amennyire én, persze nem itt, ahová én járok, ez nem ide igaz, de általában véve ez a jogosítvány hosszabbítás, ez a SÁP, tehát hogy egyébként ezt szerintem ezt egy ilyen fizessen be 7000 forintot és éljen boldogan.
1: Simán lehetne. Miért kell bemenni hozzá?
0: Semmit, tehát legutóbb semmit az ég egyet a világon. Rám nézed, és akkor 6000
1: jó, nekem ez a kicsit eltért, de a csúcsok csúcsa a legutoljára az a munkahelyi egészségügyi vizsgálat volt, ahova tudod, elküldtek, és én naív orvosára, hogy bementem, mondták, hogy akkor az öltözőt tegye le ott a cuccait, és jöjjön be, és én hülye levetkőztem
0: félmeztelenre,
1: és konkrétan rám szóltak, hogy mit csinál?
0: Végig kiderül valami.
1: Mit csinál? Mondom, elnézést, mondom...
0: Gondoltam, meghallgat.
1: Igen, vagy valami, tehát mondom, szoktak ilyen. Jó, aztán végül utána visszavett, mert először te volt egy ilyen felháborodás, mert én éreztem kényelmetlenül magamat, mint
0: egy... Üzemorvosi vizsgálat, tudja, vizsgálat.
1: Jó, nem akartam, semmi perverzió nem volt, egyszerűen máskor így szokott lenni. Aztán szerencsére vette az orvosnő is, hogy tényleg igaza van, jó. Ez nem vizsgált meg, de mondta, hogy amúgy szokott ilyen lenni, hogy az orvosi rendelőbe levetkőző félvesztelere.
0: És régen kellett még, tudod, ez a kötelező tüdőszűrés, meg ilyesmi, és ezeket megszüntették, és nekem mondjuk így nehéz volt átállnom arra, hogy tudod, én, aki hiponder vagyok, azért amikor volt ez a kötelező tüdőszűrés, akkor ennek mentén azért általában nekem a tüdőrákkal kapcsolatos képzelgéseim szárba szökkentek, majd utána, miután elmentem, és izgatottan naponta kétszer-háromszor frissítve az ESZT-t vártam, hogy megjelenjen, hogy mi a bajom, és amikor végül...
1: Derült, hogy itt most semmi.
0: És akkor nem kaptam már napok óta, és mondom, hogy rákerültem a halállistára, akkor ez ennyi, majd...
1: Ezt mindjárt... csak utólag értesítik az embereket, akik rajta van a listára.
0: Rájöttem, hogy egy másik táblázatot néztem, és akkor megnéztem, és akkor miután ez megszűnt, utána nekem kimaradt egy év, és akkor szépen lassan, tudod, mint a jó hipon, de elkezd növekedni a gondolat benned, hogy most azért...
1: A nyomás.
0: Úgyhogy végül az egyik reggel arra keltem, hogy fáj a hátam, ami egyet jelentett azzal, hogy akkor a végstádiumban vagyok, úgyhogy elmentem végül tüdőszűrére. De hogy szerintem ez a kötelező szűrés, ez nem egy ilyen ördögtől való dolog, mert legalább nagyjából...
1: A kötelező szűrés az az egyik ilyen legjobb dolog, igen. Ami hogyha van,
0: és hogy ezt szélesíteni kéne, tehát akár a prostatával kapcsolatos szűrés, amelyek nagyon markereket tartalmaz, tehát azokat, amiknél pici vércsebből viszonylag sok mindent megtudunk, hogy azt ilyen, én azt gondolom, hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét megelőzően jó lenne, hogyha egy nagy sávban csinálnak, de én azt gondolom, hogy a jelenleg az előttünk álló nagy magyar aranykornak ez egy fontos következménye lesz majd. Úgy látod te is, máshogy kérdezem.
1: Azt akarod mondani, hogy ezt kérdezed, vagy állítod?
0: Az aranykor, én úgy látom, hogy aranykor előtt állunk, ebben teljesen biztos vagyok, és értem
1: ezt... Hol állnánk? Mert hogy nem, itt benne állunk.
0: Hát, az elején állunk ennek, és ezt azért is tartom fontosnak, mert egy picit abban bízok, hogy miután minden intézményi elemünk elkezd önállóan törvényi elvárásoknak megfelelően működni, tehát semmilyen politikai kézivezérés nem lesz benne, hanem az emberek végezhetik a munkájukat megfelelő pénzért, tehát hogy egy teljesen normális működés jön elő, akkor azt fogjuk majd megtapasztalni, hogy mi magyarok abban a pillanatban mi elkezdünk ilyen hihetetlen produktív módon élni.
1: Egészségesnek lenni.
0: Mindennek. Mert hogy megjelennek az innovációk, szárba szökken majd a magyar kultúra, ennek a...
1: Meggyógyítja a magyar lelket?
0: Igen. Köszönöm, Roli. Így, pontosan. Így.
1: És egy gyógyult magyar léleknél nincs ellenállóbb a világban.
0: Hát erről beszélek. Köszönöm. Köszönöm, Roli, hogy kánon teremtőként mellettem ülsz, és így keretezett az előttünk álló aranykor. De mielőtt belépünk az aranykorba, pár dolgot még el kell intézni, és hát ezzel kapcsolatban azért még van tenni.
1: De most való. Az egészségügy?
0: Még adjuk az egészségügyet.
1: Még egy gyors az egészségügyhöz, csak messzebbről közelítve, hogy megvan neked az azt amerikai ember, aki azzal került a hírekbe, hogy ő most a szuperhumán abban, aki a legtöbbet fordítja az öregedésre.
0: Emlékszem rá.
1: És minden fal, tehát valami több millió dolláros kezelésekben van, igen, rendszeresen, amelynek többek között része az, hogy a saját gyermekének véréből készített valamilyen szérummal mossák át őt rendszeresen.
0: Jaj. Mi mester egyébként?
1: Figyelj, szerintem ezen az úton azért...
0: És mivel foglalkozik, amikor nem ezt az egészséget csinálja?
1: Nem tudom, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy azt hiszem a múlt hét híre volt, hogy autoimmun betegséget állapítottak meg nála.
0: Sajnálom. Akkor nem sikerült végül. Rémálmom nekem is, hogy amit az egészséget 107 évig akarok, én szedszer csak szia 57.
1: Ú, ne is mond. Igen, szóval csak azt akarom mondani, hogy persze ez nem a kárrendésből indul ki, de ugye igen, azért az nagy pofára esés tud lenni, hogyha az ember így a szuperembert lövi be célként.
0: Hát igen, mert tudod, ez az egész szuperember, szuperélet, élethosszabbítás, ez egy ilyen nagyon bonyolult dolog, mert már a Bélagytengely könyvben, vagy ebben a paradigmában is kifejtik, hogy igazából az, amit megeszel, az az emésztő rendszer működése szempontjából az 50%-át teszi ki. A másik 50% az az, hogy kivel eszel és hogy hogyan. Tehát az, hogy mennyire vagy része közösségnek, mennyire eszel a másik emberrel, mennyire adod meg a módját, mennyire eszel hosszan, és a táplálkozás milyen szerepet tölt be az életedbe. Tehát az, hogy egészségesen táplálkozol az internet előtt bedobálva 5 perc alatt, miközben teljesen máshol jár az agyad, kiveszed az 50%-át annak, amitől egészségesé tudsz maradni. És milyen nehéz ez egyébként, hogy odafigyelve, mondjuk akár rádiót hallgatva, vagy
1: a
0: akár...
1: A rádióhallgatás belefér, az internetolvasás nem.
0: Így van. Olyan furcsának, és azon gondoltam, hogy belefér az, hogy egy monitoron keresztül azt nézem, hogy emberek sétálnak egy videófelvételen egy kirakat ablak mögött.
1: Tehát nem élőben, hanem felvétel.
0: Igen. Tehát, hogy akkor az lehet-e. Mert hogy annyira megszoktam egy időben, és most mondjuk 10-6-ba vagyok. Tehát mondjuk 10 alkalomból 6-szor el tudom írni azt, hogy...
1: Másokkal eszek.
0: Igen. Másokkal vagy magamban, de akkor odafigyelve arra, amit eszek. És még mindig van 4, amelyik előbukkan. Persze így a digitális detox alatt a kikapcsolódásban könnyebb volt.
1: Barátokat szerezni. Hát vagy étkezőtársakat?
0: Étkezőtársakat. Az étkezőtársaim, családom, három étkezésből kettő. Nálunk a vacsora és a reggeli.
1: Az, hát én ezt tizenvalahány évig nyomtam otthon.
0: Na, látod, ezért vagy még mindig itt.
1: De ez azért talán elvég valamennyi van.
0: Na, szóval ez. Egészségügyre akartad még. És ha már egészségügy, akkor emlékezzünk meg szegény Turul Rudiról, hogy meghalt. Nagyon sokan beszéltek már róla.
1: Amúgy ezt tök jól látni.
0: Igen. És csak azt akarom mondani, hogy nekem az, én ritkán határozok meg ilyeneket, egyik kedvenc műsorkészítőm volt. Az a típusú zseniális rádiós volt, aki vitte ezt a általam áhított és soha el nem ért, tájékozott és tényekből építkező vitriolos rádiós. Minek még ez az iskola? Tudod, hogy ezért te betelefonálsz, akkor azért, hogy jobb, hogyha úgy telefonálsz be, hogy egyébként tudod, hogy mit mondasz, mert ha nem, akkor nagy pofára esés lesz a vége. És amikor visszatért Turul Rudi a pénteki műsorba, akkor vártam ismét ezt a műsort. Egyszerűen zseniális volt. Zseniális rádiós volt. Magát azt én csak így széléről érzékeltem, hogy ő mint kritikus mennyire jó, mert hogy teljesen vakvágányon vagyok azokkal kapcsolatban, amiben ő kritikus volt. De kicsit olyan volt, mint annak idején volt a Rabola Balin horgász műsor, aminek szavát nem értettem, de egyértelmű volt, hogy ők, akik beszélnek róla, az zseniális szakmai nyelv volt. És teljesen kirúgta a lábam a hír, hogy meghalt Turul Rudi, mert fogalmam sem volt, hogy egyébként beteg, vagy hogy bármilyen van. Én viszont nehezen veszem észre a körülöttem zajló dolgokat, erről már többször beszéltem.
1: Meg azért tehát ez a rádió az összes közösségi mindenével együtt, tehát hogy, bár, és hogy ezek az ilyen megerősítendő pontok, ezek a maraton és egyebek, amelyik egy ilyen összehúzó pont, de hogy alapvetően ez egy ilyen visszatérő kérdés mindig, hogy miközben emberek tömkelegen dolgozik itt, vagy csinál műsort, hogy amúgy mennyire vannak azok a műsorkészítők távol egymástól, vagy közel egymáshoz, és hogy ennek része az, hogy valakit végigkísérsz, akár így, hogy hiába egy rádióban vagy, mondjuk, mint egy rádió műsort végigkísérsz, mint mondjuk régen a Tilost, amikor még mondjuk nem Tilos műsorkészítőként csinálod, és aztán egyszer csak jön egy ilyen. A másik, hogy, tehát, hogy ő igazából most kettőnkről beszélt, hogy a mi korosztályunk van. Egy-két év különbséggel.
0: Kicsit idősebb volt azért.
1: A két évvel. Nálad.
0: Ó.
1: Nálam akkor mondta három. Tehát, hogy az nagyon-nagyon fiatal. Nagyon-nagyon fiatal.
0: Drága jó istenkém, halló?
2: Sziasztok, Laci vagyok, Zugló volt.
0: Szevasz, Laci.
2: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy én is nagyon... nagyon szomorú lettem Turul Rudi elvesztése miatt, de ne csodálkozzatok rajta, hogy nem tudtatok róla, hogy mekkora a baj, mert, és ezt megbeszélték egyébként a pénteki műsorban, hogy az ő személyes kérése és a családja kérése volt, hogy ez ne legyen téma, ne legyen nyilvános ez a dolog. Tehát legközelebbi a betegsége.
0: Persze, világos.
2: Legközelebbi barátok, ismerősök tudták, amennyire tudhatták, és nagyon-nagyon ritkán volt is róla szó, hogy ilyen fél szavakból lehetett sejteni, hogy valami van. És a csetesek is kérdezték, meg érdeklődtek, szóval nagyon sok ember érdeklődött, és aggódott, és szorította a Zolina, de ez nem volt téma. És
0: akkor maradjon is így, volt. Persze.
2: És ez szerintem teljesen rendben is van, tehát ez mindenkinek a saját joga,
0: így van.
2: Hogy ezzel kezeljen. Azt lehet tudni, hogy nagyon sokan szorítottak és drukkoltak neki, és az tényleg megérintő volt látni, hogy mennyi különböző területről és ember és mindenféle népek emlékeztek meg róla, mikor elvesztettük. Szóval tényleg hatalmas nyomot hagy.
0: Igen, mert valid arc volt, teljesen hiteles az volt, aki nem játszott semmilyen szerepet, tényleg az a típusú Tilos rádiós karakter volt, aki ilyen világító toronyként az ember mindig tudja valamilyen módon pozícionálni magát, még akkor is, hogyha sokszor sértőnek érezte, vagy úgy, vagy esetleg akár a stílusában valaki úgy kevésbé tudott osztozni.
2: Tudott nagyon karcos lenni, meg hát hogy mondjam, szarakodás nélkül foglalkozni dolgokkal. Tehát nem, ezeket a egymást, nem kerülgetjük egymást, meg nem fogalmazgatunk óvatosan, meg ilyesmit, hát ő ezekkel szerintem. A meglátásom szerint ezekre nem sok energiát pazarolt az ilyesmi. Udvariaskodásokra is hasonló.
0: Igen, de egy-egy témában emlékszem, tehát így vannak dolgok, amiket mondott vagy írt, nem tudom eldönteni, mert ugyanúgy írt, ahogyan beszélt, és vannak olyan mondatok, amik a mai napig így a fülemben vannak, mert egyszerűen úgy világított meg egy-egy árnyékban lévő dolgot, vagy húzott meg egy összefüggést, vagy mutatott meg egy kauzalitást, hogy azutána tényleg így maradandó változás hozott az ember gondolkodásában, hozzáállásában. Ja, erős, nagyon
2: igen,
0: erős
2: biztos érdemes. Én abszolút biztos vagyok benne, hogy érdemes lesz az életművét visszamenőleg megismerni. Tehát a kritikáit, az írásait, ilyesmiket, mert szerintem is egy nagyon, nagyon releváns szakember volt bizonyos dolgokban. Csak ennyit akartam.
1: Köszönöm szépen. Én még egy dolgot akartam, csak hogy ő volt az az egyik ilyen műsorvezető a Tilosban, akitől hallom vissza mástól is, hogy bár nem, tehát adott esetben nem rakta össze a szemét a hanggal, meg a szöveggel, de hogy kifejezetten szerette a műsorba, amikor a hangját, illetve azt, amit mondott, tehát hogy még akár a név nélkül is, tehát hogy úgy kedvelsz meg mondjuk egy, szerintem ennél többet nem tudsz elérni.
0: Jaj, a rádióban. Persze.
1: Rádióban, hogy valakit úgy kedvelsz meg, hogy igazából semmit nem tudsz róla, csak egyszerűen az éteren keresztüli hang és a rendszeresség kapcsán van egy ilyen, nem tudom, kapcsolat, vagy hogy...
0: A nagyapja találta ki a Túr Rudit talán. Én azt nem...
1: Ezt nem tudom.
0: Én úgy tudom, hogy volt is egy ilyen küzdelme ennek a bizonyítása, vagy maga, vagy a nevet találta ki, vagy ilyesmi, hogy azért volt Túr Rudi, mert az apja vagy a nagyapja volt, aki kitalálta a Túr Rudit. Figyelj, ezek elég komoly dolgok, hogyha tényleg így van. Na, szóval, amiről mindenképpen szeretnék beszélni, hogy voltam puszta ott lakán a Simonka birtokon,
1: azt is megnyitották?
0: A pusztott lakai szafari parkban, amelyik Simonka Györgynek a nevéhez köthető.
1: Fú, Simonka György végül leült teletét?
0: Simonka György végül polgármesterként éri az életét, és folyamatosan van egy ügy fölött, amelyiket 8 évvel van beriogatva, 1,4 milliárd forint az, ami...
1: De akkor ő most a mentelmi joga miatt...
0: Nem tudom, polgármesterként milyen mentelmi joga van, szerintem semmilyen, ha jól gondolom.
1: Igen.
0: Szerintem egyszerűen áll az ügy, és hát most, hogy jönnek az átvilágítások, gondolom előbb-utóbb akkor majd...
1: De a Simicska?
0: Egy kutya minden.
1: Szóval, hogy ő volt az egyik annak idején, még a fideszes éra alatt csúcsra járatott időszakban, aki mint egy érintetetlen politikusként...
0: Voldemort-szerű.
1: Igen, de ő most persze ez csak ilyen félinformáció, de hogy tehát ő volt az, aki ez a klasszikus vidéki beágyazottként, kiskirályként igazából egy csomó mindent. Tehát itt innen még annyira sem érzékeltünk Budapestről, hogy milyen hűbérrendszer van vidéken, tehát hogy ő ott egy ilyen kiskirály volt.
0: Így van. A központi nyomozó főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalása vádolja Simonkát és társait. A vád szerint az Európai Uniótól és a magyar államtól kapott agrár és egyéb támogatásokat jogtalanul játszották át saját érdekeltség körükbe. Ez nagyjából, és akkor ennek az egyik ilyen leágazása lehet talán ez a puszta otlakai szafari park, amiről mindenképpen szeretnék majd beszámolni, és akkor ezen kívül, amit még témaként hoztam, Roli, az egy picit átmehetnénk egyébként így magyar politikai történések, hogyan állunk Ruf Bálint, vagyonvisszaszerzési és védelmi, csodálatos dolgok történnek, fejek hullanak, kevés szó esik erről, de ezt figyelj, tehát a vezetői vonalon, a NAV-tól elkezdve, a kekvákon át, olyan fűkasza megy fejek hullása, legyen áldott,
1: aki csinálja,
0: természetesen egyértelműen, illetve hát bízom benne, hogy azért súlykot már végre, most már le lehet majd rángatni.
1: Azt tényleg az a na, mi ez a sziklaszilárdságú, vagy a gránitszilárdságú
0: 17-es módosítása,
1: akkor 17. módosítása várható mai nap.
0: Így van, remélem.
1: A meleg mellett, az új meleg hullám mellett.
0: Igen, remélem, hogy a gyerekek nem hallgatják, és akkor így végül ez a kis vidéki formula előbb-utóbb majd Súlyog Tamást is elírja. Csuktak, sepertek, szarral neszeltek.
1: Igen, illetve azt akarom mondani, hogy azon is látszik a változás, hogy én a Óbuda felől közlekedve az elmúlt napokban
0: jártak is vonabi óbudai.
1: Egy új graffitit fedeztem fel ott a Aquincu, nem a...
0: Legál falon?
1: Nem, nem, dehogy is. Mindegy, ott a Kolosi tér előtt a Pócs tepöcs. Ez horjás plakát.
0: Nagyon szép. Mennyire őszinte, nyers, és hogy tényleg a végletekig visszanyúl a szerző, az infantilizmus és a kulturális zsenialitáshoz, én azt gondolom, gyönyörű, tényleg ez csak az fogható, amikor a Magyar Péter Homlyokára ráírták, hogy göd. Bravo.
1: De úgyhogy én azon csodálkozom, egyrészt az, hogy ez hogy eddig nem került ki.
0: Igen, pedig annyira egyértelmű.
1: De Pócs Jánosnak, más nem, akkor legalább most kikerült.
0: Pócs Jánosnak azért nagybőri néz ki. Tehát én szemben a visszaszerzési és védelmi hatóság vezetőjével, megalapítójával, Ruf Bálinttal szemben én bátran jósolgathatok jobbra-balra. Pócs Jánosnak én azt gondolom, hogy nagyon komoly börtön néz ki. De hogyha, amúgy csinálhatunk is, nem tudom mennyire elegáns vagy gusztustalan fogadásokat tenni az első fejre, akire rácéloznak és bírósági eljárás alá vonják, de hogyha lehet ilyet, akkor miniszterek közül Hankó Balázs lesz, szinte biztos vagyok benne, mert hogy ott tényleg annyira körbe van már bástyázva emberekkel, akik ülnek, és akik mostanra már...
1: Hogy őt nem vitték? Tehát hogyha Búzs Balázst elvitték a ügyben már... Akkor hogy őt nem?
0: Azért, mert először azok, akik bent vannak, nekik csicseregniük kell, hogy egy jól felépített gyanúsítással lehessen menni, plusz mentelmi jog. Itt van, halló?
2: Halló, sziasztok!
1: Szia!
2: Ha már én vagyom így ezt a szerzési ügyekben, így volt egy nyilvettesen, szia Cita, csak bocs, bejött a Cita. Szóval az volt az ötletem, hogy már úgyse tudnak mit kezdeni 60 pusztával, legyen ott egy elit börtön, ahova meg lehet hívni a George Lucas, több százezer dollárért rész akár, és sok ilyen politikus simogató cirkusz. Mi magyarok megmutatjuk, hogy mi kiállítjuk Mengellére az ilyen...
0: Honnan de tudod, mi magyarok azt mutatjuk meg, hogy a demokratikus intézményrendszerünk és a szétválasztott hatalmi ágak egyszerűen végzik
1: a dolgokat. De honnan tudod, hogy a Búzs Balázs, meg az a két momentumos, meg a alpolgármesterek, hogy azok nem ott vannak?
0: Nem ott vannak, előzetes letartóztatásban vannak, de hogy szerintem...
2: Ennyi voltam, ungarise politikus on the cylinder, on the porondon. Lehet velük beszélgetni, győzd meg, Orbán Viktor. A Lázár Jánosban olyan jó felszolgáló lenne ott, érted?
1: Neki pincér fejlődött.
0: Köszönjük, csáó.
1: Amúgy Lázár Jánosnak tényleg pincér feje van.
0: Róka feje van, de nem akarok, ez is dehumanizálás.
1: Igen, de a pincér feje az is
0: dehumanizálás. Hát ezt azért nem vagyok benne biztos. Na és akkor...
1: Taxis.
0: Hogy hol tartottam?
1: A Ruf Bálint meg a
0: na igen, vidéki... és hogy ugye itt... Ja igen, tehát hogy miért nincsen még? Azért, mert ez úgy működik, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés Védelmi Hatóság ő átvilágítja a működési anomáliákat, meghatározza, az ő jogászaik összeállítják az ügyészség számára, vagy a rendőrség számára, összeállítják a csomagot, és azt mondják, hogy szerintünk ezt így ebben a formában érdemes vizsgálni, ők semmilyen büntetést nem hoznak, ez tök fontos.
1: Ja.
0: Igen, csak ezt már, hogy az emberek nagyon várják. Az érdemi ügyek, mire összeállnak, azok nagyjából egy-másfél év múlva fognak bírói szakba kerülni. Tehát azt jelenti, hogy Hankó Balázzsal kapcsolatban attól függ, hogy mit tudnak összehozni, mert eléggé egyértelmű azért, hogy milyen a tűrőképessége a jelenleg bent lévő embereknek, akiket megkínálnak 2, 4, 6, 8 évvel, vagy azt mondják, hogy lehet ez a 8 év, ez lehet másfél. Csak el kéne mondani, hogy mi történt. Hogyha ezt a vádalkut meg tudja kötni, nem állok a zsákba macskát, amikor 8 év van fölötted, és lehet 2, vagy lehet 1, vagy lehet az, hogy akkor kimész most is, majd lesz valamikor egy, akkor nagy levegőt veszel, és azt mondod, hogy szeretnék vallomástenni.
1: Az óbudai polgármester szerinted, a Kis László, ő melyik kategória? Tehát, hogy őt elvitték már, ugye ő nem fideszes, hanem DK-s polgármesterként, illetve azóta most már a méltán népszerű független polgármesterként viszi tovább, hogy ő benn volt fél évet, ugye ő kezdte meg ezt a börtönből dolgozó polgármester mintát, ami azóta is népszerű, úgy tudom, hogy azóta már másik polgármester viszi.
0: Vitriolos megjegyzéseid mögött a második kerületi
1: polgármester van, hogy ő most már lassan mennyi másfél éve jött ki a Kis László az óbudai?
0: Hát kb. Választások környékén.
1: Nem, még a választások
0: hát,
1: előtt.
0: Hát nem sokkal.
1: De, legalább fél évvel, mert onnan tudom, ugyanis
0: én a... Fél év telt el a választások után, 7 hét.
1: De a választások előtti időszakra, mert emlékszem, hogy utána én nem, tehát nem követtem, lehet ugye az óbudai polgármestert előtte, de amióta kiszabadult a bőriből, azóta igazából online éli az életét, tehát mindenfajta, minden egyes megmozdulásáról kis videót is.
0: Ilyenkor ezt muszáj ezt csinálnod, ezt különben látni, eltűnsz is, és akkor elvisznek.
1: Na mindegy, szóval csak hogy az, hogy igazából az ő ügyéről, amit egy oldalon csak tőle hallottunk, hogy itt valami fajta politikai összeesküvése és egyebek történnek, ő kijött ebből a börtönből, és az ő ügyéről igazából semmit nem hallani azóta. És el is telt azóta több mint egy fél év, majd a választások után egyszer csak jön egy újabb hullám, amelyikbe addigra például, mint a második kerületi polgármester, az sokak által fethetetlennek hit polgármesterek, és volt a polgármesterek, vagy a önkormányzati cégekkel kötött szerződésekhez köthető munkatársak, sőt ellenzéki képviselők,
0: akik... Hát itt ennek nem lesz jelentősége, hogy...
1: De jó, csak hogy mondom ebbe a sztoriban, nekem valahogy az áll össze, hogy olyan, mint hogyha ennek az egésznek a része lenne a Kis László is. Tehát, hogy ennek az ügynek. Majd ő egyszer csak bent van, kijön, az ő ügyéről többet nem hallani, vagy...
0: Arra gondolsz, hogy csicserget?
1: Ja, az alapvetően van egy ilyen narratíva bennem, hogy egyébként honnan máshonnan történt volna.
0: Lehet, ezek mind ki fognak derülni. Most egy transzparens működés van éppen kibontakozóban, és azt is meg fogjuk érteni, hogy hogyan működött az államszocializmus besúgó rendszere, ugye az ügynök aktáknak a feltárásával, tehát ott nem arról lesz szó, hogy akkor most ki fog derülni velünk élő kortársak tömegéről, hogy ócska vamzer volt, hanem ki fog derülni előttünk már egy jó ideje a hatalomban lévőkről, hogy ócska vamzer volt. Ez abból a szempontból lesz nagyon hatékony és eredményes a magyar társadalom felelősség szempontjából, hogy az alapvető mintákat, az alapvető összefüggéseket a hatalom működéséről meg fogjuk ismerni, és ezáltal jó esetben felismerjük, hogyha éppen kialakulóban van az ilyen. Ezért akarta minden eszközzel, hát ezért akarta minden eszközzel az Orbán Viktor és köre, mert hogy pontosan tudták, hogyha az emberek felismerik, látják a működését a hatalomnak, akkor még egyszer nem tudod megcsinálni. Az, hogy jelenleg a Fidesz maradék, amely tényleg egy ilyen, hát mostanra azért egy ilyen nevetséges bagázsá szelídült, megdöbbentő módon ilyen rövid idő alatt, ez tényleg hihetetlen, de bicskonyitogató, ahogyan megpróbálják számon kérni ezeket a folyamatokat.
1: Én, bocs, ehhez csak fejezben
0: mondom. Igen,
1: mondani.
0: Tehát csapkodunk jobbra-balra, tehát, hogy azt akartam csak mondani, hogy idő, tehát ahhoz, hogy ezek a vádak megalapozottak legyenek, hogy ezeket lehessen érdemben feltárni, végigvinni, és eljutni adott esetben a miniszteri szintig, majd a miniszteri szintől tovább lépve el lehessen jutni Orbán Viktor büntetőjogi felelősségéig, ez nagyon-nagyon-nagyon sok jogászi munkát jelent, és a vagyonvisszaszerzési és védelmi hatóság ennek az átvilágítását, összegyűjtését tudja csinálni. Figyelj, olyan anyagok kerülnek ki napokon belül, illetve már kerültek ki, mint ott van ez a, hogy hívják ezt a izét? ezt a rapper költőt, nem rapper, elnézést kérek.
1: Jabber.
0: Nem Jabber, de hogy is, ezt az Orbán János Dénes költő, Orbán János Dénes költő.
1: De ez az én, hogy műveletlenségem, hogy fogalmam nincs,
0: nem
1: hogy kicsit.
0: Nem a tiéd, hanem hogy nagyobb volt a támogatás, mint a költői tehetség, már elnézést kérek.
1: De hát egyébként, ha azt gondolod, hogy a fényes ösvény az úton előtted, mint költő, akkor ennél többet mit akarhat?
0: Na, ezekkel a témákkal minden jövünk, és akkor ha már ez az Orbán János Dénes előkerült,
1: már még egy gyorsan, csak levezetésként ehhez a körhöz, hogy én személyes élmény, hogy tehát még a Fidesz érában ugye az van, hogy ott annyira már sok mocskot kaptál, hogy az én védelem azért egy bizonyos szinten elvágta az információ beáramlást, és hogy Skrapski, Fruzsina, vagy hogy hívják?
0: Vágom, persze.
1: Tehát tudtam, hogy ő van, meg volt akkor a
0: minimális... Novák Katalinnak a barinője.
1: Igen, tanácsadója, a Habony Árpád volt felesége.
0: Persze, tehát, ezek a 2006-os sajátos események, sajátos feldolgozója.
1: 2006-os.
0: Budaházinak a nagy címbie.
1: Na, szóval, hogy ez a nő, ez nekem, tehát hogy bizonyos információkkal átvitt a ezt a küszöböt, de hogy amióta megvolt ez az a rendszerváltásszerűség, azóta lehet, hogy több információt kapok tőle, és egyszerűen még mindig ott vagyok, hogy nem tudom eldönteni, hogy ez a nő ez ekkora troll, vagy itt tényleg lehetséges egyébként ilyen szellemi tehetséggel bármi labdát rugni.
0: Szerintem egyszerűbb a megoldás.
1: Csak egyet, hogy én azt nyomon követtem, amikor volt most a őrkény ellenes tüntetés.
0: Stop őrkény. Fú, ez elkemény volt.
1: Tüntetés. És ez a nő, aki előtt a Facebookon óriási kiírásban, hogy menni kell, még talán nem késő, de már késő, menni kell, ott kell lenni a tüntetésen, majd a tüntetés napján kire egy ilyet. Sajnos Budapest túl messze van. Sajnos nem tudok menni.
0: Jaj, de kár.
1: És hogy nem tudod eldönteni, hogy ez ekkora troll, vagy valaki meghekkelte ezt a dolgot, mert hogy...
0: Lassan, különböző tempóban ébredünk, Roli. Az van. Tehát azok, akik jobb-közép pártot kerestek, és a magyar polgárság nyomai után kutatva sodródtak a Fidesz közelébe, nagyon sokáig teljesen természetes emberi módon áltatták magukat azzal, hogy ők a magyarság és a polgárság útján járnak. És közben meg ez az utolsó ócska tolva a senkiházi Orbán és családja, és ezt nem így utólag mondom róla, hanem közben éveken keresztül mondtuk ezt itt a héttérítőben, hogy egyszerű buga, hogy amúgy ébredjenek fel az emberek, buga, semmi nincsen mögötte semmilyen szakpolitika, nincsen mögötte semmilyen törekvés arra néz, hogy az országot jobbá tegyék, egyszerű lopás tenger belecsomagolva egy ilyen nemzeti mázba, és a magyarságunknak a véletekig tartó kizsákmányolása, hogy ez most ebből fölébredni és elfogadni azt, hogy amúgy ez nincs.
1: De nem. Van az a része, tehát mint hogy a tüntetést is megnézed, ez mostanra úgy néz ki, mint egy tényleg az MSZP.
0: Te tovább lány erős, nem?
1: Nem tudom, ennyire nem nézem, de ez tényleg mint az MSZP vége, tehát amikor igen, már igen. Csak és kizárólag tehát a saját maguk létét elvesztő.
0: Csak ez a Fideszre nézve is szégyen. Figyelj, 40 év, ez egy 40 éves párt. Közel 40 év, 30, nem tudom, 30 valahány év, amelyik tényleg egy politikai undergroundból nőtte ki magát, és az, hogy tényleg nem, az, hogy tehát meg lehetett volna újítani, tehát a NER nem egyenlő a Fidesz-szel, és a Fidesz nem egyenlő Orbán Viktorral, magával rántja a mocsokba, a legmélyebb mocsokba ez az ember a maradékot.
1: Igen, csak hogy nekem az is ebben ilyen szörnyű lehangoló, és ezt a megerősítő, hogy semmi nem számít, csak a műsor, hogy igazából ezen a tüntetésen is látva, hogy tehát azért az a alapbázis, akire azt mondták, hogy a Fidesz holdudvar, meg ez régen lelépett. És hogy ehhez képest tényleg csak a magára hagyott idős
0: szegények.
1: Emberek vannak.
0: 2000-en.
1: Nem kéne a fönt a várba többen volt. Nem is ez az érdekes, hanem az, hogy hogy lehet ilyen szinten embereket még mindig szivatni. Tehát, hogy ennyire nem érzékelni, hogy Orbán Viktor meghirdet, igen, de hogy meghirdeti a tüntetést, amire utána emberek kimennek, amire te nem fogsz elmenni Orbán Viktorként, mert ciki, már az országban se volt.
0: Nem tudsz. Hát meg nem tudsz összerakni szégyésen annyira 20 percre, hogy kikerül az emberek elé.
1: De hogy ez teljesen része annak, amikor kifosztod az országot, és semmi nem számít, hogy egyébként bőven belefér az, hogy még embereket a végen elkaszaboltatsz, és csináltatsz velük ilyen kis műsorokat.
0: Figyelj, ennek az embernek, aki ennyi időt eltöltött a hatalomban, Orbán Viktor, biztos vagyok benne, hogy nagyon ügyesen az írott nyomokat keveset hagyott maga mögött. Tehát, hogy viszonylag jó körbe van bástyázva.
1: Van vagy 3-4 könyve.
0: Oké. Okay. De az is biztos, hogy az alatta lévőket a rendesen megszorongatott 8-10 évekkel, már pedig ennyi néz ki ilyen szintű hatalom, ilyen szintű pénzügyi csalásaival, akkor azért majd talán lehetséges lesz jövő ilyenkorra bíróság elé állítani. De ezzel ő pontosan tisztában van, persze hidegetheted magadat azzal, hogy nem, de ha körbenézel a környező országokra, azt látod, hogy amúgy csuktak le embereket. Szlovákiában minisztert, miniszterelnököt, csuktak le Franciaországban, tehát Romániában, tehát hogy azért úgy ment rendesen. És hogyha ehhez hozzáveszed azt, hogy a Tisza pártnak a támogatottsága a 70-80% közötti az országban, akkor mégis mi a jó Istenre számítasz? És hogyan állsz ki az emberek elé? Mit mondasz? Ráadásul elveszteni ezt a korlátlannak hitt hatalmat, figyelj, ez úgy megszaggatja az érzelemfeldolgozó és vezérlő technikáidat, hogy ebből egy-két poszt ki tud jönni, ahol még a izével.
1: Felrakod a nemzeti együttműködés így rendszerét
0: az ajtóban. Na jó, de sok a szöveg és kevés a kultúra, úgyhogy akkor én most ezzel a lendülettel el is indítom, akkor az Orbán János Dénes vonalon szintén, akkor én is küldök egy valakit akkor Erdélyből, ahogyan ő is, és akkor az egyik megy, a másik megjön, 2B és akkor a honfoglalás a házban.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, Szenyor Facundóval, melyikkel, hol van Csoki?
1: Csabi írt a fesztivál afteremon.
0: Ó, Arató?
1: Nem, a Manaszon volt, és...
0: Manaszon volt, ez igen, ott nem játszott, csak bulizott. Jó, akkor az lehetett sejteni, jól van. Olyan becsületesen járt az elmúlt időszakban, hogy megteheti. Nem, sokan, tényleg jött akkor is, amikor nagyon nehéz volt. Helytált, én azt gondolom helytált, tehát bátran. Aftarozzon, én azt gondolom, hogy nagyon jól teszi. Na, és akkor azt akartam mondani, hogy na, és akkor visszatérnék egy másodpercig erre az Orbán János Dénes, fogalmam se volt egész életemben, pedig magyar tanárra lélek, hogy ki ez az ember, és akkor ő jó iskolák, nyelvek, minden távoli Erdélyből kapaszkodik fölfelé, Franciaországban mindenfelé, majd egyszer csak megérkezik 2016-17 környékén a hatalomba, és onnantól kezdve az általa gründolt szervezet dől a lóvé, még nem végül, mit ad Isten, hogy nem, megvásárolja, van egy alapítvány, aminek ő a vezető, a kurátor. Igen, és akkor utána megveszi a saját
1: szövegeit
0: 400 millió forintért, a Nobel-díj 380, nem probléma, megveszi saját magától. Ez böri. Tehát, hogyha vannak olyan ügyek, amikor gondolom, tud, újra kell közt, hogy vannak, amik így elég egyértelmű.
1: De lehet, hogy a Fási Ádám védekezési stílust hozza be.
0: Jaj, megnézted?
1: Persze.
0: Meg pornó, nyomorpornó, csak azt a részt nézted, mert én eltévét nem nézek, úgyhogy
1: csak azt a részt
0: YouTube-on megcsinálták.
1: Mutatta valaki, Zsuzsa mutatta. Tehát nem lehetett kikerülni, hogy ne nézem meg.
0: Nem.
1: Hát, tudod, ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy ugyanez volt ennél is egy
0: így nézet. Foglalkozz össze a lakosság számára, akinek van annyi esze, hogy nem néz ATV-t.
1: Fási Ádám bement az ATV-be.
0: Fási Ádám fásimulatú. Két évtizede...
1: Elment, ahol hát kérdezgették, hogy a lánya felesége...
0: Igazság, kedvű, mondjuk el, Rónai Egon volt, aki kérdezgették.
1: Igen, hogy... Hogy akkor hogy is van ez, hogy akkor kaptak, nem tudom, 500 milliót valami filmkészítésre.
0: Munkácsi film.
1: Ami ugye nem készült el, de
0: a teljesítési igazolás az másnap leadás.
1: De a teljesítés megszületett, a kifizetés megszületett.
0: Alapvető kérdés, ugye film.
1: És akkor ez Fási Ádám, ugye így nem a lánya meg a felesége cége, hanem Fási Ádám ment be, aki elmondta, hogy neki ez semmi köze.
0: Felesége gyártásvezető, lánya filmkészítő.
1: Semmi köze, illetve azért, mert hogy a lányáé a cég, az nem azt jelenti, hogy a lánya kapja a pénzt.
0: Sajnos, igen, nem mondott olyan, nem volt annyira erős lábak, ugye az volt a védekezés, hogy nem a lánya kapta, hanem az a cég, aki csinálja.
1: És az, hogy a lánya...
0: És az, hogy nem tud foglalkozni.
1: Az, hogy a lánya meg a feleségemből pénzt kapod, az még nem jelenti azt, hogy ők bármiről tehetnek.
0: Ugye egy bizonyos ponton Rónai Egon megmutatja a sokunk által ismert, kinyomtatott számlát. A számlás.hu-ból is lehet ismerni, és azoknak, akik ezt használják, és felmutatja, hogy hát
1: itt a név.
0: Itt a pénz.
1: Az mit bizonyít?
0: És akkor ugye próbálja áthúzni a beszélgetést arra, hogy mint nő, nőiségében támadják a lányát, a feleségét, mint feleség, mint anya támadják, és az összes lehetséges ócska trükköt.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy amikor, amennyit ebből a kis időből láttam, tehát számomra az volt a megdöbbentő, hogy ha valaki ennyire sötét, hogy akkor mégis hogy az Istenbe lehet eljutni idáig, hogy ilyen
0: ez
1: több száz,
0: ez
1: több száz millió forintos tételek jelenjenek
0: ez
1: meg.
0: Ez úgy, hogyha megfelelően hosszú időt töltesz a hatalom bűvkörében, akár birtokosaként, akár kegyeltyeként, akkor mi emberek, te is és én is úgy működünk, hogy elhisszük, hogy ez, mivel mindenki benne van és mindenki így csinálja, hogy ez örök. Ez olyan emberi sajátosságú, mint az, hogy az édes szarokat el lehet adni a boltba, hogyha megfelelő módon keretezzük, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ránk ártalmas.
1: Ezt a részét ezt teljes egészében értem, csak van tudod, mint ez a rogáni feltaláló vonal, hogy
0: hát ez a másik, aki fölkészül, a feltaláló úr.
1: Hát igen, hogy ez a feltalálóság, ez egy olyan dolog, hogy amíg te vagy hatalmon, és tényleg bármit lehet, addig, addig tényleg bármit lehet, tehát nem érted, hogy miért kell hozzá ez a feltalálóik. Hát, mit, tehát azt nem tudom, azt a személyes vonal részét, hogy esetleg Rogán Antal már kicsi gyermekkora óta feltaláló szeretett volna lenni, és most lehet. Végre megvalósulhatott, mint ahogy a hát Füsi Julien, vagy
0: Fási Julien
1: régóta a dokumentumfilmes akart lenni, csak most volt rá lehetősége, tehát hogy én ezeket nem tudom, csak mondom a Rogán és a feltalálósághoz, hogy tehát hogy akkor, amikor ők vannak hatalmon, akkor még erre sincsen szükség. Amikor viszont nem, akkor senkit nem fog tudni megvezetni azt, hogy hát ő feltaláló. Tehát itt van papír.
0: Igen, ezek, ez nagyon jól látod, Roli, hogy ezek...
1: Tehát ez annyira...
0: Hogy ezek a mondások, amikor ilyen artspiritú módon a hatalmi köntössel, vagy mellénykével a váladon kommunikálsz, és mondod azt Fási Ádámként, aki a legirritálóbb kegyeltje, az egyik legirritálóbb kegyeltje volt a hatalom, mondod azt Magyar Péterre, amikor éppen már a mérések kétharmad közelét mutatnak, hogy te nem tudod, hogy ki az a Magyar Péter, nem hallottál róla. Érdemes meghallgatni ezeket az interjúkat, a Fási Ádám kommunikációs stratégiát, én nyomon követtem, én általában én kommunikációs stratégiákra verem, mert elnézést a képzavarért, aki az volt a matek, hogy mindig elmondta, hogy jobboldali ember, Orbán Viktor megmenti a hazát, megmenti az embereket. Igen, áthelyezte a hangsúlyt arra, hogy bolond az, ki az az elvetemült magyar, aki nem képes a magyarság megmaradás, gyerekeinket elviszi katonának ellenében fellépni, oké, majd utána, hogy ő nem hallott erről a Tiszapártól, ő nem követi nyomon a politikai dolgot, és nem tudja, hogy ki ez a Magyar Péter, tehát ezzel kapcsolatban ő nem akar nyilatkozni. Amikor a békemenettel szemben megy a nemzeti menet, akkor ő elmondja, hogy ő nem hallott erről a szervezésről, hogy van egy ilyen, ami ő egyszerűen ő csak teszi a dolgát. Ez több százmilliót ér. Akkor, amikor te egy több tízezres, adott esetben százezres csoportnak a véleményformálója vagy, Fási Mulató farvize, akkor ezt a hangkóék
1: azt mondják. De a Fási Mulatóság az véleményformálóságot jelent.
0: Most te viccelsz? Te holdon voltál eddig. Persze. Az, hogy mennyi emberhez szólsz, és te szerinted kisgrófú, miért mondta el többször kerekfejével, vigyorogva a kamerába, hogy Orbán Viktor a mi édesapánk? Azért, mert a kisgrófú egy véleményformáló abban a közegben.
1: Az világos.
0: De, a Fási Ádám, és a Fási Mulató.
1: Ez az én naivságom.
0: A Békés megyében az orrodat nem dugtad az utóbbi.
1: De hogy a kisgrófúról tényleg el tudom képzelni, hogy van az a közeg, amelyikben ő egy ilyen viszonyítási pont véleményformáló, de Fási Ádám.
0: Láttad, hogy a Hankó kinek adott lóvékat? De nagy részéről nem tudod, hogy véleményformáló, pedig ilyen így kell. Hogyha hatalmat akarsz, most nekik pont nem sikerült.
1: Úgyhogy most ők nem jó példa, de...
0: de hogyha hatalmat akarsz erősíteni, akkor meg kell venned restcelebeket. Meg kell venned a Jabert, meg kell venned a Dopement, meg kell venned a Fásit, meg kell venned a Patakit, meg kell venned a Tóth Verát, vagy hogy hívják, az Tóth Gabi? Bocsánat, a kettőben az egyik. Tóth Gabi, nem Tóth Verá. Melyik
1: nem,
0: az,
1: aki Tóth Gabi a... volt a...
0: Ki az, aki a nagy magyar sapkás asszony? Igen, a Tóth Gabit meg kell venned. Ezeket az embereket meg kell venned, mert ha nincsenek meg ezek a felületeid a nép felé, akkor csak az algoritmus amúgy az nem, az kevés, és ráadásul már átálltál arra, hogy lóvéba leteted az algoritmus, tehát hogyha nem az lóvét, akkor egyáltalán meg sem mozdul. Ugye ennek az összeomlását látjuk most. Mit nem találsz? Telefonodat?
1: Igen, azon gondolkoztam csak, hogy...
0: Lent hagytad a kocsiba.
1: Nem, biztos, hogy nem, mert hogy költem rajta üzenetet a... tud a parkolásra.
0: Valami itt rezgett egyébként egy darabig, szóval lehet, hogy itt van valahol, és akkor mindig megfogtam az én telefonomat, fölhívlak. Akkor közben akkor...
1: Mi... Nem, az a következő körben.
0: Most már most majdnem elküldtem a SMS-t, az biciklivel jöttem, Rói, ne idegesítsél.
1: Jaj, biciklivel.
0: Na, megkeresed a szünetbe, akkor fölhívlak, akkor elmondom közben a hallgatóknak,
1: hogy... Ott van, de hogy... töltőre tettem magamat.
0: Oda tetted föl, még én is néztem.
1: Na, akkor hát az rezgett. Akkor csoda el, hogy mit akarunk mi?
0: És akkor mi mindegy.
1: Na
0: és
1: örülök, akkor, hogy egy ifjúsági klubot
0: szervezünk. Szóval és akkor a választások előtt, amikor meg kell erősítened az embereket abban, hogy jó dolog, amit csinálnak, most ne okosan gondolkodjunk a Fidesz fejével, akkor ezeket a karaktereket, mint ahogyan Trump is csinálta, ezeket el kell kezdened telepumpálni pénzzel. A Hankó megfogta, és akkor ahogyan kell, utasításnak megfelelően elkezdte kiosztani a pénzeket, de valamit oda kellett írni a papírra, és akkor mondták, mivel ők kezelik a Munkácsi Múzeumnak a Munkácsi hadatékot, adott a lehetőség. És akkor válaszol a kérdésedre, azon a pontján, amikor ez a megegyezés megszületik, és kiváltod a számlát, neked az nincsen benne, hogy a Magyar Péter és a Tisza párt kétharmaddal kirúgja a lábát ennek az egésznek, és hogy az,
1: jó, amit... hát ezzel nem számolsz, ez tény.
0: Na, akik ezzel nem számoltak, és nagyon hirtelen írták alá, és kapkodtak, most ők a Ruf Bálintéknak a nagyítója alatt egyszer csak egy ilyen bekarikázott számmá válnak, meg egy ilyen tollkoppanás itt van.
1: Akkor az lehet, hogy én nem tudom, de persze ez lehet, hogy csak az én hogy nem figyeltem eléggé, de hogy korábban nem emlékszem, hogy már a nyári hőségben elkezdődött volna a decemberi Havasi Szimfoniknak a hirdetése. És most elkezdődött. Tehát ezt a Szerencsejáték ZRT-nek a támogatásával. Tudod, a Havasi Szimfonik az, igen, volt az, ami évente egyszer decemberben csinál egy koncertet, gondolom azon minden elmegy egy éven.
0: Így van, és akkor nagyon jó, hogy mondod, a Szerencsejáték ZRT-nek is lecsapták a fejét.
1: Na, csak ezt akarom mondani, hogy én pont ezen gondolkoztam, amikor megláttam ezt a Havasi Szimfoniknak a hirdetését, hogy ez egy ilyen előre menekülés, nem?
0: Igen.
1: Tehát, hogy...
0: De, és te, de hogy tök...
1: A Szerencsejátékot kilőtték,
0: igen.
1: Fási Ádám már célkeresztben van, tehát Havasinak az egyetlen lehetősége, hogyha előre menekül.
0: A Fásiéknak bukta, ez, tehát hogy ez... Vannak ilyen ügyek, mint
1: az az Orbán,
0: mint az Orbán János Dénes, meg a Fási, vannak ezek az ügyek, amik ilyen könnyebben nyerhető, könnyebben. Ilyetek a következő napokban ezekkel lesz majd tele.
1: Amúgy igen, és csak tényleg az a szomorú, hogy ez a Orbán János Dénesnél is, hogy tényleg az,
0: OGD.
1: hogy amúgy 450 millió, tehát hogy így azért az nagy pénz.
0: Ugyan sok.
1: A nagy pénz. Na mindegy, és ehhez képest az első kép, ami szembe jött, nekem az egy ilyen világos színű Cheyenne bocskaiba, amint a Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-ből az egyik föllépő.
0: Já, igen.
1: Hogy jó helyre ment ott minden pénz.
0: Most tudod, és azért, hogyha nézed ezeket az összegeket, akkor tényleg így elszűnhet. És akkor én megnéztem ezt a Ruf Bálintos, megnéztem, meghallgattam a Dúszabolcs, kérdezi a Ruf Bálintot.
1: Öt kérdése.
0: Igen, az nekem az nehéz volt, mert a Dúszabolcs mind tehetsége, szaktudás, elismerése mellett...
1: Végtelenül idegesítő a jelenléte.
0: Meg a hangja, rettenetesen. Tehát ez tényleg ez a mély hangú jó gyerek.
1: Én ha valaki podcastben való, hogy legalább ne nézd az ő...
0: Igen, de még a hang, ez nem mindegy. De mellette meg a Ruf Bálint meg annyira meggyőző volt, hogy amúgy sem vesztettem el hitemet a változásokat illetően, de meg tudtam győződni róla, hogy a dolgok nagyon jó haladnak. De ha már podcast egyébként, a Bendel Verának a Felszabtér podcastjében, az Csali Noémi, akit ismerhetünk ugye innen is, a Papu, meg a Városvédőknek a Podmanicki Rulesz, talán az a cím, ez a műsornak, meg Millió Módon kávéházi történész, tanár, minden... Zseniális kétórás interjú, vagy akár két és fél órás, fogalmam sincsen, de hogy érdemes meghallgatni, mert ha valaki a polgársággal kapcsolatban akar, vagy így mélyebbeket megtud, illetve interjú, zseniális, és szerencsére nem ez a szétkompresszorozott hangú podcast, hanem tudod, otthon készült, nála, jó, nagyon jó, érdemes. Én most megmondom őszintén, rájöttem, hogy ezeket
1: ez
0: a hosszú...
1: Ez nem a józsefvárosi újságos?
0: Így van, na most akkor, és abba végül megszűnt ez az állása a józsefvárosi újságban, te is voltál nála szerintem. Tehát egy nagyon gyakorlott podcaster, és most elkezdett Felszabtér néven egy sajátot csinálni, a Substack-en lehet megtalálni, és akkor hosszabb interjúk várhatók, és mindegyik interjú a rendszerváltást, a rendszerváltozást helyezi középpontba. Én rájöttem, mindig is tudtam, ezeket a hosszúakat szeretem. Műsorból is hosszút szeretem, két órás, három órás, az a jó szerintem, van idő, tudod. Na, és akkor az a Ruf Bálintos is ilyen hosszabb, és mentem lefelé délre, feleségem szülőföldjére Békésbe, addig egyedül mentem, és utána visszajöttem elvégezni pár melót Budapestre, tehát megint föl kellett jönni, és rájöttem, hogy ilyen podcast hallgatással ez a három órás út...
1: Jobb, simán.
0: Teljesen. Elrepül, ha jó a húzása. csak kevés az ilyen hosszú. 40 perc, 50 perc, tudod, mire elég? Alig kezd. Á, szerintem akkor kezd bele, mert igazán az ember akkor kezd el kicseregni, ha már rendesen faggatod már egy-két órája.
1: Hogy csak annyi zárójában, hogy én nekem nem volt előtte ez meg, ez a fajta ilyen hosszúságnézés, de amióta podcasteket hallgatok, hogy tökre számít, hogy...
0: Ugye?
1: Hogy milyen hosszú, mert hogy milyen útra tervezed a meghallgatását, mennyi tételbe.
0: Hello?
2: Üdv a klubban, Feri.
0: Já, gondoltam, Ford, hogy te nagy podcast hallgató vagy. Hallgass meg a Salinoémit, pont jó, hogy neked is hosszú útra.
2: Igen, hát most pont egyébként Gyulára megyek, tehát itt a szomszédban.
0: Hol tartasz?
2: De most... Kérlek szépen, most le kellett jönnöm Nagykeresnél benzinkútra tankolni, mert ugye az M44-esen nincsen benzinkút.
1: Minek is?
2: Hogy még csak itt tartok, mert az M5-ös is elég drága volt.
0: Hát akkor nem sokat haladtál Nagykőrös, hát az M5-ösön mentél, vagy merre?
2: Igen, mert nekem úgy esett, hogy bemegyek a céghez, az M0-ás mellett van, és akkor onnan már nem megyek el úgyhogy az M4-esen, hanem akkor az M5-ös, és így az M4-es.
0: És ilyenkor nem jut eszedbe az, hogy fürdeni egy jó Gyulán? Csak megmártózni, annyira jó az a víz.
2: Hát, őszinte leszek, amikor a Balaton fele megyek, ott azért szokott nálom lenni fürdőn,

0: nagyon jól válogat a podcast készítője. Van egy-kettő az, amit mit tudom, hogy most már szerintem olyan 80 környékén van ilyen interjú, és egy-kettő az, amit így nem hallgatnék meg, mert nem érdekel maga az ember sem, akivel csinálja. De többi az szerintem
1: zseniális. Meg ez azon múlik szerintem, hogy a podcast készítője mennyire képes háttérbe menni. Rettetes idegesítő, amikor valaki podcast készítőként ő beszél, és az alany meg alig jut szóhoz. És hogy akkor ezt csináljon csak olyan műsor, mint a Héttérítő, hogy beülsz, nem hisz vendéget, hanem mondod, amit gondolsz. És a felszabtérnél a Verának azért nagyon egy erőssége, hogy tényleg ritkán belekérdezem, hogy hagyja jó, hosszan, vagy beszéljen az ember, hogy végül elmondjon mindent, ami nekünk kell a csomagban.
0: Na majd rápróbálok, nem
1: ott. Jó van, ciao, köszönöm. Na, hogy... Na és akkor pusztott lakárú mondok egy pár szót. Na képzeld el, hogy is akkor ez a Simonka, pusztott lak a 300 fős település.
2: Ott polgármesterő?
1: Igen.
2: Akkor ott mindenkit ismert.
1: Na és akkor ugye az volt majd, hogy fölvirágzik ez a falu. De nem virágzott fel ez a falu, ez teljes, ez a nyomor szélén.
2: Ez mi zsák falu?
1: Zsák. Nem tudom, megy-e tovább valami, de egy ilyen porút vezet a pusztott lakai Safari Parkba. Ez a Simonka György, ez délbékés fura nagyhatalmú ura volt, aki mindenkinek a keresztapja ott. Akkor, amikor egy alapvetően nyomor szélén táncoló faluban te fölviszint polgármester és oda viszel forrásokat, és valamennyit kidobsz a népnek, azt sejtheted, hogy azért ott azért jól be van ágyazva onnantól kezdve, így van. Na és akkor én, mivel még csak állatkertbe se járok, és milyen elítélem ezeket a dolgokat, elkerültem volna, de végül feleségem eldöntötte, hogy a gyermekünknek élőben látnia kell a
2: kapi, ja, mert ez a Safari Park, ez komolyan Safari Park, és ebben vannak
1: állatok. Annyit mosakodásként, hogy végül én döntöttem úgy, hogy belemegyek ebbe, mert úgy éreztem, hogyha család, tehát hogy olyan dolgokat veszélyeztettem az elveim mentén, amelyeknél döntés kellett hoznom, hogy vagy szemben megyek.
2: Család egysége.
1: Család egységével nem viszem el őket, megmondom kisgyerekemnek, hogy nem tud, apa nem visz titeket le a Safari Parkba, mert apa más gondol erről, úgyhogy végül azt mondtam,
2: elmentetek.
1: Hogy jó, menjünk le, egyszer lemegyek.
2: És milyennek Simicska? Nem Simicska, hanem Simonka annyit még, hogy Safari Park
1: igen,
2: a neve?
1: Igen, azt is megígértem feleségemnek, hogy nem fogom közben, ha már lementünk, akkor közben már nem fogom fölhívni a figyelmét arra, hogy mi történik, az annyira azért nem jó. Na és akkor ez a Safari Park, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez benne van a pusztában fölépítve, és egy nagyjából, hát egy ilyen két-három, max. Három foci pályányi területen vannak karámban elhelyezve tevék, lovak, struccok, emuk,
2: kapibarák.
1: Ismeretlen állatok, nem ez a Safari Park része, ami azt jelenti,
2: én nem azt mondtad, hogy oda mented a
1: van egy Safari Park része, ja, ahol körbemész az autóval.
2: Wow, jaj,
1: vagy a saját autóddal kockáztatva, hogy megeszik a retkes tevék, meg a többi ilyen, tudod, csüng róluk a szőr, meg minden. Ezek az állatok, ezek itt teljes kizsákmányolásban
2: és
1: vannak.
2: És ti a multiplával végig csapattál?
1: Hát a multiplát erre teremtették, hiszen körben mindenhol lehet látni az állatokat. És akkor vásárolsz, na, és akkor itt vásárolsz belépőt, meg vásárolsz papírból perforált zsetonokat. Úgy tűnik el egy négytagú család életében 100 000 forint itt a Safari Parkban, mint a sose létezett volna. Hogyha beleszámolsz mindent, és akkor olyan
2: szintű... Mondja már, mennyi egy belépője?
1: Nem mondom, mert nem lehet összeget mondani, úgy mondom 5 neked...
2: 5 és 10 000 forint között?
1: Igen. Úgy mondom neked, hogy előre kell megvenned a jegyet, már az internet segítségével. Oh. Ott már, mert hogy lássák, hogy mennyien érkeznek. Ott már, amikor megérkezel. Mindenki nagyon kedves, mint általában véve Békés megyében. Mindenki nagyon elszánt.
2: A van egyenruhájuk?
1: Igen, a puszta piki póló.
2: De rajta, hogy a Simicska, vagy milyen Simonka Safari? Crew.
1: A Simi nincsen rajta. Halló?
0: Sziasztok. Csak a település nevét rögzítsük már. Úgy hívják, hogy Puszta ott lakat.
1: Így van.
2: Ott lak a puszta?
1: Igen.
0: Ott lak a puszta, igen.
1: Voltál ott?
0: Nem voltam, de hát ugye Simonka György kapcsán ez az élet híres.
1: Igen, így van, igen, így van. Köszönjük.

0: Igen, szóval puszta ott lak a pusta is ki van írva, talán románul, nem mennék biztos, itt közel van egyébként a románata. Ez Békés Csabától nem messze található. Na és akkor úgy képzeld el, hogy a puszta közepében föl van építve egy safari park, ami a 80-as, 70-es, 80-as évek levedlett vidámparki eszközeivel van fölturbózva. Van egy hullámvasút, amelyik egy teljesen fém hullámvasút, amiben én mentem egy kört gyermekemmel, elürültünk a sárkányban, aminél annyira erős a terén centripetális gyorsulást nevezik a kanyarban, hogy két kézzel kapaszkodsz a vasban, és abban bízol, hogy alulról is le van valamilyen módon fogva a sínhez, mert biztos, hogy le kéne repülni, és közben így csattog, utánunk már elrollott. Nagyon-nagyon kemény. A körhinta...
1: Nem volt tűzforró?
0: Nem, a körhinta, láncos körhinta, de tudod, azzal a rendszerrel, amikor az elektródákat vízbe nagyon szépen lassan beleengeded, ezáltal adva egyre nagyobb áramerőséget a teljesítmény lassú átadásához, idős bácsi papucsba, kajak, visszamentél a Polák Vidám Park szintjére, 80-as évek, láncos hinta, rá kellett jönnöm, hogy a láncos hintánál kevés dolgot szeretek jobban az életemben, mint a láncos hintát. Itt annyit fizetsz ki a láncos hintáért, hogyha zsetonokat elszámolod, mint hogyha Városligetbe felülnél a legkomolyabb lefelé zuhanó szabadeséses cuccokra. Ki van rakva egy kibelezett MI-70-es mintájú harci helikopter, ki van rakva egy olyan Urál, mint amilyen neked is volt a felépítménye, rajta ez a kompresszorral táncoló ember, Dodge 70-es évekből, az összes Dodge ott van a 70-es évekből, van amelyik működik, van amelyik nem, de működő, működő, retro Dodge néven, és akkor
1: festmények,
0: érkeznek a karámok, állatsimogatók, amelyekben mindenféle állatok vannak, olyan körülmények között tartva, amelyik éppen...
1: De ez a puszta közepén, ez egy népszerű...
0: Népszerű, tele van autóval, és akkor vagy bérelsz autót a belépővel megegyező árért, és akkor és ezek rendszám nélküli...
1: Ja, azt hittem, ilyen hatházi üldöző Suzuki-kat.
0: Ezek rendszám nélküli kamuflásra festett, berácsodott ablakú Lancia Citroen C8, tudod, ez az analóg, ugyanaz a Fiatból, akkor C4, akkor Fiat Scudo, akkor...
1: Hát ez tök menő, hát ezekkel lehet rallizni egymásra.
0: És akkor belülről egyébként, ahogy nem voltak annyira lepusztulva, tehát... Wow. Na de végül mi természetesen saját autóval mentünk, és akkor megérkezel a safarihoz, külön választanak, jól menedzselt amúgy, sok ember dolgozik benne, amúgy olajozottan működik, és akkor elindul lépésben ez a két focipályányi, vagy egy focipályányi kör, és akkor, amikor megvetted viszonylag drágán a sárgarépát Zócse megének hívva, akkor az állatok jönnek oda, bedugják a fejüket, mindenféle állat bedugja a fejét, az óriási teve, ha nem figyelsz, akkor úgy bedugja a fejét, hogy bedugja a vezetőrésen, átnyúlik az anyósülésre, és ott próbálja enni, ez elsőre akár megdöbbentő is lehet, és akkor szerencsétlen állatok jönnek és baktatnak, a magyarok pedig mennek körbe, pöfögnek az autóval, az állatok jönnek, és akkor mindenféle állat jön, benéz, szomorúan kisőzik el, mindenki. Így. A másik a Kapibara kávézó, ezért érkeznek az emberek elsősorban. Kapibara ugye most az óriásit megy. Kapibara kávézó.
1: Az új nutria.
0: Igen, ez a mediterrán építési stílus, tudod, amikor nagy tető, sőt, inkább a régi magyar nagy tető, középen egy kis szellőzőlést. Oké, és akkor ott bent mindenhol mindent műanyagba tesznek, mindent. De olyan szinten dől rád a műanyag, tehát nem tudod elképzelni mindent. Víz, vásárolható víz, jéggel, citrommal, műanyag. Bubble tea, műanyag, minden. Műanyag. Dől rád.
1: És még, akkor... Mondjuk még egyszer a hely nevét?
0: Puszta ottlaka.
1: Szóval ott is lehet már bubble tea-t kapni.
0: Persze. Nem tudom, mi az a műanyag, amiben bele van téve a bubble.
1: De az egy poár, de nem, de van a tápióka golyók az alján. Ami
0: az tápióka? Uh-huh. És ez mi?
1: Hát ilyen kis golyók.
0: Az. És ez miből van?
1: Tápiókában.
0: De ez mi az a tápióka?
1: Mint amiben a tápióka, a puding tápióka, az egy ilyen növényi alapú.
0: Ja, esküdni mertem volna, hogy van a mézé.
1: Na, ez tök
0: jó hír. Ez tök jó hír. Hát ez tök jó hír, Roli. Azt hittem, hogy megettem a szilikon.
1: hangulata.
0: Azt mondtam, hogy mi lehet ez?
1: Mert, hogy... Most is benned van.
0: Hát nem csak gondoltam volna, hogy ez növény. Hát ember, ez tök jó hír. Na, és akkor itt aztán a kiskenguru, a mókusok, meg a selyemmajmok el vannak engedve, és akkor ezek ugrálnak mindenkire, vehetsz. Zócsemegét, ami dió, meg magyarú. Mókusok jönnek, váladra szállnak, nevetsz, kacagsz, mindenki boldog, gyerekek boldogok. Kapibarának fülét vakargathatod, kint vízidisznót, meg a rendes disznót tudod csimogatni.
1: Jó,
0: hát apakák, ez... legyek csípnak, mint állat, minden. És akkor itt ebben így bolyongsz, és amúgy, amennyire én láttam, a puszta ott lakai lakosságnak tulajdonképpen
1: a jelentős része
0: puszta ott
1: dolgozik.
0: Puszta ott lakát, amúgy nem sikerült elmozdítani és Svájci típusú településé tenni az utóbbi nem. időszakban, nem? Tehát valahol. Én nem tudom, megírje. Nagyon sok ember dolgozik, nagyon sok állat, de maga a kivitele ez a kis magyar trash. Én bevideóztam minden részét. Látszik, hogy igyekeznek, és mindenből próbálják kihozni, és szívvel, lélekkel dolgoznak a pusztotakaiak. Itt minden régi.
1: Azt gondolod, hogy a biodomnak a mostani beindításához hívhatták a ottani szakembereket?
0: Figyelj, így pesti szemmel nézve ez a dolog, ez próbálod szerethetőnek látni, mert emberek munkája van benne, de mondjuk az akadálypálya, azt oda le van téve a létra, és akkor a fokain kell ugrálni, meg...
1: De
0: mivel látod, hogy az ott lakó pusztai népek működtetik, így akkora tiszteletet azért ébreszt ez a munka benned, hogy megpróbálod nem a fancsali pesti stílt fölvenni.
1: Milyen ötletes megoldás? Milyen...
0: Nevezzük így. De közben meg azt is látod, hogy ezek az állatok, ezek tehát így állat, eleve minden állatkertet mélységesen megvetek. Ez az állatkertek között is a szélső értéket képviseli, és közben persze a gyerekek láthatnak élőben kapibarát, szerintem egyébként a gyerekek úgy is fel tudnának nőni teljesen,
1: hogy nem látnak,
0: nem látnak élőben kapibarát, vagy hogy csak azok, akik egyébként nagyon szerencsések és eljutnak Dél-Amerikába, és ott látnak, míg a többiek meg más látnak, más állatot, akik itt vannak, de nem kell minden állatot látni, mint a minden drogot se kell kipróbálni, tehát hogy szerintem így az életünkben a korlátok...
1: Párhuzamosan futnak.
0: Igen,
1: nem kell minden állatot látni, nem kell minden drogot kipróbálni.
0: Na szóval, és akkor mindehhez még hozzávéve tudod, hogy ez egyébként a Simonka Györgynek a saját kis birodalma, így igazából ez a pusztott lakai safari park, ez, ha valaki akar látni későner képződményt a maga torz formájában, hogy hogyan élnek tovább, egyébként van az a perspektív, ami azt mondod, hogy amúgy meg ezek lehetett volna a hulladék is, az a rengeteg.
1: Van
0: pedig azért
1: van működik. Dínó, a műanyag dínók kirakva?
0: Műanyag dínók nincsenek kirakva, az drága dolog.
1: Hát nem, mert van, mit, Tiszató mellett is van ilyen lepusztult dínópark, ahonnan...
0: Nem, ezt úgy képzeld el, hogy páran összeállunk, akik ott lakunk, pusztott lakán, és megpróbálunk a semmiből minél többet kihozni.
1: Szerinted ez ilyen összeállás volt? Nem az volt, hogy a Simonka nyert valami pénzt rá, és utána sikerül a faluba lévő közmunkaprogrammal berakni egy csomó embert?
0: Valami hasonló, igen. De
1: minden... És tulajdonképpen mindenki ilyen alárendeltként neked dolgozik, és tőled függ.
0: Igen, ez a nagyon sokféle perspektívából lehet a pusztott lakai safari parkot értelmezni, én bevideóztam, hogy újra meg tudjam majd nézni, és az nagyon fontos, hogy mindenki nagyon kedves volt. Tehát, hogy azért látszik, hogy mindenki
1: igyekszik. De ez egy szolgáltatás.
0: Igen, de hogy közben meg tudod, tényleg egy ilyen torz társadalomfejlődésnek az egyik leágazása, ami ott megjelenik, úgyhogy közben végeredményben ezt az egészet, ami szerintem amúgy ahhoz képest, mint amit kapsz, drágán, túlárazva, de mind az állatoknak a hátán, akik meg ott szerencsétlenek, mennek körbe, körbe, körbe, és jönnek az autók, és jönnek az emberek, akik adják a répát, és ez megy körbe, és aztán elmész, ezek az állatok ott maradnak.
1: Lehet, hogy meg kéne csinálni a Madagaszkár sorozat magyar változatát?
0: Na.
1: Mi ez még egyszer a neve?
0: Pusztott lakai safari park. És akkor van még egy másik safari park az országban, ezt meg a cirkuszosok csinálják, a izék.
1: Nem, több van szerintem. Van ott a Balaton északi partjánál, ott valahol Vonyarcvas hegy mellett egy ilyen naszájfalú
0: Én már többet nem nézek meg ebben az életemben, tehát hogy ezt, az volt a deal, és itt is többször, több pontján, és következetesen gyermekem születése óta, következetesen mindig képviselni, és elmondom.
1: Most átléptétek.
0: Nem léptük át, hát átléptük, persze, hogy átléptük. Hát az embernek az életében kell kötni a kompromisszumokat, nem, mert hogy előtte is, és utána is elmondtam, közben, ahogy megegyeztünk, közben hagytam, hogy akkor az élmény, ha már itt vagyunk, akkor ne legyen az, hogy amúgy itt is vagyunk, mert le is rombolom, és arra is kértem feleségemet, hogy ezt a műsort most ne hallgassa esetleg.
1: Jó, volt merchbolt.
0: Természetesen, de szerencsére nem mentünk be, tehát annyira szűnt. Nem, azért, hogy a merchbolt az volt, hogy ki voltak rakva.
1: Simonka arcképes valami kis.
0: Hát lett volna, azt vettem volna. Azt vettem volna, nem, ilyen nem volt. Figyelj, a hűtőmentes is úgy van, hogy lefotózod magad a saját telefonoddal, és a saját telefonodról elküldöd az e-mail címre a címeddel.
1: És majd elküldik.
0: És majd ő kiválasztod, hogy melyiket kéred, hogy a kapibara hol helyezkedjen el, és majd ők elküldik postán. Wow. Ez ingyenes, hogyha előtte a Google-ben jó reakciót adsz a Google értékelésben. Oh. Azt mondtam a feleségem, hogy azt viszont az ő telefonjával az értékelés, tehát hogy ezeket húzunk ki a határokat. És hogyha megmutatod az értékelést a kapuban, hogy leadtad, akkor utána kapod az ingyen hűtőmágnest. Micsoda furfang?
1: Megcsináltátok. Tehát most várjátok.
0: Igen, de nem az, nem az én Google.
1: Nem, ennek örülök, hogy nem a te Google.
0: Persze, hát Roli, hát ez a lényege, hogy...
1: Na, hogy mindenféleképpen várjuk a hallgatókkal együtt, hogy amikor megérkezik majd ez, akkor egy beszámoló keretében fölkerüljön majd a napi adás
0: naplóban. Ezt le kell zárnom, erre most ennyi időt szántam, nem akarok többet, hiszen még pár olyan forró tíva, ami mindenképpen szeretnék beszélni.
1: Még csak annyit, hogy én amúgy tökre örülnék, hogyha feladnád ezt az korábbi elveidet, és mondjuk elkezdenéd bejárni a magyarországi safari parkokat, és egyfajta ilyen magyarországi safari park szakértővé vagy experté.
0: Köszönöm szépen, hogy mint oly sok esetben Facundo megpróbált keretezni a szakmai munkásságomat, és vannak ötletek, amelyeket elfogadok, és vannak ötletek, amelyeket visszautalok annak forrásához hozzád. És ha már volt erről szó, akkor most meghallgatjuk Pogánytól a Habukok című szemet, amelyik most jelent meg, és akkor utána
1: pedig...
0: Egyébként az utolsó mondat teszi fel a koronát erre a trackre, így azt gondolom, hogy egy kicsit akkor neki is küldem.

0: Jó reggelt Magyarország, jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Hétterítő című műsor. Na és akkor azzal az átkötéssel élnék, hogy tudod, van az a típusú magyarázat a hatalom kegyeltjeinél, hogy de hát tettük, ha nem csinálja meg senki, mi legalább megcsináltuk, ugye itt is ez a Safari Park esetében, de hát mennyire jó ez mindenkinek, aki itt van, meg hát ez azért csináltuk csak, hogy felvirágoztassuk
1: itt a részén,
0: miattatok, de aztán végül kiderül, hogy akik benne voltak azoknak, jó, a többieknek meg kevésbé. Hasonló történt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat esetében, amelyik az elmúlt időszakban csiliárdokkal kitömve tulajdonképpen egyeduralkodóként próbálta menedzselni a vidéki nyomort, nem sikerült végül. Ez az időszak, amikor a kristály, a biofű és a szociálpolitikai katasztrófa kart karöltve a magyar vidéket végül letarolja, és akkor mi, hogy nem, a válasz online-on egyszer csak kiderül, hogy ezzel kapcsolatban azért vannak problémák. Ugye itt Vecsei Miklós volt a miniszteri biztos, aki egyben a Máltai Szeretetszolgálatnak is egy ilyen emblematikus figurája, vezetője, és akkor ő általa végül megkezdődik a becsatornázás. Ugye ez a FETE program volt, majd az abból kinövő jelenlét program, amit hát mi, akik a szociális szakmában dolgozunk, azért mindig fenntartásokkal figyeltük, mert ahhoz képest, hogy mennyire alul finanszírozott volt ez a szektor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz dőltek tulajdonképpen a milliárdok, de hát eredmény azért nem nagyon jött ebből ki. Na és akkor utána nyilatkozik hát nem fog eszembe jutni a neve annak, aki a Máltai Szeretetszolgálat nevén nyilatkozik, de tulajdonképpen mindegy is, mert ugyanazt a mantrát mondja, amit Teréz anya óta tartok nagyjából egyébként arcpirítónak. Szegény Teréz anya, aki tényleg ilyen megfutott agyú öregasszony módjára egy helyre gyűjtötte a betegeket, és azt mondta, hogy akik itt szenvednek, azok Krisztus szenvedésében osztoznak, és fájdalomcsillapítás nélkül egy teremben tartotta őket, majd azt mondta, hogy egyébként legalább valaki elvégzi azt a munkát, amit más nem, ő maga pedig a palliatív osztályon végül érzéstérzése közepette búcsúzott ettől a világtól. Rémálom, ami Teréz anya mentén kialakult. Most az egyházak általában követik ezt a dolgot, és azt mondják, hogy idézem, amikor egy karitatív szervezetnek, amelynek évszázadok óta a hit védelme és a rászorulók szolgálata jelmondata, lehetősége nyílik arra, hogy rászoruló emberek tízezreinek életébe hozhasson változást és esélyt a továbblépésre, egyszerűen nem ugorhat el a feladat elől. Bármilyen furcsa, nekünk nem az volt a kérdés, hogy számunkra megírja vagy sem, csak az lebegett a szemünk előtt, hogy küldetésünket végezhetjük. Ez az egotrip. Ez az egotrip. Amikor azt mondják, hogy bár nem fogod tudni elvégezni ezt a munkát, de adunk hozzá pénzt, mert neked ez a küldetésed, és bár nem fogod azon a szakmai szinten elvégezni, elvégzed-e, és ha azt mondod, hogy igen, akkor egotrip. A helyes szakmai válasz az, hogy nem végzem el. Mert ha nem tudom megfelelő módon biztosítani azokat a szakmai sztenderdeket, amelyek mentén emberek életével foglalatoskodok, akkor a Teréz anyai utat választottad, és bármilyen furcsa, ez igaz az összes olyan vallási és egyházi törekvésre, ami a szociális szektorban végül saját küldetése megvalósítása.
1: Feri, összetudod egy kicsit még azt a részt foglalni, hogy akkor most mi történik a Máltainál? Tehát, hogy amit én kívülről nézem, hogy tényleg ez a Vécsei Miklós, mint olyan lemondott, tehát ő...
0: Megmondom mindjárt, csak az a baj, hogy nem mentettem el a nevét ennek a üzének. Ennek a...
1: Szóval azt, amit te is mondtál, hogy azt tudjuk, hogy egyébként a csomó szociális feladat, amelyek egyébként az államnak kötelezettsége lenne elvégezni, hogy abban az elmúlt évtizedekben az egyik legnagyobb szociális partnerré a Máltai Szeretetszolgálat vált, amelyik egyszerre egyébként tudja kiszolgálni azt, hogy a szociálisan vagy mármilyen más érintett rétegekkel foglalkozni kell, és ezt elviszi, és hogy egyben vallási alapon működő szervezetet tudsz támogatni. Tehát ennél jobb kombót a NER szempontjából nem nagyon találsz.
0: Igen, tehát miközben teljesen negligálod és kivirezheted a szociális szektort,
1: annak területeit végképp.
0: Teljesen stigmatizálod, tehát hogy tényleg, főleg, hogy úgy, hogy van egy rettenetes addiktológiai vonatkozása, azt aztán tényleg minden kétséget kizáróan mindenki távol tartasz tőle, aki tudna érdemben, azt mondod a Máltának, hogy gyertek ti, és majd lesznek uniós források, és akkor majd mindet ti kapjátok meg. És akkor végül a Becsei Miklós, ugye, aki a szeretett szolgálatnak az élén van, ő karöltve, a hatalomba, parolázva, szépen végül azt mondja ez a Thaisz Miklós nevű most a Máltát vezető ember, hogy tulajdonképpen akkor őket csőbe húzták ezzel a dologgal kapcsolatban, és hogy igazából már nincs is pénz. És hogy akkor nagyon sajnálják, hogy ez történt, de hogy végül akkor ők nem tehetnek erről, igazából ők beleestek ebbe az uniós támogatás és a kormány közötti csapdába, és hogy akkor sajnos akkor most ez van. Hallod? És akkor azt mondod, hogy akkor...
1: Hát jó, hát, tehát hogyha valahol meg kell húzni a vonalat...
0: De hogy róla ilyen nincs. Tehát az, hogy egyébként a tényleg ki vagy tömve lóvéval, és dől hozzád a pénz, majd utána azt mondod, hogy sajnos most végül felzárkóztatni amúgy nem sikerült, vannak érdemben egy-két program, amelyik nagyjából, de hogy amúgy egy társadalmi katasztrófa zajlik a végeken, és hogy az, ami a roma közösségekkel történik ma Magyarországon vidéken, most jelenleg a kristály békjójában, majd hátlépsz, és azt mondod, hogy hát akkor ez a sok pénz az elszaladt, de amúgy meg mi is belekerültünk ebbe a csávába, bocsánat. Hogy akkor ezzel most mi van, érted? Szóval...
1: Mi is áldozatok vagyunk.
0: Igen. Gyakorlatilag álló háborúnak vagyunk az áldozatai Magyarország és Brüsszel között.
1: Így van.
0: Tehát, hogy tényleg... És most nem akarok néven nevezni még további egyházi szervezeteket, akik ebbe burkolják magukat, hogy egyébként, ha nem csinálja meg más, hát majd mi megcsináljuk. Távol kell tartani az egyházi szervezeteket nagyjából mindentől, ami nem a saját hitéleti tevékenységük.
1: Abszolút egyetértek, illetve én
0: ez egy polgári ország.
1: És azt mondom, hogy első lépéseként el kell törölni a szociális és oktatási normatíva különbséget az egyházi.
0: Egyetlen tolvanással. Így van. Hatszoros szorzó néhol.
1: Egyházi szolgáltatók között. Ez egyértelműen azt szolgálja, hogy az államot és az egyházat szétválasztjuk, ami már állítólag már rég megtörtént, és mégsem.
0: És akkor látod, és akkor ebbe, tehát hogy engem ez annyira felháborít mindig, amikor azt látod, hogy egyes egyházi szervezetek működtetnek mondjuk egy hajléktalan ellátást, amire fogod a fejed, hogy a 21. században az Európai Unióban embereket így próbálsz lefektetni, éjszaka aludni, és mi a válasz? Mi legalább megcsináljuk. Hogy ezt nem lehet így csinálni. Tehát én szintén egy társadalmi szervezetnél dolgozom, és abban a pillanatban, amikor az érintetteknek az életminőségét javító programjaink nem felelnek meg a jelenlegi legmagasabb szakmai sztenderdeknek, egyetlen tolvanással feloszlatjuk magunkat. Mert ezt nem csinálhatod. Érted? Hát nem ez történt a tűcserével? Abban a pillanatban, hogy kezdtünk el lehetett, hogy a működésünk lehetetlenné vált, azt mondtuk, hogy bármekkora gyász, magunk mögött fogunk hagyni 2000 érintettet, és belehalunk, mert abban a gyárba belehalsz, mire azt mondod szakmai szervezetként, hogy hátrahagyod, de hátrahagyod. Ez nem bozót harc, a szociális munka, érted?
1: Nem, ebből a részével egyetértek. Én azt gondolom, de ez ilyen nagyobb elvárás, hogy alapvetően az összes ilyen szociális és egyéb ügyekben kellene egy ilyen társadalmi szerződés az állam és a civilek között.
0: Hát most nem mondjuk, hogy összejön egyébként. Vagy ide,
1: én, amit eddig láttam, ebben... máshol működő dolog, tehát, hogy valahol mégiscsak ilyen partnerként kell tekinteni a civil társadalomra, és hogy a részeként pedig az van, hogy megkötöd ezt a szerződést, hogy mit fogtok majd együtt csinálni, és abban ki mit csinál. Mik a célok, mik a mérhető dolgok, mi egy más. Én most ezt a Máltától függetlenül, tehát, hogy alapvetően én őket is úgy venném, hogy egy szereplője ennek a területnek, nem pedig a csak azért, mert vallási szervezetként kiemelkedően
0: hát támogat. Tehát, hogy persze, meg nagyon sok embernek az egzisztenciája, meg a munkája, meg hogy tényleg vannak részegységek, amik nagyon komoly szakmai munkát végeznek, ebben biztos vagyok, meg nem fekete és fehér.
1: Hát ez egy óriási monstrum.
0: Az, hogy egy óriási monstrumot kitömsz milliárdokkal, majd az óriási monstrum bemondja, hogy egyébként amúgy akkor nagyot azért nem léptünk előre, hogy akkor ez, tehát, hogy ennek valamilyen következményének lennie kell.
1: Reméljük.
0: Mert ez, tehát, hogy ilyen nincsen. És hogy ugyanez az oktatás esetében, hogy bármire jártam vidéken, csili-vili református általános iskolák ablakaiban látod azt, hogy milyen gyönyörű körülmények között tanulnak gyerekek. És a cigány gyerekek meg nem kerülnek be ezekbe az iskolákba. Hát olyan, tehát értem, Mississippi szintjét súroló szegregáció van az oktatásban vidéken. És akkor az egyházak meg, hát gyermekeink számára biztosítjuk a legmagasabb szintű oktatást. Jó, érted? Tehát, hát, így,
1: figyelj, csak ki az egyházakkal mindenhonnan? Balog volt miniszterre, tudok visszautalni.
0: Leszették a izéről, leszették a református emlékműről. Végül. Ajjaj.
1: Hát ez rosszabb, mint a Böri.
0: Azt mondom, hogy nem biztos. Amúgy én sokat szoktam gondolkodni, hogy ugye most azért itt többen börtönbe készülnek majd. Vagy legalábbis, tehát hogy mondjuk az, hogy mit tudom én, ez az Orbán János Dénes, mert ő már volt büntetve pénzhamisítási Romániában. De utána, amikor nehernek jó volt, az érzés, hogy mindig
1: válogat. Lehet, hogy azt gondolja, hogy ő egyszer már leülte ezt a dolgot. Akkor utána már lehet. Kétszer nem követheted el.
0: Igen, szóval mondjuk, amikor egy ilyen Hankó Balázs szintű ember megy Böribe, hogy akkor így bekapcsol az empátia, és hogy milyen jó tanáccsal élnél most, mert ő azért hamarosan szembenéz az előzettel, hogy amúgy szerintem nehéz azon kívül jó tanácsot adni, hogy mindenképpen nem dohányzó zárkát válasszon. Szerintem
1: falnak háttal mindig.
0: Szerintem az fontos, ne menjen le sétára, míg az előzetben ezt amúgy így meg is teheted, mert nincsenek ugye nyitva
1: a zárkát. És kezdeményezzen ő.
0: Mit?
1: Hát a testi kontaktusok.
0: Nem, ebből ne csináljunk viccet, mert ez azért, de hogy tehát, hogy akkor, amikor kiderül majd, hogy te milliárdok fölött diszponáltál, akkor egy jó pár ember lesz, aki majd azt
1: mondja, kiderül, hogy akkor most is tudsz.
0: Hogy akkor valami még biztos maradt, és hogyha szeretnél itt, és hogy ezek ilyen szívszorongató, nagyon nehéz évek lesznek majd, és amikor az ember átkerül majd letöltésre, tehát beöltöztetik Mákosba, hogy akkor kinyílnak a zárkák, akkor börtönfokozat, és akkor majd azért nagyon sok olyan dolog történik az ember, amivel nem kéne. És még egy nagyon fontos dolog, hogy itt nincsen kontaktod. Tehát a büntetés végrehajtásban azok a rendőri kapcsolataid, amik voltak, azok elolvadnak az ajtó bejáratánál, mert a rendőrség és a BV között nincs átjárás. És ezt mind a BV-sek és mind a rendőrök nagyon komolyan veszik ezt a határt, ők nem szeretik egymást. Tehát ott előjönni az, hogy neked milyen rendőri kapcsolataid voltak, az ne.
1: Csak tovább.
0: Ezt szerintem semmiképpen. És akkor még gyorsan a végére, akkor picit a bulvár világából, akik nem akarnak Lakatos Bendonnal kapcsolatban semmit megtudni, most kapcsolják ki a készüléket.
1: Én az a baj, hogy amint a kiszabadult elvesztettem.
0: Na és akkor, amint a kiszabadult, ugye én azt mondtam, hogy kövessük nyomon, hogy milyen tartalmak, milyen változások vannak a kommunikációs
1: és nyílt. Ez csak annyit felvezetésként, hogy ez az ember, ő mennyit volt bent? Vagy...
0: Tizet.
1: Hogy, tehát nekem...
0: Nem a széttérítő, tudod, ez már egy ilyen előtt görgetett dolog, de mondjad.
1: De nem azt, hanem, hogy tehát láttam, hogy szabadult, meg is van, hogy ő volt valami mém, és ennek kapcsán ilyen intent, de hogy az engem nagyon-nagyon meglepett, hogy 10 év börtön után amúgy ugyanígy ki lehet jönni. Tehát, hogy mintha...
0: Hát a látszat
1: ugyanúgy. Mármint nem az, hogy, mert hogy előtte is stressz volt, és csak hogy lehet onnan közvetíteni, és...
0: Hát sőt, ez pont ez emiatt van bent a műsorban, hogy az ugye azt érdemes nézni, hogy hogyan kapcsolódik rá a meglévő trash-celeb vonalra. És akkor ebből mondjuk már a múlt héten volt erről szó, hogy a GVM és a K. Kevinnel már vannak fellépések. Utána egyébként alacsony nézettséggel, de azért a roma közösségen belül, akik számára a legkártékonyabb dolog egyébként Lakatos Bendon jelenléte, azért megjelenik, de nem akkora nézettséggel. És akkor végül az történt, hogy addig ment itt a vakítgatás, amíg végül megverték tegnap Brandont, és elvették a nyakából azt a nagy aranyláncot. És akkor végül Brandon bejelentkezik vérző fejjel a kocsiból, de látszik a krún, hogy elpakolták őket rendesen, hogy akkor így úgy meglesztek találva meg a többi, a 4 koporsó meg a többi, de hogy Brandonnak a nyakából leszakították végül, és heten mentek rá, véletlen lenne, heten mentek rá, és vették el tőle, és alatta a kommentekben az egyik fele azt mondja, hogy szegény Brandon, Isten verje meg őket, akik elvetik másik fele, most megtudod, hogy milyen az, amikor elveszik a másik. És akkor ebből most ugye indul egy olyan eddig nem látott médiavonal, a reality ezt csak elkezd összefonódni a bosszúval, elkezd összefonódni azzal, hogy akkor most ki a Károly. És most ugye érkeznek majd azok a komment, azok a tartalmak, kérdőjel, amelyekben Brandon visszaszerzi-e az aranyláncát.
1: De hát azt történt, az ilyen.
0: Egyetlen mondat, azt történt, ami sejthető volt, hogy benyomul a médiatérbe a bűncselekmények világából érkező Brandon, és úgy tűnik, hogy saját utat vág, akár akaratlanul, hiszen a nyakából leszakított lánc határozza meg a tartalmat.
1: Nem lepődnék meg, hogyha a nagy ő nem a mostani következő, mert az egy másik volt bűnöző, a viszkis fog szerepelni, de ezek szerint akár még Brandonnak is kinéz egy...
0: Pontosan ez a kérdés, ez a hipotézis, ennek mentén haladunk, megérkezett akkor Fakundó is, így van, hogy vajon elírje Brandon azt a szintet a trash celebkedésben. Egy kérdés, van-e felelőssége a kereskedelmi médiának? Meg tudja elhúzni ezt? Mikor emeli be Brandont? Ugye az internetes újságok, magazinok, mert készítettek vele interjút, vagy akár régebben is, szóval a nézettség lesz erősebb, a morális értékek lesznek.
1: Szerintem ez van. De...
0: Igen. Szóval nagyon érdekes, hogy akkor merre felé megy tovább, és akkor akik erre kíváncsiak, azok azért majd a héttérítőben ezt nyomon követhetik. Szóval
1: Brandonnyaklánca.hu-n?
0: Nem. Egyébként a Brandon új fejezet az, amelyik ezzel foglalkozik, de ugye erről már volt, hogy a Brandon jelenségnek az egyik nagyon fontos kísérő jelensége, hogy nem egy kamera, hanem a Brandon körül lebzselők, kamerák live-jaiból jön össze igazából maga a jelenség.
1: Ugye itt... Az az igazi, a több szempont, vagy már én több...
0: Igen, tehát itt organikus elemek, tervezett elemek keverednek a trash celebség határán, szóval meglátjuk, hogy merre felé mozdul el. Egyébként előtte az utolsó pillanat, amikor még a nyakában van a lánc, akkor már a bohóckodás és a benzinkúton táncolás, illetve az euró tízezrek számolgatásánál vagyunk. Tehát amúgy úgy tűnik azért, hogy a kezdeti berobbanás követően nem tud olyan nézettségi hullámot elindítani, és kérdés, hogy akkor ezzel a megverték dologgal, ez az organikusan megjelenő elem hogyan megy majd tovább a médiatérben.
1: Na, jól van.
0: Hát, 8 óra 57 perc van.
1: Köszönjük a figyelmet. A héten azt hiszem hőhullám, második hőkupola?
0: Még csak Franciaországban, de állítólag felénk is elmozdul majd. 30-34 fokok várható ezen a héten. Állandósuló hőhullám, úgyhogy mindenki húzódjon árnyékba, használjon naptejet és élvezze a nyár közép hangulatát. Egy hét múlva lesz újra a Héttérítő című műsor. Mindenkinek nagyon kellemes hetet kívánunk.
1: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Júniusban ásott halom északi határának erdőszélén végleg elpusztult a rúzsafa. A 200-220 éves szürke nyár tájékozódási pontként segítette a szabadkai vásárra igyekvőket. A népi emlékezet szerint lombkoronája rejteket adott a pandúrok elől menekülő betyárvezérnek. Ezért a fa Matuzsálemnél találkoztak a Rózsa Sándor fesztiválok hagyományőrzői is. Dacolt a tápanyag szegény talajjal, túlélt vihart és villámcsapást, bár a helyiek gondosan öntözték, ágai egyre csak száradtak. Madárfészkek otthona, számos erdei rovar, köztük a most a törzsének bontásába kezdő hangyák búvóhelye volt. Elszáradt ágait a közeli közút biztonsága érdekében eltávolítják, ám gondoskodnak emlékeinek méltó megőrzéséről, számol be a sokszínű vidék.
2: Az orangutánok jellemzően magányos állatok, a nőstények 6-7 éven át egyedül nevelik kölykeiket. Egy friss kutatás szerint mégis tudatosan szerveznek találkozókat, hogy utódaik együtt játszhassanak. A Konstanzi Max Planck Viselkedésbiológiai Intézet munkatársai 31 vadon élő borneói orangután 15 éves, mintegy 30 ezer órányi megfigyelésének adatait elemezték. Kiderült, hogy a hasonló korú kölyköket nevelő, egymással rokonságban álló anyák rendkívül sok időt töltöttek együtt, és útvonalaikat is úgy alakították, hogy gyakoribbá tegyék utódaik érintkezését. A kutatók szerint a fiatalok így tanulják el a létfontosságú viselkedésformákat, a hímek például a küzdést. Az anyák a másik mozgás körzete ismeretében becsülik meg, hol találkozhatnak, az ott elérhető táplálék mennyisége nem befolyásolta a döntést. Írja a New Scientist nyomán a Qubit. A Portugália-Horvátország 8-at döntőn a horvátok hosszabbításban szerzett egyenlítő gólját les miatt vették el, és szinte láthatatlan érintés miatt. A döntést az Adidas Trionda labdába épített IMU szenzor tette lehetővé, amely gyroszkópokkal és gyorsulásmérőkkel akár másodpercenként 500 alkalommal méri a labda mozgását, és ezt adatokat valós időben továbbítja a videóbírókhoz. Számol be róla a Qubit. A rendszer kimutatta, hogy Igor Matanovic feje épp hogy hozzáért a labdához, ezzel Mário Pasalic lesre került. A szabad szemmel észrevehetetlen érintést a korábbi VB-ken valószínűleg nem szúrták volna ki. A FIFA szerint helyes döntés született, a horvát szövetségi kapitány azonban bírálta a videóbírót. Az amerikai kosárlabdaliga, az NBA szintén hasonló, beépített érzékelős labdát tesztel a nyáron.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Sziasztok, ez tehát a Politúr, a mikrofonnál Makropóló. Beszélgessünk egy órát, hát most már csak 53 percet a nemzetközi helyzetről. Miközben itt vannak némi csatlakozási gondjaink, azt mondanám, én más műsorokból tanulva, hogy ez egy korábbi műsor ismétlése, tehát most ne telefonáljatok, ez persze nem igaz, nem felel meg a valóságnak, hanem arra bátorítom a két szokásos beszélgető partneremet, Nemes Gábort valahonnan Nyugat-Európából éppen, vagy Németh Andrást, hogy telefonáljanak, és beszélgetünk a külpolitikáról, hiszen annyi téma van, hogy az elképesztő, amit végig kéne tárgyalnunk. Elvégre itt volt ez a NATO csúcs találkozó, ezúttal Ankarában, az már önmagában pikáns volt, hogy miért pont ott, hogy Trump miket mondott éppenséggel, vagy miket nem mondott, hogy miért a hangulatától függött, hogy miért más repülőgéppel indult haza, mint amivel odament. De befejeződött az iráni háború, aztán befejeződött a béke, aztán most megint háború van, aztán megint lesznek béketárgyalások, hogy volt-e Trump elleni iráni merényletnek terve vagy sem, és minden más, ami ezekkel a háborúkkal összefügg, elvégre Zelenszkijjel is találkozott Trump, és fontos megbeszéléseket folytattak, vagy éppen az új magyar kormány képviselőivel. Ukrajnában éppen megint kisebb-nagyobb átrendeződések vannak. Na, itt egy telefonáló, remélem valamelyik beszélgető társam. Halló, halló!
1: Szervusztok, Németh András vagyok.
0: Na, szia András, köszönöm, hogy betelefonáltál, mert itt valami gubancunk volt technikailag. No, szóval ott tartottunk, nem tudom, hogy követted eddig, hogy miket hablatyoltam össze, hogy azért a Ankarába tartott NATO csúcson épp elég minden történt ahhoz, hogy legyen miről beszélgetnünk. Aztán persze veled kapcsolatban, ha már te telefonáltál előbb, mint Gábor, egy telefonvonal van, úgyhogy ez kissé foglalat lett. De hogy mi történik Ukrajnában, elvégre éppen tegnap menesztette Szirídenko miniszterelnök asszonyt Zelenszkij. Na, kezdjük a NATO csúccsal. Hogyan értékeled?
1: Hát szerintem a legnagyobb eredmény az, hogy sikerült elkerülni azt, hogy nagyon nagy botrány legyen. Tehát Donald Trump, amerikai elnök meginformában volt, és ugye egyrészt Spanyolországgal vetett össze, másrészt megint bejelentett, hogy igényt tart
0: Grönlandra,
1: de annyiból mindenképpen jó, hogy az egységet sikerült fenntartani, és ez volt a fő feladat. Másodszorban az újdonságnak számít, hogy Trump megint egy kicsit, mintha húzna Ukrajna felé, tehát ez a megállapodás, hogy esetleg az Egyesült Államok átadja a gyártási licencét a Patriot légvédelmi rakétáknak, Ukrajnának, ez mindenképpen jelentős döntés, annak ellenére, hogy ebből azért 2-3 évig még nem lesz ukrán Patriot rakéta, de mindenképpen egy szimbólum. Másodszorban úgy tűnik, hogy működik tartósan ez a módszer, hogy az Egyesült Államok eladja a NATO európai tagországainak a fegyvereket, az európai tagállamok pedig továbbadják Ukrajnának, miközben fejlődik az európai védelmi infrastruktúra is. Hivatalosan ugye a fő napirendi pont az volt, hogy ellenőrizzék, hol tartanak a tagállamok abban, hogy 3,5%-ra emeljék a GDP arányában a védelmi kiadásokat.
0: Hát 5%-ra, de abból 3,5% volna a fegyverekre, és 1,5%-kal lehet könyvelni. Tehát ilyen kiegészítő infrastruktúrális beruházásokra, utakra, vasutakra, és így tovább.
1: Pontosan, és az egy még egy nagyon érdekes dolog, hogy egyre hangosabban elkezdődött a gondolkodás azon, hogy nem kéne éves NATO csúcstalálkozókat tartani, amíg Donald Trump hivatalban van, mert ugye mindig ilyen stresszben telik el, hogy mi lesz, ha kiborul a bili, és felmerült az, hogy például jövőre Albániában lenne a NATO csúcs.
0: De az is felmerült, hogy lehet, hogy nem lesz jövőre.
1: Pontosan, hogy és ez pont ez van a háttérben, hogy nem akarnak újabb alkalmat adni Trumpnak, hogy összekülönbözön is. Az is egy látványos jel egyébként, hogy mi korábban, én emlékszem 2008-ban, amikor voltam NATO csúcson, akkor ez egy két-három napos esemény volt inkább. Most ezt leszűkítették egy vacsorára és egy munkatalálkozóra másnap, tehát még az időt is szűkítik arra, hogy vita lehessen. Tehát én azt hiszem, hogy ez most egy ilyen kötelező mutatvány volt a NATO részéről. Megtörtént, és nagyjából minden megy úgy tovább, mint ahogy eddig ment. Tehát nem rombolódott tovább ez a transatlanti bizalom Európa és az Egyesült Államok között.
0: Ugyanakkor viszont tükrözte azt, hogy kiváltképp az iráni háború következtében, vagy egyáltalán a közel-keleti, közép-keleti konfliktusok következtében úgy tartották meg Ankarában ezt a csúcsot, egyébként egy Erdoánnak magának építetett palotában, hogy bár Törökország 1952 óta NATO tagja, eddig mindössze egyszer volt a csúcsértekezlet, az is 22 esztendeje. Tehát kiváltképp jellemzi azt, hogy Törökországnak milyen súlya van a NATO-n belül.
1: Igen, de hát ugye azért arról sem szabad megfeledkezni, hogy hatalmas az a török hadsereg, és azért volt itt egy másik kibontakozó botrány, éppen Törökországot érintette, hogy ugye Oroszországtól vásárol Törökország ezt 400-as légvédelmi rakétákat, ami miatt ugye az Egyesült Államok be is jelentette, hogy nem fog eladni Ankarának.
0: F-35-öseket, igen. De most bejelentette az ellenkezőjét is elvben, miközben a törökök azt is megpedzették már, hogy vagy vegyék vissza az oroszok ezeket a rakétákat, légvédelmi rakétákat, amire olyan érzékenyek az amerikaiak, vagy eladhatják a törökök más amerikai szövetséges államnak.
1: Igen, és hát is ez ugye ez, amiért az oroszok tiltakoznak, és ezek teljes joggal, tehát minden ilyen szerződésben benne van az, hogy az eladó engedélye nélkül ezeket a fegyvereket nem lehet harmadik országoknak továbbadni, de az oroszok azt gyanítják, hogy ezek az alkuk már meg is születtek, tehát ugye éppen Irántól és az Iránnal szövetséges mozgalmaktól való félelem miatt állítól a Törökország már vagy előre haladottan tárgyal, vagy már el is át is adott ilyen S-400-as rendszereket. De hát azért a Törökország tényleg fontos része a NATO-nak, és az is biztos, hogy Hormuz ügyében sem fog közeledni, ha visszatérve még a NATO-ra, az Egyesült Államok és Európa kapcsolata. Tehát Európában egyre inkább úgy gondolják, hogy ez egy olyan vállalkozás, amiben nagyon nem szabad aktív részt vállalni, mert ugye nem egyértelmű a cél, az viszont egyértelmű, hogy Iránnak azért még mindig vannak ütőkártyái, tehát ez a fajta...
0: Hát Hormuz a legfőbb ütőkártyája, most a nukleáris leszerelésen kívül, tehát ez eléggé egyértelmű, hogy ez Európát erősen sújtja. Hozzáteszem persze, hogy azzal, hogy ez a háború is villámháborúnak indult, legalábbis Trumpék elképzelése szerint aztán február 28-a óta tart, de hát ez az Egyesült Államok belső gazdaságát is jelentősen érinti, hát a benzin gallononkénti ára csak nem megkétszereződött, és most már kevesebb, mint 4 hónap múlva lesznek időközi választások az Egyesült Államokban, azért ez jelentősen befolyásolhatja a választások végeredményét. Jól látom?
1: Igen, jelentősen fogja befolyásolni, azért is volt szerintem az, hogy Trump másfél-két héttel ezelőtt úgy döntött, hogy megvan a béke, és hogy megállapodtak Iránnal.
0: Aztán még sincs. Aztán azt is mondta, hogy igen, a béketárgyalásoknak ezennel vége. Most úgy tűnik, hogy mégis a héten kezdődnek valamilyen közvetítő tárgyalások, legalább egy átmeneti megoldásról, vagy sem.
1: Igen, és biztos az a legszomorúbb az egészben, Iránban tudják, hogy az Egyesült Államokban már nagyon számít az idő, ami megint őt erősíti. Tehát amikor mondtam, hogy Iránnak talán több ütőkártyában, mint korábban, akkor ez az időfaktor pont egy ilyen dolog. Tehát novemberben, hogyha magas lesz a benzingallonenkénti ára, az több helybe került a republikánusoknak, a képviselőházban és a szenátusban.
0: Meg még valami, miközben mondtad te is, hogy a Törökország milyen fontos stratégiai partner a NATO-ban, hát a második legnagyobb hadsereget tartja fönn, de közben hát évtizedekkel ezelőtt még nagyon komoly fegyverimportra szorult, és időközben olyan fejlesztéseket hajtott végre, hogy például a drónexportban már a világ egyik vezető országa.
1: Igen, hát ugye is ismerjük ezt a Bayraktar nevezettű drónt, amivel Azerbajdzsán tulajdonképpen megnyerte a háborút Örményország ellen, és visszafoglalta a Karabahot. Tehát tényleg jól mondott, tehát ez volt az első olyan konfliktus, a karabahi konfliktus 2023-ban, amikor a drónok meghatározó szerepet játszottak, és az is érdekes, hogy egyébként Ukrajna is nagyon sok Bayraktar drónt kapott a háború.
0: De szó volt arról is, hogy Ukrajna gyárthatna is ilyen Bayraktárt. Egyébként igen. Ez is az Erdoğan családhoz tartozik szegről végről, hiszen Erdoğan kisebbik lánya a Bayraktár egyik tulajdonosának a felesége.
1: Igen, hát azért erről is lehetne külön fejezetet nyitni, hogy Erdoğan és családja mennyire nem szegényedett el ebben a uralkodói érában, de ismerünk más országokat, ahol is a miniszterelnök és a lánya nem állt egészen rosszul anyagilag. Nem, teljesen igaz is. Ezek a Bayraktar drónok mellett a törökök tényleg gyártanak más drónokat is, és ami komoly fejfájást fog okozni Oroszországnak, és ez is szintén visszatérhetünk a NATO-ra, hogy Erdogan bejelentette, hogy fontolóra vették Ukrajna fegyverekkel való támogatásának a lehetőségét is, és ha ez beindul, ez megint egy komoly lökést adhat az ukrán védelemnek.
0: Számtalan összefüggés van itt, amiről mindenképpen beszélni kell, de beléd folytottam korábban a szót, vagy nem pedzettük tovább a témát, hogy 3,5%-kal kell, hogy növeljék a NATO tagországok a fegyverkezésre kiadott költségeiket a hazai összterméken, a GDP-n belül, ahogy mondani szoktuk, és még 1,5% juthat egyéb beruházásokra, amelyeknek szintén ehhez kellene kapcsolódni, de vajon, mint a HVG munkatársának teszem fel a kérdést, mennyire érinti ez az országok jólétét vagy gazdaságát?
1: Hát ez mindenképpen érinti, tehát ugye Orbán Viktornak volt egy nyilatkozata, hogy ha 5% lesz ez a kötelező szint, az egy tüdőlövés, mondjuk tüdőlövés nem lesz, de mindenképpen érinti a jólétet, és az nem véletlen, hogy eddig az európai tagállamok közül Lengyelország, Görögország és a három balti ország ért el a 3,5%-hoz.
0: Hát szintet. Kicsit közelebb vannak Oroszországhoz, mint Spanyolország vagy Portugália.
1: Pontosan ezt erről akartam, meg ugye Görögország, meg Ciprus és Törökország miatt fegyverkezik. Tehát igen, ez a jóléti kiadások rovására megy, és tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a hidegháború vége utáni években ezek, amik korábban fegyverkezésre mentek, ezek erősítették a jólétet. Most ugye ezt mondják pont a katonai szakértők, hogy az európaiaknak meg kell érteniük, hogy most megint költeni kell a védelemre, és ha nem most költenénk védelemre, akkor ez a jövőben sokkal többe kerülne. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez még eljutott az európai polgárok többségéhez, de ez ennek ellenére sajnos igaz. Tehát Oroszország valódi fenyegetést jelent, még ha nem is olyat, hogy másnap neki menne egy NATO tagországnak, mert Moszkvában is tudják, hogy azért ehhez ők kevesek, de a veszélyt mindenképpen egy fegyverkezéssel lehet csak sajnos elhárítani és csökkenteni.
0: Igen, de a hidegháborúban, ha már említetted, ott a NATO tagok átlagosan 3% fölött költöttek védelemre, aztán utána ellazsálták, ahogy Trump mondaná, tehát ellinkelték a dolgot, úgyhogy átlőcsölték az Egyesült Államokra a nyugat-európai országok védelmét, még mélyebben kell most a zsebükbe nyúlni.
1: Hát de teszem hozzá, hogy nem feltétlenül értek veled egyet az ellazsálnival, mert...
0: Hát egy Trumppal kell egyet értened, nem velem.
1: Akkor Trumppal nem, sem. Nem ez az egyetlen téma egyébként, de ugye a hidegháború idején is az Egyesült Államok volt az, amelyik a legnagyobb résztvevő volt a katonai költségvetéseknek, és a hidegháború vége után tényleg azt hittük, hogy nem lesz többet ilyen helyzet. Tehát tényleg feleslegesnek tűnt a védelmi kiadások fenntartása és a védelmi ipar fenntartása, csak sajnos kiderült, hogy nincs igazunk. Tehát ez már 2014-ben...
0: Ilyen nem lehet, hogy neked ne legyen igazad. Hát szóval igazunk, ne. Olyan nem lehet, hogy neked ne legyen igazad.
1: Nagyon szépen köszönöm, de a Gábor sem, Gábor azt mondaná, hogy egyébként lassan átadom majd neki azt szót, én szívesen beszélni még egy kicsit Ukrajnáról.
0: Azt fogunk, de akkor tényleg próbálkozzunk azzal, hogy te most szépen óvatosan, mert hogy nem sikerült Teams-en utolérni benneteket,

0: kezdenek áttérni a drónhadviselésre, és ők is változtatják a katonai doktrinájukat. Tehát eljött tényleg az az időszak, amikor egy ideig a drónok fognak háborúzni, és az embereknek valamivel kisebb lesz a szerepe.
1: Akkor most zenélünk egy kicsit, tedd le légy szíves a telefont, Andris, hogy hát ha a Gábor hallgatja a műsort, és ő is telefonon bejelentkezik, mert...
0: Már meg is beszéltem vele, hogy ezt fogjuk tenni.
1: Nagyon szuper vagy. Köszi, zenebona, és folytatjuk.

0: Na csak fölvetted.
1: Na szevasz, Gábor, örülök, hogy sikerült így a kapcsolatot megteremtenünk. És
0: mondjuk azt jártana, ha lenne a míten is.
1: Jó, hát valamiért itt még a technikai zűrzavar felütötte a fejét, de akárhogy is, akkor ha már te bejelentkeztél, akkor folytassuk onnan, ahol Andrással abba hagytuk, tehát mennyire teljesíthető ez az 5%, mondjuk pont neked te szegezem a kérdést, aki Spanyolországban élsz, vagy többnyire ott vagy, amikor a spanyolok az egyik utolsók voltak, akik még a 2%-ot sem teljesítették.
0: Most már igen, tehát a spanyolok egyébként azt mondják, és ebben van valami igazuk, hogy nem az abszolút számokat kell csak nézni, vagy az abszolút növekményt kell nézni, hanem azt is, hogy honnan indultak és hova érkeztek. Tehát a spanyolok sokkal alacsonyabb szinten voltak, megduplázták. Ők jó, a duplázás is csak 2%-ot jelent, de ez akkor is komoly teljesítmény. És hát tényleg az a helyzet, hogy a spanyoloknak a részvétele a NATO-ban az inkább a földközi tenger nyugati medencéjének a védelme, ott a támaszpontok van, két nagy támaszpont, ezzel kapcsolatban Trump egyébként düdögött is egyet ott.
1: Hát nem csoda, mert hogy pont Pedro Sánchez szocialista spanyol miniszterelnök volt az, aki nem egyszerűen nem támogatta az amerikaiak iráni akcióit, hanem megtiltotta, hogy a spanyolországi bázisokat használják.
0: Ez teljesen rendben van, a NATO egy védelmi szövetség, a NATO-nak az a feladata, hogy megvédje a szövetséget külső támadásoktól, nem pedig az, hogy mindenfajta kalandokban részt vegyen, amelyet valamelyik tagja elindít valahol.
1: Tehát, hát ez a valamelyik tag általában az Egyesült Államok.
0: Jó, de előfordult például az is, hogy Törökország mondjuk Ciprusban, és a NATO ott is bölcsen nem avatkozott bele, hát két NATO tagország között, akkor most melyiket válassza, ugye, Görögország és Törökország. Tehát a NATO ilyen, ebben a helyzetben nem fog soha föllépni, az 5. cikke nem erre van kitalálva. De ha már említettük magát a csúcsot, én azért még azt hozzátenném, hogy egyrészt, hogy az 5. cikket megerősítették. Ez önmagában egy magától értetődő dolog lenne.
1: Tehát, csak hogyha egy NATO tagországot megtámadnak, akkor az összes NATO tag védelmébe veszi azt az országot.
0: Így van. És hát ez magától érthet, ez a lényeg, ez a NATO. De hát ez az, amit Trump többször is nyilvánosan kétségbe mond, most pedig azért mégiscsak aláírta. Tehát nem véletlenül vették ezt bele, nem tudom, hanyadik pontként a végső közleménybe, és amelyben benne van ugye az Ukrajnának adott pénzek, meg a fegyverkezés és egyéb, de még valamit szeretnék mondani az Ukrajnának adott Patriot rakétáknál. Szóval azért ez egy trükkös dolog. Tudnélik, valószínűleg egyrészt ez nem lesz holnap. Tehát a németek 4 éve megkapták ezt a lehetőséget, 2 éve építik a rakétákat, de még egy sincs kész.
1: Hát igen, ez

0: Ukrajna kapcsán is mondják, hogy oké, szép ez az ígéret, de ez évekbe fog telni, hogyha
1: ők
0: elkezdenék gyártani.
1: És van még egy érdekes apró betűs megjegyzés, amit nem szoktak figyelme venni, de ami döntő, ez valószínűleg nem Ukrajnában fog történni. Minden valószínűség szerint Németországban épül majd föl egy ukrán gyár, vagy a meglévő német kapacitásokat kibővítik, és azt mondják, hogy ez ukrajnai. Tehát ezért sikerült ezt ilyen gyorsan megkötni, mert nem arról van szó, hogy majd mostan akkor a zöld mezőn Ukrajnában elkezdenek valamit építeni, amit az oroszok nagy valószínűséggel azonnal szétlőnek, hanem ezt a német területen a már meglévő német kapacitásokhoz valamilyen módon kapcsolódva teszik. Ami egyébként azért érdekes, mert ez azt jelenti, hogy amit egyébként a kiadott közlemény első pontja is megerősít, hogy tehát Ukrajna az ma már bizonyos szempontból a NATO része, vagy legalábbis, ugye ott úgy fogalmaznak, hogy Ukrajna hozzájárul a NATO biztonságához.
0: Hát egy mint ütköző zóna, igen.
1: És töretlen, nem, én most a hivatalos megfogalmazásról beszélek. Uh-huh. És töretlen támogatást élvez, és ennek fényében adják neki a pénzeket, amelyek egy része valószínűleg aztán Németországban fog realizálódni, de ez mindegy. Tehát én úgy érzem, hogy ezzel a NATO hát egészen komolyan elköteleződött, most már hogy tetszik, nem csak de facto, hanem de jure is, tehát szavakban is, szerződésekben is, papíron is, Ukrajna mellett, ami egy nagyon érdekes fejlemény, mert eddig mindig az volt a helyzet, hogy mi támogatjuk ugyan Ukrajnát, de arról szó sincs, hogy mi ebbe bármilyen módon beleszállnánk. És most már az is fölmerült, egyelőre persze még ez csak vita kérdés, de már az is fölmerült, hogy valamilyen szinten azt, amit eddig mindig megtagadtak, hogy az ukrán légtér biztosítását, ha más nem passzív biztosítását, ami azt jelenti, hogy ha oda valami beröpül, azt lelövik, ezt megkezdik. Egyelőre valószínűleg csak úgy, hogy ami már eddig is létezik, hogy a határzónákban, tehát a Lengyelország, Románia és a többi, ahol most is vannak berepülések, kóbor orosz drónok, ezeket meg rakéták, hogy akkor ezeket lelövik, de mondom, már az a tény, hogy egyáltalán ez fölmerült, hogy valamilyen fajta légtér ellenőrzésbe beszáll a NATO, ez mutatja, hogy a NATO egyre erőteljesebben igyekszik beszállni ebbe, és ennek az is az oka, hogy egyre erőteljesebb a félelem, hogy az oroszok pont azért, mert egyre rosszabb helyzetbe kerülnek, nem a fronton, hanem úgy általában a háborúban, tehát a háborús erőfeszítéseket nem bírják, a dróntámadások tönkreteszik az egyetlen bázisát az orosz gazdaságnak, az olajszektor, olaj- és gázszektor. Tehát, hogy valami elkeseredett és hát kétségbeesett lépésre szánják el magukat. Nyilván nem úgy, hogy a tankjegyeket elindítják valamelyik NATO ország ellen, de hogy valamelyik NATO országgal szemben valamilyen hibrid hadviselésbe fognak, ez teljesen benne van a lehetőségek pakliába. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a mind a két oldalon hát erősödik a NATO részint részvétele, a másik oldalon a NATO fenyegetése. Ha nézi valaki az orosz televíziót, ott teljesen egyértelmű, hogy mi a NATO ellen folytatunk háborút, és áll naponta a Szalavjov, aki egy ilyen megmondó ember, és egy ilyen csavos
0: influencer,
1: kutyája.
0: Igen.
1: Igen, hát nem, mert ő az egyértelmű televíziós.
0: Persze,
1: igen, tehát ha úgy tetszik, Putyin televíziós hangja, ő naponta atomfegyverekkel fenyegeti a NATO országokat, meg ilyen ötletei vannak, hogyha lebombáznak egy orosz olajfinomítót, akkor válaszul bombázunk le egy olajfinomítót valahol valamelyik nyugat-európai országba. Jó, ezek nyilvánvalóan üres fenyegetések, blöffök, de mutatják azt, hogy készítik föl az orosz közvéleményt arra, hogy itt valami komoly szembenállás lehet, valami komoly összecsapás lehet.
0: Jó, akkor én amatőr riporterként egy-két szavadba kapaszkodnék bele. Az egyik a hibrid háború. Mondtad, hogy ezek a kóbor orosz drónok elérhetnek különböző kelet-európai NATO tagállamokat. De ugyanakkor voltak olyan idézőjelbe, akkor maradok a szabad járásánál, kóbor ukrán drónok, amiket állítólag a hibrid háború jegyében oroszok térítettek el például a Baltikum fölé.
1: Így van. Hát ez, az, hogy valami milyen technikai eszközökkel hajt végre egy akciót, az lényegében másodlagos. Hát majdnem mindig úgy kezdődnek ezek a sajnos háborúk kikésők.
0: Hogy visszalőnek.
1: Hogy valami fajta ilyen idegen zászló alatt végrehajtott akció történik. Hát emlékeztetnék a II. Világháború kitörésére, amikor a náci Németország a saját területén ők lejvici adót lengyelekkel kvázi elfoglaltatta. Oda vitt néhány a koncentrációs táborokban megölt és német katonai egyenruhába öltöztetett szerencsétlennek a hulláját. Azokat ott elszórta, és mondta, hogy ime, Gleiwitzet lövik, és akkor Hitler bejelentette, hogy ma 5 óra óta visszalövünk. És ezzel megtörtént a provokáció. Lengyelek a környéken nem voltak természetesen, tehát ahhoz, hogyha valaki el akar valamit indítani, akár kóbor, vagy egyéb drónokat, vagy rakétákat, ahhoz nincs szükség hadüzenetre, ezt meg lehet oldani okosba.
0: Jó, akkor okosba próbálkozom, mint amatőr riporter, úgyhogy megismétlek egy kérdést, amit az elején tettem föl neked, hogy olvastam olyan tanulmányt, hogy a előző 10 évre szóló 2%-os NATO fegyverkezési kötelmet a szövetség egyharmada nem tartotta be, és vannak olyan számítások, kalkulációk, amik szerint Németország évente 20 milliárd dollárt, vagy éppen Spanyolország második hazád 10 milliárd, Olaszország pedig 8 millió eurót spórolt meg azzal, hogy nem tartották be a 2%-os elvárás sem.
1: Ez a múlt. Tehát most a németek ugye már amikor kitört a
0: múlt a tényekről szól, a jövő az ígéretekről.
1: Nem, azért ez nem egészen így van. Hát azért a múlt az mégis 22-ben, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, akkor Scholz odaállt a parlament elé, és közölte, hogy fegyverkezünk.
0: Ki szólt oda? Ki volt ez?
1: Scholz kancellár.
0: Igen, Olaf Scholz, igen.
1: És azóta ez a német fegyverkezés, ez folyik. Szóval, hogy a nagyságrendek majdnem dupla annyit ruháznak be a németek most a hadseregükbe, mint a franciák. Amely Franciaország ugye hagyományosan egyrészt van egy elég drága atomhadereje, másrészt hát ugye hagyományosan a force de frappe, az elrettentő erő, annak ugye a francia filozófia, katonai filozófia szerint a NATO nélkül is meg kell tudni védenie Franciaországot, és ennek ellenére mondom most, ez megfordult, tehát a németek sokkal nagyobb mértékben fegyverkeznek, amit korábban egyébként nem csak azért nem tették, mert spóroltak, hanem ugye az európai országoknak igazában a háború óta nem volt szívügyük, hogy a németek nagyon erősek legyenek katonailag.
0: Igen, de megbékéltek közben a franciákkal, nagyon böcsületesen földolgozták a múltjukat, ez mondjuk az AFD-ig tarthat talán, de valóban ez komoly segítséget jelent ahhoz, hogy az európai együttműködés tovább tartsén.
1: Így van, tehát ez látszik, és tulajdonképpen itt van, ha úgy tetszik, ez egy lehetőség is. Egyrészt ez egy hatalmas nagy teher, és amellett egy amerikai követelés. Másrészt azért az európaiak valamikor, amikor még Trump első regnálása alatt elhatározták, hogy jó, hát azért úgy látszik, hogy Amerikában nem lehet 100%-ban megbízni, nem lehet 100%-osan számítani rá. Létre kell hozni egy olyan európai haderőt, amely, és egy olyan európai védelmi ipart, és egy olyan európai hadi konstrukciót, amely egységes ellenállást lehetővé tesz, akár az amerikaiak nélkül is, vagy az amerikaiaknak csak a korlátozott segítségével, jó, itt vannak átmenetek. És ez az, ami ugye megtorpant Biden alatt, és ami most hát egy nagy svungot vett, tehát én úgy fogom föl, hogy ez egyrészt valahol Európa saját érdeke, és ennyiben, hogyha ez megvalósul, és tényleg megvalósulna az, hogy Európa magát egy katonai hatalommá tegye, akkor az a Trumpnak, vagy a trumpizmusnak, vagy a trumpistáknak is fejfájást okozna. Tudnélik, ha már a számoknál tartunk, Európa összességében nem költ keveset. Tehát az Európai Unió, ha mindent összeadunk, azért az egy elég tisztességes summa. A probléma az, hogy mindenki ilyen hazailag barkácsol, tehát nem tudom, van biztos német kolléga számszerűen is tudja, nem tudom hány típusú karabé, hány típusú ágyú, hány típusú tank, akármi, mindenfajta fegyverzet Európában. Az amerikaiaknál nyilvánvalóan mindenből csak egy vagy kettő van, tehát amennyi kell, amennyi egyetlen egy hadseregnek szükség, de az európaiak még mindig képtelenek ezt előállítani, és ezen a téren azért vannak kudarcok is. Például most vonták vissza azt a megállapodást, amely egy közös francia-német, nem tudom, 5.-6. generációs repülőgép, illetve hát vadászgépnek az előállítására irányult, milliárdokat ruháztak már be, aztán az utolsó percben nem tudtak megállapodni, hogy most a franciáknál legyen-e a nagyobb rész, vagy a németeknél legyen, és akkor kiszálltak, és most külön-külön fognak, szóval ez teljesen vicces. Miközben polgári téren ez megvalósult, mert a polgári repülőgépgyártásban az Airbus az természetesen közös európai termék, és abszolút versenytársa az amerikai Boeingnek. Tehát ugyanezt kéne vagy kellene csinálni a haditechnika terén is. Egyelőre a szándéknyilatkozatokon kívül nem sok minden történt.
0: Ott te határfivatalba dolgoztál, tehát tudod ezeket a könyvelési trükköket, ami NATO mezbe bújtatva akármilyen kiadásokat is el lehet könyvelni a sikerhez, de mint Spanyolországban is honos ember, tőled kérdezem, azért végül is Trump akárhogy is ezt a szocialista spanyol miniszterelnöket egy szörnyű partnernek nevezte, akinek szörnyű gondjai vannak otthon is. Hogy állunk?
1: Na most először is ez a szokásos trumpi színház, amit előadott, utána találkozott Sánchezzel, aki vigyorogva belmondta, hogy az égvilágon semmi másról nem volt szó, amikor beszélgettünk
0: barátilag. Csak a foci.
1: Csak a fociról és a világbajnokságról, és egyébként is minden a lehető legnagyobb rendben van. Ja, és ugye Trump azt is mondta, ott nyíltan kiadta a pénzügyminiszternek, hogy akkor mostantól fogva megszüntetünk minden kereskedelmi kapcsolatot Spanyolországgal, légy rajta, csináld, és mondta benned, hogy persze, csináljuk. Semmi nem történik, a kapcsolatok, a valós kapcsolatok jók, ez a dolognak az egyik része, tehát a kereskedelmi, meg egyéb együttműködés. A másik pedig, hogy ennél nagyobb ajándékot nem adhatott volna Sáncheznek, mert ez a piszkos Fred effektus, akit piszkos Fred támad, azt mindenki más védi, akit véd, azt mindenki más támad. Ennél jobb reklám Sáncheznek nem kell Spanyolországban, egyébként elég nehéz belpolitikai helyzetben van, mint hogy őt a Trump támadja. Ráadásul valami olyasmiért, amivel a spanyolok nagy része, elsőprő többsége egyetért. Jellemző, hogy azok is, akik támadják, tehát a néppártiak meg a Vox, a két jobboldali párt, akik elkezdték támadni Sánchez, hogy jó, hát milyen rossz a kapcsolatot Trumppal, odáig azért nem merészkedtek, hogy azt mondják, hogy Trumpnak igaza van. Mert ez nem vállalható így Spanyolországban.
0: Köszönöm szépen, hogy hozzászóltál, akkor most tedd le a telefon némi zene alatt.
2: Ne tedd le, én megint lennék kérdésem.
0: Ja, parancsolj, papu.
2: Lehet, hogy hamarabb kellett felkérdeznem, de ugye patriótokról sok minden szó esik, de mi lett a Starlinknek a sorsat? Felszabadítják-e az ukránok számára?
1: A Starlink működik az ukránok számára, és nem egyelőre semmi jel nem mutatja, hogy ezt megváltoztatnák. Az oroszokat rakták ki a Starlinkból, amennyire ki lehet rakni persze, mert de ez megoldható technikailag. Az oroszok hiába vásároltak be Starlink rendszereket. Ma már csak olyan Starlink rendszert fogad, vagy olyan Starlink egységet fogad a rendszer, amely szertifikálva van, amelyet bizonyíthatóan az ukránok, vagy mindenképpen nem az oroszok használnak. És én azt hiszem, hogy amíg a Pentagonnak van szava a Starlink használatában, már pedig van, tudni, hogy finanszírozza, addig ez így is marad.
2: Köszönöm szépen.
0: Akkor zenélünk egy kicsit, és utána a Németh András hívását várom vissza, azzal, hogy elnézést kérek a... nem tudnak betelefonálni, hiszen a telefonvonalunkat arra használjuk, hogy az általam nagyra becsült és nálam sokkal tájékozottabb kollégákkal beszélgessek.

0: Halló.
1: Ez továbbra is a Politúr, hallom, hogy András is itt van, annak őszintén örülök, és akkor az utolsó harmadra fordulunk rá azzal, hogy a hallgatóktól újfent elnézést kérek, hogy a telefonvonalon itt a szagemberekkel beszélgetek, de hát azért itt volt egy nagyon érdekes, mármint az ankarai NATO csúcson, egy Zelenszkij-Trump találkozó.
0: Még egy pillanat, azért visszatérnék a NATO-ra, meg a Petriotokra, ugye Gábor is mondta, hogy ez azért nem azonnali segítséget jelent. A másik pedig az, hogy valószínűleg ezek a licenszek nem az egész rendszerre, tehát a radarokra, indítóállásokra vonatkoznak.
1: Hát arra vigyáznak az amerikaiak, persze.
0: Pontosan, tehát ez mindenképpen egy részleges megoldás lesz, és én szerintem azért az egy, meg a NATO költségvetésről beszélve, az mindenképpen egy normális elvárás az USA részéről, hogy az európaiak többet fizessenek. Hát azért, ha megnézzük a statisztikákat, jelenleg is az USA-nak a védelmi kiadásai kétszer annyit tesznek ki, mint az összes európai NATO tagállamai és kanadai összesen. Tehát, és ezt Európában is értik, hogy ezt ezen változtatni kell. Tehát ez szerintem viszonylag hamar elérik a 3,5%-ot, és a papok kérdésére válaszolva, mióta ugye az oroszok nem érik el rendesen a Starlinket, és ez ilyen körülbelül már fél éve van, azóta jelentek meg Belarusban ezek a jelismétlő állomások, amelyek segítenek, vagy segítettek az oroszoknak eljutni Ukrajnába drónokkal, és ez az, amit ugye most ukrán követelésre belaruszok valószínűleg kikapcsoltak, és ezzel...
1: Hát volt ott némi oda-vissza fenyegetőzés azért, vagy hát Zelenszkij részéről minden. Igen.
0: Fenyegetés, és tehát ez a Starlink, ez nagyon sokat számított az oroszoknak, és nagyon sokat számít most az ukránoknak, tehát ugye a drónok irányításában ezek kulcsfontosságú eszközök, ha éppen nem ilyen optikai szállal vezérelt drónokról beszélünk.
1: Akkor még a gazdasági háttérről. Részint az oroszról, ahol tényleg elég súlyos ellátási válság van, és már nem csak a Krímbe, hanem egyebütt is, meg a dízel exportot leállították, és így tovább. Tehát eljutottak a gazdasági vagy pénzügyi határaikhoz, miközben nyilvánvaló mód, elképesztő módon próbálnak továbbra is fegyverutánpótlásról gondoskodni. Hogy állunk?
0: Igen, és én ugye valóban, tehát ugye mindenütt most már azt hiszem a 89 oroszországi régióból több mint 60-ban alakultak is súlyos ellátási gondok, de szinte kisebb az ellátási gond anyagi részének a hatása, mint sem szerintem az, hogy az oroszok tényleg látják, hogy hova jutottak az Ukrajna elleni háború 5. évében, amit ugye 3 nap alatt akartak megnyerni, hogy a mindennapi életükben most már korlátozva vannak. Tehát ez szerintem a rendszer számára nem is a gazdasági probléma a legsúlyosabb, hanem az, hogy látszik, hogy a király mesztelen, és ez valóban beindíthat különféle mozgásokat az orosz társadalomban. Tehát van például az Ander Melnichenko nevezető.
1: Ő most írt egy nagyon kritikus cikket, vagy nyilatkozott pontosan, nagyon kritikusan.
0: Az Economistban.
1: Igen.
0: Őt hívják a műtrágya királynak, és ő már mondjuk 2022-ben is ellenezte ezt a háborút, de most, amit mondott, ez tényleg nagyon érdekes, és én úgy érzem, hogy ezzel ő kifejezte az orosz üzletemberek nagyon jelentős részének az álláspontját.
1: Igen, de hát nyilvánvaló, hogy Ukrajna belpolitikai helyzete sem igazán megnyugtató. Abból is látszik, hogy Zelenszkij állandóan újra meg újra rendezi a sorokat, vagy próbálja stabilizálni a saját pozícióját, hiszen éppen most a napokban menesztette Szirídenko miniszterelnök asszonyt, aki mindössze egy évig töltötte be ezt a posztot, hiszen korábban jó volt miniszterelnök helyettes, tavaly júliusban kinevezte Zelenszkij, most éppen bár köszönetének adott hangot, és milyen derekasan teljesített, menesztette.
0: Igen, de ez tulajdonképpen akár jó jelnek is számíthat, tehát ez egy konszolidációs folyamat. Azt tudni kell, hogy Szirídenko miniszterelnök a korábbi elnöki hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak volt úgymond az embere, tehát Andrij Jermak, aki ugye leváltottak tavaly év végén,
1: Hát őt úgymond Zelenszkij felső helyettesének nevezhették.
0: Pontosan, tehát nagyon komoly beleszólása volt a miniszterek kinevezésébe, a miniszterelnökök egymás utáni kinevezésébe és az egész ország irányításába is, ugye őt leváltották, belekerült különféle korrupciós botrányokban, nagy valószínűséggel joggal említették a nevét, és most, hogy Szridenkónak mennie kell, ez azt jelenti, hogy szép sorjában mennek Jermáknak az emberei is, és új garnitúra kerül oda, tehát én ezt semmiképpen sem tartom rossz jelnek, annak ellenére, hogy abban teljesen igazad van, hogy a belpolitikai helyzet és a gazdasági helyzet Ukrajnában sem ideális, tehát az az indok, amivel ők ezt indokolták, hogy milyen lesz az a csere, hogy javítani kell a külfölddel a kapcsolatot, és jobban kell szervezni a védelmi.
1: Sőt, fölmerült az is, hogy a hölgy, az eddigi miniszterelnök, washingtoni nagykövet lesz.
0: Igen, ez nagyjából hivatalos is, és ő fogja majd tartani az USA-val a kapcsolatot. Tehát tényleg van mit erősíteni az ukrán gazdaságban, az ukrán belpolitikában, és én nem lennék a nyugat például a Szibiha külminiszter helyében sem, mert őt is úgy tartják számon, mint Jermáknak egy nagyon szoros volt szövetségesét, sőt, ki ebben bejelentették, hogy a külképviseleteken is komoly változások lesznek. Nem tudom, hogy ez például érinteni fogja a magyarországi ukrán nagykövetséget.
1: Hát ha már Magyarországot szóba hoztad, és a magyar külképviseletek átformálását, meg az új kormány külpolitikáját, azért az nem volt érdektelen az ankarai csúcson, hogy bemutatkozhatott az új kormányfő, úgyhogy vitte magával a külügy és védelmi miniszterét, és Orbán Anita külügyminiszter asszony mondta, hogy a NATO csúcs egyik fő kérdése az, hogy a védelmi kiadásokat katonai képességekkel formálják át. Ennek Magyarországon mekkora a jelentősége?
0: Én az a baj, hogy én ebben nem vagyok igazán optimista, tehát Magyarország egy kis ország, és nem csak területben, nem csak a népességben, gazdaságban is, tehát igazság szerint önálló ütőképes magyar haderő nem tud lenni. Tehát a magyar hadsereg annyiban tud jó lenni, hogy különböző specifikus részkérdésekben jól tud teljesíteni, de egészében véve én szerintem is ez teljesen egyértelmű, hogy nem a magyar védelmi költséget is fogja eldönteni a NATO jövőjét, viszont az mindenképpen fontos, hogy azért magyar gripenek repkednek a balti térségben és vigyázzák a balti légteret, és ez egy jelentős feladat, de ugye teljesen egyébként, Gábor is amit mondott, hogy a német katonai költségvetés növelése lesz az, ami valóban látványos eredményt hoz, és abban viszont bízom, hogy említetted az új kormányt, hogy a régi kormányról azért lehetett tudni, hogy azért ott is mentek magánzsebekbe pénzek, tehát ugye tulajdonképpen a védelmi miniszter a saját tulajdonában volt, vagy lévő gyártól rendelt repülőgépeket. Ilyenek bízom benne az új kormányzatnál nem lesznek, és ez azt jelenti majd, hogy hatékonyabban lehet elkölteni azt a rengeteg pénzt, amit azért a védelemre kell majd fordítani.
1: Ha már te ragadtál be a műsor utolsó harmadába, amivel persze kisemmisztük a hallgatókat, azért maradjunk a régiónál, ha említette te is a Baltikumot, meg a szomszédságpolitikát. Én úgy érzem, hogy azért itt a szomszédságunkban is elég sok a villámlás. Romániában továbbra is kormányválság van, nem sikerült az új miniszterelnök kinevezését stabilizálni, vagy éppen, hogy kedvenc témádnál maradjak, nem Dodikról lesz szó, a boszniai szerb köztársaság korábbi vezetőjéről, hanem Vučićról, aki éppen a putyini modellt követi, azzal, hogy most ünnepélyesen nagy hangon lemondott, de úgy tűnik, hogy miniszterelnökként szeretné tovább folytatni, nyilvánvalóan egy kicsit átformálja az ottani alkotmányt, vagy nevezzék alaptörvénynek, bárminek, de nem érdektelen fejlemény.
0: Abszolút nem érdektelen fejlemény, csak nem vagy benne biztos, hogy sikerül neki, tehát ugye, és ugye említetted a putyini példát, de mondhatjuk, hogy akár a bolgár példát követte.
1: Igen.
0: A Rumen Radev államfő 2 hónappal az államfői mandátuma előtt lemondott, mert nem volt hajlandó.
1: Csinált egy új pártot, és miniszterelnöként folytatja.
0: Igen. Tehát ez tulajdonképpen azt mondja, nem is Putyin találta ki ezt a módszert, csak ő volt az, aki a leglátványosabban valósította meg több mint egy évtizeddel ezelőtt. Viszont ami Rumen Radevnek sikerült, egyáltalán vagy benne biztos, hogy Alekszandár Vučićnak is sikerülni fog. Tehát ugye ott 2024 novembere óta nagyon komoly tiltakozási hullám működik. Akkor történt ugye ez a baleset, pályaudvaron 16 ember halt meg, amikor leszakadt
1: a... Na de kérdés, hogy ez a diák mozgalom, ami azóta is komoly tüntetéseket szervez, mennyire lesz képes politikai erővé kovácsolódni?
0: Hát ezen dolgoznak, csak ugye múltkor ezen lamentáltunk, hogy elég gyorsan csinálják, elég hatékonyan csinálják. Én azt hiszem, hogy igen, tehát az összes közvélemény kutatás azt mutatja, hogy ha most lennének a választások, akkor ez a diák mozgalom, ami valóban még nem egy párt, még nem is egy mozgalom, ez ha indít jelölteket, akkor nagy valószínűséggel nyerni fog. És ezen dolgozik most egyébként Vučić, tehát ígérget a nyugdíjasoknak. Érdekes egyébként, hogy ahogy Magyarországon is az idősebb generációt próbálta megnyerni az Orbán kormányzat, Vučićéknál is tudják azt, hogy a fiatalságot már elvesztették, és ezért fordulnak a nyugdíjasok a vidéki lakosság felé. És én azt hiszem, hogy hasonló eredménnyel. Valószínűleg, ha lesznek választások, és hamarosan lesznek, akkor nem annyira lesz hátütő ennek az új mozgalomnak a diadala, mint Magyarországon volt a Tisza kormányé, de én mindenképpen úgy vélem, hogy nagyon nagy esély van a győzelemre. És még egy dolog, hogy azért sincsen igazság szerint egyszeri vezetője ennek a mozgalomnak, mert Szerbiában hagyományosan ilyen százfejű ellenzéki mozgalmak léteznek. Lásd például, Milosevic idején az Otpor mozgalom volt ilyen, hogyha letartóztattak egy vezetőt, akkor rögtön a hírbe lépett még 3, 4, 5, 6.
1: Itt is ilyen hídraszerű, igen.
0: Pontosan, igen.
1: Ha már Orbán Anitát említettem, ő közben, kim volt Rómában egy olyan találkozón, ahol a Nyugat-Balkán támogató országok találkoztak, és több külügyminiszterrel is tárgyalt. Hogy alakul Magyarország és a Nyugat-Balkán kapcsolat az új kormány idején?
0: Hát az az érdekes, hogy a nyugat-balkáni államok, leginkább Szerbia például, amelyik Orbán barát volt, ők rögtön nyitottak a Tisza kormány felé, tehát ott is győzött a pragmatizmus. Ez az új magyar kormány is teljes mértékben támogatja ezeknek az országnak, lásd Montenegró, Szerbia, az Európai Uniós tagságát, és ugye ez elhangzott évként is Magyar Pétertől, hogy igazságtalan lenne Ukrajna soron kívüli felvétele az NATO-ba és az EU-ba, mondjuk a NATO-ba nem elnézés, tehát az EU-ba, mert ezzel azokat a nyugat-balkáni államokat büntetnénk, amelyek már nagyon hosszú ideje folytatnak tárgyalásokat az Európai Unióval. Ugye persze vannak, akik ezzel nem értenek egyet, tehát ugye vagy azt mondják, hogy Ukrajnában alapvetően más a helyzet, és nagyon fontos lenne egy háborúban álló államnak egy EU-tagság, vagy ennek a rövid időn belül lehetősége, és azt is hangsúlyozzák, hogy Szerbia azért nem EU-tag többek között, mert nem hajlandó megjegyezni Koszovóval a két ország kapcsolatára. Ugye ezt tudjuk, hogy Koszovó Szerbia része volt, onnan vált ki 2008-ban.
1: Na de van öt Európai Uniós tagország, amelyik nem is ismeri el Koszovó létét, pont azért, mert saját szeparatizmustól fél, vagy idézőjelben.
0: Pontosan, és ebben Magyarország szomszédai is.
1: Igen, Szlovákia és Románia, így van.
0: Igen, tehát én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy Magyarország és több Európai Uniós tagállam támogatja, vagy szorgalmazza ezeknek a nyugat-balkáni államoknak a EU-tagságát, ez jó ideig Szerbia nem lesz. Montenegrónak egyébként jó esélyei vannak, már csak azért is, mert ez egy 600 ezres köztársaság, amit szinte észrevehetetlenül lehet beilleszteni az Európai Unióba.
1: Hát ezek a kis nyugat-balkáni országok fura szerepet játszanak. Már említettétek, hogy Albániába lehetnek jövőre talán a következő NATO csúcs. Albánia már rég NATO tag, de hát az Európai Unió inger küszöbét még nem lépj át, miközben óriási tüntetések, balhék vannak ott is, mert hogy a nemzeti vő, mármint Trump veje és hitvese, Ivanka Trump, ott szigetet és tengerpartot óhajt vásárolni, ahol flamingók és egyebek élnek, úgyhogy flamingós forradalomnak nevezik azt a kezdeményezést, ami ellen rengetegen tiltakoznak mostanában Albániában.
0: Igen, de itt most éppen úgy tűnik, hogy át sikerül átvágni a gordiuszi csomót, mert
1: ahogy mondtam,
0: nagyon... Így pontosan igen, tehát van egy Artur Shehu nevezetű, már nagyon régóta az Egyesült Államokban élő albán üzletember, aki eladta a földterületet.
1: Ami nem is volt az övé, ha igaz.
0: Ami a vádak szerint nem volt az övé. Állítólag a helyi lakosok papírokkal tudják bizonyítani, hogy azok a földek hozzájuk tartoznak, és hogyha ugye érvénytelen az a földeladási szerződés, akkor Kushnert és Ivanka Trumpot úgy lehet kipöccinteni, hogy őket nem sértik meg, hanem azt mondják, hogy hát elnézést, győzött az igazság, és a sok apró tulajdonos nem szeretné eladni a földet. Én arra tippelek, hogy ez lesz a megoldás, és ez azt fogja jelenteni, hogy a Kushneréket most már a második nyugat-balkáni országból passzolják ki, tehát ugye Szerbiában volt az első, ahol
1: Belgrádban igen.
0: Akartak egy krámtornyot építeni a volt védelmi minisztérium és főparancsnokság helyére. És ott is egyébként a csalásra hivatkozva ért véget ez a projekt, mert kiderült, még a miniszter is tudott arról, hogy meghamisították a különféle dokumentumokat, hogy kedvezzenek Kushneréknek.
1: Maradt egy perced, András, vagy maradt egy percünk, sajnos a hallgatókat meg kellett ma fosztanunk a betelefonálás lehetőségétől, de ha már annyiszor mondtad, hogy győzön az igazság, akkor keretezzük be a műsort azzal, hogy igen, hát egy jó negyed év múlva lesz Amerikában választás, és közben, hogy győzön az igazság, Trump átrendezi szépen a független választás támogató rendszert. Úgy tűnik, hogy leváltott ott egy csomó embert, már pedig ott a helyi államok, tagállamokban rendezett választások támogatása nagyon fontos kérdés.
0: Pontosan, hogy folyamatosan dolgozik ezen, tehát ugye tart ez a gerrymandering, tehát ugye...
1: A határmódosítás, választási körzet.
0: Igen. De tényleg annyira látványosan romlik egyébként az állapota, hogy én... Most már nem vagyok benne biztos, hogy kitölti ezt a 4 évet, tehát a legutóbbi húzása az volt, hogy az amerikai Abraham Lincoln repülőgép hordozót megtámadták a japán iszlám állam rakétái. Tehát tényleg én azt hiszem, hogy ő fizikai és orvosi értelemben is beteg, és nem tudja a környezete ezt meddig fogja tudni tolerálni, hogy egy valóban komoly egészségügyi problémákkal küzdő ember áll a világ leghatalmasabb országának az élén.
1: Nagyon szépen köszönöm, mindannyiunknak jó egészséget kívánok, a hallgatóknak a türelmükért köszönöm, Nemes Gábornak és Németh Andrásnak, hogy ezen a sajátos módon is csatlakoztak a műsorhoz, és Akropólót magát, aki én vagyok, segítette. 2 hét múlva megint találkozunk, addig is mindenkinek minden jót!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig ugyanaz az alapvető idézítési struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A magyar narancs hírét hallottátok.
2: A Euronews arról ír, hogy egy sikeres svájci kísérlet után Olaszország lehet a következő ország, amely napelemes vasutat épít. A svájci Sunways startup egy 100 méteres működő, nagyforgalmú vágányszakaszon 48 napelemet helyezett el a sínek közé, elég alacsonyan ahhoz, hogy a vonatok akadály nélkül áthaladjanak felettük. A 2028 áprilisáig tartó 3 éves teszt során vizsgálják a telepítést és eltávolítást, a karbantartást, a szennyeződés felhalmozódását, valamint azt, hogyan bírják a panelek a vonatok keltett légnyomást, a rázkódást, a port, a havat és a fagyot. A mozdonyvezetőket zavaró vakító fényt tükröződésmentes szűrőkkel kezelnék. A vállalat szerint, ha a próba beválik, Svájc 5000 kilométeres vasúthálózata évente akár 1 terawattóra zöld áramot termelhetne, ami az ország áramfogyasztásának mintegy 2%-át fedezné.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A magyar narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Bit.
4: Ezek voltak a hírek.

Ez pedig a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Vendégem Hajdú Miklós közgazdász lesz, a CRCB kutatója, a Corvinus Egyetem adjunktusa, és megint a korrupcióról fogunk beszélni. Amit most hallottok, az a Daft Monkeys, azaz Three Daft Monkeys, azaz három hülye majom nevű cornwalli együttes, az Astralize című dallal.

0: Ez tehát a sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. A korrupcióról fogunk beszélgetni Hajdú Miklóssal, a Corvinus Egyetem adjunktusával. Két héttel ezelőtt Tóth István Jánossal ilyen makroszemszögből néztük a korrupciót és magyar-lengyel összehasonlításban. Most nézzük mikroszinten, hogyan megy ez a falvakban, kisvárosokban, hogyan ment, pontosan hogyan ment az elmúlt 16 évben. Ez azért is fontos, mert ugye most jött ki a tisztító tűz program, aminek a célja a maffia típusú korrupció felhalmozása helyett felszámolása, az a helyes kifejezés. Megkérdeztetem a vendégemet, hogy mi a véleménye erről. Egyáltalán abban a tanulmányban, aminek alapján beszélgetni fogunk, nincs szó maffia nevű dologról.
1: Először is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, itt ez egy nagyon fontos kérdés, hogy beszélhetünk-e ezen a szinten. Először is bocsánat, még egy szűkítést tennék, hogy alapvetően ez a tanulmány, ez önkormányzati közbeszerzések vizsgálatára vállalkozott. Itt alapvetően mi interjúkat készítettünk önkormányzati közbeszerzésekben, illetve önkormányzatoknak szóló pályázatok kivitelezésében résztvevő vállalkozókkal, természetesen az önkormányzatoknál is interjúztunk, illetve olyan hatósági szereplőkkel, szakértőkkel, akik részt vettek, ráláttak ezeknek a pályázatoknak, beszerzéseknek.
0: Ez mikor történt? A tanulmány maga az a CRCB gondozásában. Igen. Idén februárban jelent meg, tehát még a választások előtt. Mikor készült?
1: Igen, tehát maga a terepunk az 2022-23, tehát akkor vettük fel az interjúkat, és hát elég gazdag empirikus anyagot tudtunk rögzíteni, úgyhogy igen, ez egy hosszas procedúra, amire ezt gondosan le tudjuk elemezni.
0: Mondjuk meg a címét, tehát a crcb.eu oldalon olvasható, valamilyen leállazásban, mi a pontos címe?
1: Igen.
0: Angolul?
1: Angolul tulajdonképpen az a címből a főrész, hogy Spend It. Igen. Tehát itt erre rákeresse könnyen megtalálható a tanulmány. Igazából ennek a tanulmánynak azt hiszem, hogy ebből az első kérdésnek a szempontjából a legfontosabb eredménye az, hogy összességében hiába kicsi Magyarország, viszonylag rendkívül heterogén tapasztalataink voltak. Tehát vannak olyan térségek, ahol abszolút látszik az, hogy van egy, mondhatjuk úgy is, hogy mafiaszerűen rátelepedett hálózat ezekre a pályázatokra, beszerzésekre, és vannak olyan térségek az országban, vannak olyan településtípusok az országban, ahol ez nem igazán épült ki, nem igazán létezik, nem igazán befolyásolja ezeknek a szereplőknek az életét.
0: Tehát létezik uniós pénzfelhasználás korrupció nélkül? Vagy létezett?
1: Igen.
0: Ez megnyugtató. Igen. Mi az uniós pénz, ezeknek az uniós pénzeknek, amiket vizsgáltak, mi ezeknek a célja?
1: Ezek alapvetően...
0: Ez álnaív kérdés, de ez egy fontos kérdés.
1: Igen, tehát ez alapvetően a kohéziós alapnak a terület vagy regionális felzárkóztatásra vonatkozó támogatása. Tehát ez a 14-20-as ciklusra vonatkozott alapvetően a kutatásunk, amikor ugye az Európai Unió nagyon leegyszerűsítve ebből a szempontból úgy működik, hogy ugye vannak nettó befizetők, ezek az országok befizetnek egy bizonyos összegű pénzt, amit aztán azon országok körében szétozta a bizottság, amelyeknél a felzárkózást, a konvergenciát támogatandónak tartja bizonyos makrogazdasági mutatók alapján.
0: Igen, a tanulmányban van egy kitérő arról, hogy ez az egész tulajdonképpen a 40-valahány évvel ezelőtti brit csatlakozásnak a terméke, mert valahogyan így akarták kiengesztelni a briteket, és aztán akkor még eléggé viszonylag fejletlen írek, meg az olaszok, ahol a dél az problémát jelentett, nagyon megörültek neki.
1: Igen, ennek ugye az unión belül is vannak előzményei, tehát a déli tagállamok irányába, vagy hát a gazdasági közösségben. És hát ami egy érdekes párhuzam, mint az úgy nagyjából számítottunk is rá, a szemenet közben derült ki igazán, hogy gyakorlatilag a fejlődő országoknak adott külföldi segélyek is jó rész azért párhuzamba hozhatók ezzel a segélyezési rendszerrel. Most ez nem volt egészen szerencsés megfogalmazás, támogatási rendszerrel inkább, ami az Európai Unión belül működik.
0: És csak úgy kérdés, mert ugye ez az egyik alap probléma, hogy nem lehet ellenem, az unió központja nem tudta ellenőrizni, hogy ezt mire mondta, hogy költsétek el, spend it,
1: igen,
0: minél jobban, de nem tudta ellenőrizni, hogy hogyan és mire költik el. Na most pontosan ezeknek a magországoknak elég sok tapasztalatuk volt volt gyarmatok révén a fejlődő országoknak a támogatásával, meg a legszegényebb országoknak támogatásával. Nem tűnt fel, hogy ez ottan a korrupció és mindenféle visszaélés meleg ágya?
1: Ez egy nagyon érdekes felvetés. Azt nem igazán tudhatjuk, hogy maguk az országok, amik befizetnek, hogyan viszonyulnak ezeknek a pénzeknek a felhasználásához végsősorban, ugyanis erre nincs igazából kompetenciájuk a mostani intézményrendszerben, az uniós bürokrácia mostani működésében. Tehát itt van egy ilyen tulajdonképpen akár úgy is mondhatjuk, hogy naív feltételezés, hogy bekerül az Európai Unió közös büdzséjébe a befizetett pénz, utána az tovább megy azokhoz az országokhoz, ahol úgy ítélik meg bizonyos makrogazdasági indikátorok alapján, hogy a konvergenciát támogatni szükséges. És gyakorlatilag ki van ezeknek az országoknak a nemzeti intézményrendszeréhez tulajdonképpen szervezve, utalva, ez egy ottani kompetencia, hogy ezek a pénzek hogy vannak elköltve. És ehhez még kapcsolódik az, hogy van egy elég őrült tempóban zajló politikai ciklikusság abból a szempontból, hogy igazából itt vannak nagyon komoly, mondhatjuk úgy, hogy KPI-ok, tehát ilyen key performance indicatorok, amik nagyon egyszerű kvantitatív számszerű indikátorok, hogy ezeket a pénzeket ki kell utalni, le kell bonyolítani ezeket a támogatásokat bizonyos ciklusokban.
0: Ne legyenek feltűnő zavarok.
1: Ne legyenek feltűnő zavarok, de legyen meg a támogatás lebonyolítása. Tehát alapvetően idáig érdekeltek leginkább azok az országok, amik befizetnek, illetve az uniós bürokrácia, hogy juttassák el ezeket a támogatásokat, forrásokat a nemzeti kormányokig. És gyakorlatilag az egyetlen olyan, az én tudásom szerint, az egyetlen olyan hivatal, ami érdemben vizsgálódhat, az az OLAF.
0: És érdemben vizsgálódik?
1: Azért voltak rá példák, igen. Tehát itt Magyarországon is azért én azt gondolom, hogy amit az Elios ügyben feltárt nyilvánosságra hozott az OLAF, annak azért bőven lettek következményei. De visszatérve arra a kérdésre, hogy azok, akik tulajdonképpen a donorok ebben a támogatási helyzetben, mennyire tudnak, egyáltalán tudnak arról, hogy mi történik azokkal a pénzekkel, amiket ők befizetnek ebbe a rendszerbe, és mennyire érdekeltek abban, hogy ezt ne csak egy ilyen elsüllyedt költségként értelmezzük, amit ők befizetnek, és aztán lesz vele, ami lesz. Azért itt súlyos kérdések vannak, igen.
0: Magyarország, még egy pillanatra még maradjunk meg a nagy vonalaknál, Magyarország mennyire ríki a 2004-ben csatlakozott többi ország közül. Vannak nemzetközi összehasonlításaik erről?
1: Azért alapvetően azt látjuk, hogy az újonnan csatlakozó országoknál, hogyha most korrupciós kockázatokat nézünk, azért előfordul, hogy ezek magasabbak több országban is ebből a régióból, mint az uniós átlag. Itt igazából az egy nagyon fontos dolog, hogy nézhetünk csak közbeszerzéseket, és nézhetünk egy teljesebb képet is. Azért én azt hiszem, hogy például az a fajta szankció, amit kapott az ország ment a források befagyasztásával kapcsolatban, az kvalitatív szempontból is, tehát nem csak a számok szintjén, az jól mutatja, hogy azért ez már meghaladta, igen, az uniónak a tűrő képességét, tűrés határát, annak ellenére is, hogy azért alapvetően, ahogy eddig beszéltünk róla, az unió nem igazán alkalmas, illetve formálisan nem is hivatott nagyon utána menni, hogy mi történik ezekkel a pénzekkel.
0: Még egy apróságot kérdezek. Tulajdonképpen, ha én jól tudom, lehet, hogy rosszul tudom, ha én jól tudom, akkor tulajdonképpen nem az RRF, tehát ezt a, amit mostan 27 feltételi teljesítése esetén
1: igen.
0: megadnak, azt nem azért állították le, mert részlelték a rettenetes korrupciót, hanem a jogállamisági feltartások miatt. Tehát közben észlelték a korrupciót, és ez volt az indok. Tehát ez volt a felhasznált indok.
1: Én azt gondolom, hogy azért ezek összefüggnek. Tehát alapvetően ez is egy érdekes tanulsága volt a mi terepmunkánknak, hogy gyakorlatilag mindenféle zűrös ügyek úgy tudtak végül is létrejönni, hogy azok maximálisan a törvényi kereteken belül zajlottak. És akkor innentől kezdve lehet azon gondolkodni, hogy akkor vajon az intézményi minőség, a jogalkotás minősége, a törvények minősége miképpen járul hozzá ahhoz, hogy korrupt eseteket tapasztalhassunk, észlelhessünk.
0: Az intézményekről beszéljünk a zene után. Következik egy kis zene. A múltkori műsorban szokásom ellenére nem volt évfordulós track. Most ezt bőven fogom pótolni. 3 évforduló is lesz. Az első az te jó ég, 40 évvel ezelőttről, és pedig a Smiths-nek a Morrissey-vel The Queen is Dead című. Általában tökéletesek az albumaik, de ez is egy tökéletes album, és erről halljuk most a Some Girls Are Bigger Than Others, azaz Némely lányok nagyobbak, mint más lányok című dalt. Hallgassuk ezt meg.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor, másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovat vezetője. Vendégem Hajdú Miklós, közgazdász, a Corvinus Egyetem adjunktusa és a CRCB, azaz a Korrupció Kutatóközpont Budapest munkatársa, kutatója, és a magyarországi korrupció fűszálgyökér, rész, hajszálgyökér része, részleteiről beszélgetünk. Az intézményekről volt szó a zene előtt, nemzetközi kimutatások vannak arról, főleg trópusi országokban, hogy ahol rossz az intézményi kultúra, rossz az intézmények minősége, ott a zene a külföldi segély az arról még tovább ront. Majd rátérünk, hogy Magyarországon mi volt ennek a története. Általánosságban rontott az intézményi minőségen, véleményem szerint?
1: Igazából itt egyrészt az egy nagy kérdés, hogy az oksági láncolatot hogy rajzoljuk föl. Tehát egyrészt vannak arra vonatkozóan is elméletek és empirikus evidenciák, hogy ahol rosszabb az intézményi minőség, ott ezek a külföldi vagy külső segélyek, támogatások azok kevésbé hatékonyak. És vannak arra vonatkozóan is megfigyelések és elméletek, hogy az intézményi környezetet is tudja erodálni, hogyha egy ország az alapvetően nem a belső forrásaira támaszkodik, hanem külső pénzek, amikkel kevésbé érzik azt, hogy felelősen kell bánni, kevésbé elszámoltathatók azok az aktorok, akik ezeket a pénzeket osztják szét, hiszen nem a belső forrásokkal, saját adófizetők által termelt források azok, amik elköltésre kerülnek.
0: Ennek az állapot, ennek a helyzete Magyarországon milyen? Tehát ez egy régi veszőparipám, hogy szerintem Magyarországon nincs kellőképpen tisztázva az, hogy mi a kapcsolat az adófizetés és az elszámoltatottság között. Tehát, hogy az én pénzemből ezt és ezt ne csinálják. Másik dolog az, majd erre rátérünk, hogy itt főleg önkormányzatokról van szó. Majd aztán, hogy milyen szinten, az egy más kérdés. Most Magyarországon az önkormányzatoknak nincsen normatív bevétele. Tehát majd menjünk is bele. Tehát vannak ilyen részletek például, hogy elemi dolgokat kéne finanszírozni, tudom, új szakorvosi rendelő, ami eddig ilyen, valamilyen lepra épületben volt, új épület, és akkor

0: Ezt normális körülmények között az önkormányzat egy normális országban az adóbevételeiből, a helyben maradt személyi jövedelemadóból például, tehát normatív bevételeiből finanszírozza. Magyarországon ez nincsen. Az önkormányzati törvénnyel a 2010-es rendszerváltás után ez megszűnt. Nullára ment le a helyben maradó személyi jövedelemadó aránya, és viszont jöttek az uniós pénzek, amit valahogyan erre lehetett fordítani. Hogyan nyilvánult meg ez mondjuk a talajszinten?
1: Igen, ez egy jó megfogalmazás, hogy valahogyan erre lehetett. Ez pont jól leírja, hogy kicsit elkanyarodva a támogatások, pályázatok felé is, hogy igen, ebben a helyzetben az önkormányzatok egyre inkább azt kellett, hogy mérlegeljék, amikor pályázatokon indultak, tehát itt most visszatérve akár a kohéziós alapból nyújtott pályázatok terület, tehát ezek a top programok, területfejlesztési operatív programok és így tovább, hogy vannak bizonyos pályázatok, nekik vannak bizonyos problémáik, igényeik, amiket meg kell oldani, és akkor a kettőt hogy lehet összehangolni, a pályázati célokat, és amire nekik ténylegesen kéne pénz, ezt hogy tudják összehozni a két oldalt. És itt azért elég sokszor születtek kényszeredve mindenféle rossz szándék nélkül olyan kreatív megoldások, amik mondjuk makro szemszögből nézve, tehát hogyha nem látjuk az ügy részleteit, csak megnézzünk mondjuk egy beszerzést, meg mondjuk annak az eredményét, akkor jobb esetben megmosolyogtató, rosszabb esetben meg aggasztó és felháborító dolgokat láthatunk.
0: Hadd mosolyogjanak a hallgatók, mondjon néhány példát, egy-kettőt.
1: Például mi hallottunk olyat a terepen, hogy kicsit távolabbról kezdve megint elnézést, alapvetően van egy olyan gyakorlata ezeknek a, vagy van egy olyan tapasztalat ezekről a pályázatokkal kapcsolatban, hogy új dolgok létesítésére adnak inkább lehetőséget, és kevésbé meglévő dolgok felújítására, karbantartására. Tehát egyrészt van egy ilyen szemlélet. És akkor egy önkormányzat mondjuk
0: ez azt... Ez központilag van így, tehát Brüsszelben van így?
1: Igen. És akkor egy önkormányzat mondjuk azt látja, hogy szétesik a polgármesteri hivatalnak az irodája, az ablakok rosszak, és így tovább, de kiváló energetikai jellemzőkkel bíró óvodát lehet létesíteni. És akkor mondjuk felépítenek úgy egy óvodát, hogy abban legyen mondjuk egy helység arra is, hogy ott mondjuk a polgármesteri kabinetüléseket le lehessen vezényelni.
0: Ez megtörtént?
1: És ez egy olyan példa, ami végül azt mondta a polgármester, hogy ez azért neki se fért már bele, úgyhogy így nem történt meg, de olyanról például hallottunk, tehát ez megtörtént, hogy ugyanígy ablakfelújítás, de úgy volt pályázat, hogy igazából ezt egy fűtésrendszer korszerűsítésbe, illetve energetikai korszerűsítésbe lehetett bele csomagolni gyakorlatilag, így tök fölöslegesen ki kellett cserélni az önkormányzati épületnek az egyébként viszonylag új kazánját, napelemeket kellett létesíteni, és akkor így egyébként a szerelőablakokat is ki lehetett cserélni. Vagy ami még egy nagyon jellemző történet volt, hogy alapvetően, és akkor egy picit áttérve nem egészen uniós finanszírozású projektekre, ugye most már a volt kormánynak elég erős pont volt a politikájában a családtámogatásoknak az erősítése, olyan eszközökkel, amilyenekkel ez történt, de a lényeg az, hogy bölcsőde létesítésre például viszonylag könnyen lehetett pályázati forrás találni. Viszont van rengeteg olyan település, ahol ugye az előregedés, elvándorlás miatt túl sok perspektíva nincsen egy bölcsőde előtt. Ezt több helyről hallottam, hogy már úgy tervezik azokat a bölcsödéket, amiket létesítenek, hogy ugye ezeknek van egy bizonyos időszak, amik fenn kell őket tartani, hogyha a fenntartási idő letelik, akkor viszonylag könnyen lehessen ezeket az épületeket, ezeket az infrastruktúrális beruházásokat konvertálni valami olyan funkcióra, amire ténylegesen szükség van, akár például orvosi rendelő. Tehát, hogy ezzel a logikával gondolkodva...
0: Igen,
1: tehát, hogy ilyen logikával gondolkodva kell lett legalábbis az általunk vizsgált időszakban a polgármestereknek, önkormányzati döntéshozóknak ezeket a projekteket, illetve pályázatokat megvalósítani, kihasználni. Még esetleg van egy extrém, ami egyébként megvalósult, egy viszonylag extrém eset, szegregáció vagy szegregátumokban útburkolat kiépítése. Rengeteg több lehetőség volt szegregációs projektekkel kapcsolatban pályázni, akár uniós kereteken belül, akár központi finanszírozású kereteken belül. És hát alapvetően a szegregátumokban az infrastruktúrális beruházáshoz így találtak forrást az önkormányzatok, és ez nagyon sok esetben társult olyan elvárásokkal, hogy oké, felépítik vagy megújítják az infrastruktúrát, de a szegregátumokban élőkkel is kell valamit kezdeni, tehát hogy ezek a projektek, ezek komplexebb csomagok voltak, és az önkormányzatoknak az már egy viszonylag fájdalmas pont volt, amikor mondjuk azoknak az embereknek, akik a szegregátumokban éltek, és ugye megint csak emlékeztető ez a 14-20-as időszak, amikor volt egy munkaerőpiaci változásában, azért majd sokkal feszesebbé vált a magyarországi munkaerőpiac, mint korábban.
0: Mármint megnőtt a foglalkoztatottság.
1: Igen. Egyszerűen nehezebb volt az embereket, a szegregátumban élőket beültetni ezekre a képzésekre, amiket kötelező volt. Igen, lett munkájuk. Itt is az volt, hogy az önkormányzat tulajdonképpen nem is nagyon akart volna ebbe belefolyni, mert tudták, ezt már látták előre, hogy ez egy probléma lesz, hogy tulajdonképpen még akár mondhatjuk úgy is, hogy hátráltatják azzal az ott élőket, hogy ahelyett, hogy mehetnek dolgozni, be kell ültetni ezekre a programokra, de így tudták az útberuházásokat megvalósítani.
0: Ezek szerint rendszeresnek mondható?
1: Ezt inkább úgy tulajdonképpen mondhatjuk így is, igen, tehát hogy gyakorlatilag ezzel azért az összes önkormányzat, ahol legalábbis jártunk, találkozott.
0: Települési önkormányzatokat vizsgáltak, tehát amíg voltak mondjuk megyei vagy regionális önkormányzatszerű képződmények, azokat nem?
1: Úgy mondanám inkább, hogy olyan közbeszerzéseket vizsgáltunk, amelyeket önkormányzatok írtak, települési önkormányzatok, igen. De beszéltünk megyei önkormányzati képviselőkkel is, tehát ezeket próbáltuk megközelíteni mindenféle szereplő szempontjából.
0: A települési önkormányzatok mekkorák voltak? Mekkora települések?
1: Igen, itt egészen kis falvaktól kezdve addig a szintig, tehát ilyen több tízezres településekig jutottunk el. Tehát gyakorlatilag ez egy tudatos döntés volt, hogy már mondjuk megyeszékhely, tehát hogy egyszerűen annyira heterogén ez a közeg, hogy egész máshogy működik egy megyeszékhelynél mondjuk egy pályázás, közbeszerzés, mint mondjuk egy falunál. Tehát egyszerűen azt éreztük, hogy szétfeszíti egy elemzést keretét,
0: mondjuk egy 1000 lakosú faluban van olyan ember, aki meg tudja, hogy hogyan kell megírni egy ilyen pályázatot, nyilván találnak valakit, aki megírja. De hogy mondjam, van munkaerő ennek a...
1: Igen, ez egy óriási probléma, hogy alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy szűkültek az önkormányzatoknak a forrásai, ugye a mozgásterük is számos kompetenciát elvesztettek, tehát így ezen körülmények közepette ez egy nagyon költséges buli fenntartani erre munkaerőt, kapacitást állandóan. Úgyhogy azért alapvetően ez egy gyakori probléma volt, amivel találkoztunk, hogy nincs. Egyszerűen válaszolva a kérdést, hogy nincs ilyen kapacitás.
0: De pénzük az volt, hogy cégekkel írassák?
1: Igen, tehát ugye az is egy fontos dolog, hogy a közbeszerzéseknél azért legalábbis egy bizonyos szint felett már ugye közbeszerzési szakértőre is szükség van, tehát hogy be kell vonni egy külső szakértőt is. Ugye szerencsés esetben a közbeszerzést van, aki átlátja a technikai, adminisztratív, jogi oldalról, Ez ugye rögtön három oldal, úgy értem a technikait, hogy mondjuk műszaki, építési paraméterek mentén, vagy hát hogyha egy szolgáltatásról van szó, akkor annak a szakmai oldalát valaki átlátja az önkormányzat részéről, és akkor egy másik kérdés az, hogy eljárás technikailag hogyan zajlik egy ilyen történet. És akkor még, hogyha külső forrás van bevonva, akkor az még tovább tudja bonyolítani az életet, hogyha ezt mondjuk még egy EU-s pályázathoz hozzá is kell igazítani.
0: Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy ilyen szakértő, aki mondjuk egy ezer lakos falunak dolgozik, az a maffia embere?
1: Erre pontos számot nem tudok mondani, de azért hallottunk történeteket, hogy ez előfordul a közbeszerzési szakértők körében is. Azért vannak arra vonatkozó empirikus evidenciáink itt az interjúk során, hogy itt is vannak olyan térségek is, ahol akár a piacok fel vannak osztva, és korrupcióval átszőtt történetté válik. Mert nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak ezek az önkormányzatok alapvetően. És igazán ez egy olyan problémakör, amivel kapcsolatban, hogyha mondjuk ez a mondjuk úgy, hogy maffiaszerű működés mellesleg ajánl nekik egy könnyebb megoldást, tehát azzal az ajánlattal jönnek, hogy itt van egy kompakt projekt, lebonyolítjuk, még kivitelezőt is hozunk hozzá, és minden adminisztratív és egyéb problémától mentesítjük az önkormányzatot, akkor lehet, hogy az önkormányzatnak abban a helyzetben még akár azt is lehet mondani, hogy talán ez egy erős túlzás lehet, hogy az a racionális döntés, hogy azt mondja, hogy ő hátradől, azt mondja, hogy bonyolítsák le, neki szüksége van valamire, az valahogy legyen meg.
0: És megadják azt a pénzt, amit kérnek.
1: Ugye, hogyha ez egy külső finanszírozási történet. Tehát, hogyha akár központi, akár uniós finanszírozású pályázat van mögötte, akkor azért nyilván sokkal könnyebben azt mondja az önkormányzat, hogy oké, felemeli a kezeit is.
0: Értem. Akkor hallgassunk meg most megint egy évfordulós dalt, és pedig egy évfordulós albumról, Bob Dylannek. A Blond on Blond című albumáról, ami több szakmai szavazáson minden idők legjobb albuma lett, 1966-ból, tehát 60 éve jelent meg elképesztő távolságban. Egyébként a most látott Bob Dylan filmről jutott eszembe az egész. One of us must know, azaz egyikünk biztosan tudja majd, című dala, 66-ból egészen kiváló kísérő zenészekkel, ez már az elektronikus korszaka, a nagy lemez trilógiának a harmadik darabja, azután jött a motorbicikli balesete, amire az életrajzi film egy kicsit céloz is, és aztán egészen hosszú hullámvölgy következett, de hallgassuk ma a csúcsról ezt a dalt.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak, Széki János vagyok, vendégem Hajdu Miklós, a Corvinus Egyetem adjunktusa és a CRCB, azaz Korrupció Kutató Központ Budapest kutatója, és a korrupcióról beszélgetünk természetesen. Hogyan lesz mindebből a 40 cm-es kilátó?
1: Az egy fontos jellemzője volt ezeknek a pályázatoknak, és ez nem csak ebben a ciklusban, nem csak a 14-20-as ciklusban volt jellemző, hogy alapvetően elég sok építési beruházást és elég sok turisztikai fejlesztést támogattak.
0: Ott is, ahol nem volt turizmus.
1: Igen. Leginkább azért, mert itt már, tehát idáig már nem terjed ki az Európai Uniónak a figyelme, mondjuk úgy. És hát gyakorlatilag a másik oldalról nézve, tehát az önkormányzatok oldaláról nézve azt lehetett látni, hogy turisztikai fejlesztésekre lehet pályázni, és egy önkormányzatnak azért alapvetően ahhoz, főleg egy kisebb önkormányzatnak alapvetően ahhoz, hogy a hogy is mondjam, a helybeli választóknak az elégedettségét is akár növeljék, az mindig egy jó lehetőség, hogyha bármi történik a faluban, fejlesztés, az egyszerűen azt tudja szemléltetni, vagy demonstrálni a választóknak, a helyieknek, hogy a polgármester, az önkormányzat dolgozik. Tehát akár már ebből a szempontból is kiindulhatunk, hogy itt volt egyrészt egy tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy túlkínálat ezeknek a turisztikai építési beruházásoknak, és azokon a településeken is, ahol nincsen igazából turizmus, nincsen ezekkel a fejlesztésekkel kapcsolatban semmiféle rutin, és ez most egy naív szemlélet, amit én itt most próbálok felvázolni az empirikus tapasztalataink alapján, akár már csak ezért is, hogy valami történjen, felpezsdítsék a helyi életet, belevágtak ilyen beruházásokba. Ez most nem konkrétan a 40 cm-es kilátó, de ezt nagyon sokszor hallottuk, ezt a szemléletmódot, ezt az attitűdöt. Esetleg, amit egyébként a média is szerintem elég hatásosan felkapott, a Nyugodt Szent Erzsébeti buszállomás kilátó ügyet. Tehát ott még ez hozzátársult az, hogy egy fedett buszmegállóra volt szüksége a településnek, ezek a turisztikai források álltak rendelkezésre, és akkor építettek olyan buszmegállót, ami egyúttal egy kilátó, és alapvetően a projekt szempontjából, mint a pályázat szempontjából egy kilátó.
0: Messziről is lehet látni, ha jön a busz.
1: Így van, nagyon igen, praktikus. Nagyon praktikus, igen. Tehát a pályázat szempontjából egy kilátó, a helyiek számára egy buszmegálló létesült így. Ismétlem, ez a naív szemlélet, hogy hogyan jöhettek ezek tulajdonképpen létre úgy, hogy akár még különösebb rossz szándék nélkül is. Na és akkor ehhez, hogyha még hozzátársul az, hogy esetleg helyi építési vállalkozók még mondjuk rátelepednek az önkormányzatra egy gazdasági válsággal sújtott időszakban, ugye pont ez a 40 cm-es kilátó, ez még, hogyha jól emlékszem, pont a 2010-es évekkel, tehát ez 2008-9 környékén is voltak már ilyen esetek. Tud érkezni egy ilyen nyomás is, és akkor itt még mindig arról van szó, hogy az önkormányzat részről, és elnézést, nem mentegetni szeretnék senkit, csak tényleg azt szeretném tisztázni, ami talán egy kicsit kevésbé szokott szempontként felmerülni, hogy még mindig korrupció szándéka nélkül is nagyon sok olyan körülmény van, ami ezeket az értelmetlen, nevetséges projekteket tulajdonképpen életre hívhatják. És ez mind fel tud erősödni akkor, hogyha még a rossz szándék is hozzátársul. Tehát, hogy ilyen történeteket is többször hallottunk, hogy ha egyszerűen a helyi munkaerőpiac az befékez, akkor az önkormányzat, hogy azt látja, hogy mondjuk életre hívhat egy ilyen projektet, akkor most mi a felelős döntés? Hogy azt mondja, hogy kimarad belőle, vagy azt mondja, hogy épített valami értelmetlen, de addig is mondjuk
0: addig is dolgoznak,
1: valakik dolgozhatnak, igen.
0: Egyébként a tanulmányban az is le van írva, hogy 2004 óta napi átlagban 2-3 milliárd forint, 2-3 milliárd forint érkezett az országba ilyen forrásból. Az inflációval arányosan ugye egyre több forint, mert az euró összeg nem annyira változott. Most ez például dél-európai országon, például Görögországban rettenetes korrupcióhoz és tulajdonképpen gazdasági romláshoz vezetett. Azért, mert elkényelmesítette a helyi vállalkozói szférát, a helyi üzleti szférát, mert úgy is jön a pénz, akkor mit erőlködjenek. Ez Magyarország esetében nem tűnt el. Magyarországon, illetve Brüsszelben?
1: Tehát ez akár most, hogyha visszatérünk itt az önkormányzati tapasztalatokra, itt is feltűnt, tehát abból a szempontból is elkényelmesítette a szereplőket, hogy akár ezek az értelmetlen projektek létrejöttek, tehát a hosszú távú tervezésnek a minimális igénye nélkül elkezdték ezeket a beruházásokat. Ami szerintem egy fontos dolog a piac szempontjából, hogy több interjú során, amiket vállalkozókkal vettük fel, ezt visszahallottuk, hogy gyakorlatilag ezek a közbeszerzéses projektek, pályázati projektek, ugye eleve olyan adminisztratív terhekkel szembesítik a vállalkozókat, akik mondjuk azt mondják, hogy benne vannak egy szokásos piaci projekthez képest, amit hát nekik bele kell építeni az áraikba. És amikor túlárazásról beszélgettünk, akkor ez egy elég gyakori szempont volt, amit amúgy alapvetően ez egy abszolút érthetőnek tűnő magyarázat. Az már valamivel kevésbé érthető, hogy azért ez nem manapság kezdődött ez a probléma, és ez terítéken van évtizedek óta, érdemi előrelépés nem történik. Hogyha nem kényelmesedne bele nem csak a piac, hanem az intézményrendszer, a jogalkotás, a közszereplők, vagy közintézmények, akiknek ez lehet a kompetenciájuk, hanem fent merülne az az igény, hogy a pénzek valóban hatékony elköltésére optimalizálják a rendszert, akkor ez azért már hozzá lehetett volna nyúlni. Ebben az értelemben érzékeltem én leginkább azt ezen terepmunka során, hogy van egy ilyen elkényelmesedés, hogy hát úgy is jön számolatlanul túlzás, de hogy jön viszonylag könnyen elérhetően, viszonylag komoly elszámoltatás nélkül az Európai Uniós pénz, nem voltak érdekeltek abban a szereplők, hogy
0: bármilyen piaci kockázatot vállaljanak a nagyobb nyereség érdekében. Garantálva volt a nyeresség, tehát
1: Garantálva voltak ezek a pályázatok úgy is, hogy úgy működött az intézményrendszer, ahogy. Tehát, hogy nem volt abban érdekelt különösebben a kormányzat, hogy javítson ennek a bürokráciáján, az adminisztratív körülményein, hanem hát azt látták, hogy gyakorlatilag tényleg az unió szempontjából különösebb ellenőrzés ráhatás ezekre a projektekre nem volt, és egy elég rosszul működő, nem hatékony intézményrendszeren keresztül folyatták ezeket a pénzeket végig, ami végül is ahhoz vezetett, hogy akár csak racionális alapon is nézve ez a túlárazottság, ez bizonyos szintig indokoltnak volt tekinthető.
0: Nem, mint közgazdászt kérdezem vendégemet, nem volt ennek szerepe a kirívóan magas magyar inflációban? Tehát makrogazdaságban mennyire volt mérhető ez?
1: Én ezt igazán
0: nem... Én nem ismerem, van-e kutatás erről?
1: Őszintén szóval én erről nem igazán hallottam. Fordítva azt abszolút tapasztaltuk, hogy az inflációnak milyen jelentősége volt, vagy milyen hatása volt ezeknek a pénzeknek az elköltésére, elkölthetőségére a 2022-es időszakban. Én azt hiszem, hogy tehát ez a szegmens, ez az önkormányzati beszerzések, támogatások szegmense, ez még mindig ahhoz azért egy elég szűk, és lassan működő történetet, hogy ennek van egy óriási tehetetlensége. Bizonyos szempontból borzasztó lassú, bizonyos szempontból meg kegyetlenül gyors, ahogy ezek a pályázatok mennek. Úgy értem, hogy kegyetlenül gyors, hogy nagyon sok olyan fontos ellenőrzési procedúrára például nincsen idő, olyan fontos tervezési protokollok bevezetésére nincsen idő, amikkel tisztábbá, átláthatóbbá lehetne ezt tenni.
0: A hallgatók kedvéért, hogyan megy, tehát milyen szervnek kell beadni, milyen szerv ellenőrzi, véleményezi, hogy megy a bürokrácia egy ilyen esetben?
1: Na hát ez már egy eleve elég zűrös dolog, mert hogy őrült sok változás volt ebben. Tehát ugye a 2010-es kormányváltással ezt a problémakört, ezt elég alapvetően átalakította az új kormány.
0: Addig milyen volt?
1: Ugye volt egy nemzeti fejlesztési ügynökség, voltak regionális fejlesztési tanácsok, irodák, ügynökségek, és voltak megyei önkormányzatok, meg ugye a települési önkormányzatok, és akkor gyakorlatilag a 2010-es kormányváltás után ezek a regionális szereplők, amik a nagy régiók szintjén működtek, akkor még 7 nagy régió volt, most már ugye Budapest külön vált Közép-Magyarországtól, tehát ezek a regionális szereplők, ezek kiestek a képből, a megyei önkormányzatok ez, amellett,
0: ha jól olvasom, ez 2014-ben történt, tehát nem rögtön a...
1: Igen, de már 2011-ben lehetett tudni, hogy itt változások lesznek. Ugye bejött viszonylag nagy jelentőséggel az államkincstár, hozzá kapcsolódóan az irányító hatóságok és a monitorozó hatóságok. Tehát ezt is több interjú során hallottuk, hogy egyszerűen az intézményi változások miatt is, másrészt meg, ahogy már korábban beszéltük, ahogy a munkaerőpiac kezdett feszesebbé válni, több helyen toborzási nehézségek merültek fel, rengeteg embert elszívtak a magáncégek a közszférából. Egyszerűen kicserélődtek azok az emberek is a változó intézményi struktúrában, akikhez lehetett fordulni ezekkel a fejlesztésekkel kapcsolatban. Szóval itt volt eleve egy ilyen intézményi zűrzavar, egy zavaros intézményi háttér, amiben már önmagában az, hogy azt nyomon kövesse egy önkormányzat, hogy kik a kompetens személyek és intézmények bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, már ez önmagában kihívást jelentett. Visszatérve az eredeti kérdésre, ez alapvetően a mi interjúink alapján úgy zajlott, ment ez a pályáztatási folyamat, hogy még mielőtt megindult ez a ciklus, volt egy igényfelmérés. Ezt már alapvetően a megyei önkormányzatok végezték, de azt is lehetett már érezni, hogy a megyei önkormányzatok körülről szűkül a levegő, tehát ez az intézményi egység is jókor a szerepváltozáson és szerepkörváltozáson esett át a 2010-es években.
0: Kiüresedtek,
1: igen, tulajdonképpen.
0: Megyék.
1: Tehát, hogy ők még megcsinálták ezeket a fejlesztési célokkal kapcsolatos igényfelméréseket, voltak olyan megyei önkormányzatok, ahol ez alapvetően politikai szempontok szerint történt, voltak olyan megyei önkormányzatok, és ebben is nagyon heterogén volt az ország, ahol még kifejezetten fejlesztési, hát talán azt húzás mondani, hogy ügynökségeket, de fejlesztési központokat létrehoztak legalábbis, és inkább a szakmaiságot helyezték előtérbe, és tényleg nagyon sok múlott, hogy egy település melyik megye területén fekszik ebből a szempontból. És közben a 2010-es évek során egyre nagyobb jelentőséget kaptak az országgyűlési képviselők, tehát ők elhozták ezt a kérdéskört megyei szintről választókerületi szintre, és ebben is nagyon-nagyon-nagyon nagy változatosságot láttunk, hogy melyik országgyűlési képviselőnek milyen ambíciói, motivációi voltak ezekkel a kérdésekkel
0: most
1: kapcsolatban.
0: Most 2010 után ezek döntően fideszes képviselők voltak, közöttük is voltak,
1: igen.
0: Különbségek?
1: Voltak abszolút, tehát ezt több helyen hallottuk, hogy egyrészt akár a képviselő habitusából kifolyólag, szakmai hozzáértéséből kifolyólag egész máshogy álltak hozzá, még akár egy megyén belül is különböző választókerületek képviselői a források kezeléséhez. Tehát voltak olyan országgyűlési képviselők, akik abszolút látták azt az űrt, amit be tudnak itt tölteni, és politikai tőkét igyekezhetnek belőle kovácsolni. És minden a térségükbe érkező fejlesztési pénzt azt a saját sikerükként bemutatva a Facebookon, meg különböző közösségi a média felületeken tulajdonképpen kampánycélokra használtak, és voltak közben olyan térségek is, ahol ez abszolút elmaradt, és ebben a tekintetben őrült szúrás van az önkormányzatoknak a tapasztalatai között. És ez nagyon fontos még hozzátennem, hogy azért alapvetően normatív alapokon jelentkezhetnek önkormányzatok fejlesztési pénzekért pályázatokon az országgyűlési képviselő kihagyásával, viszont hogyha az országgyűlési képviselőt kihagyják a folyamatból, ezt is több helyen hallottuk, akkor azért az számos ponton visszaüthet, és vissza is ütött. Tehát...
0: Térjünk erre majd vissza. Most megint zenét hallgatunk, és pedig még az évfordulósnál is klasszikus, Carl Rutherford, egy country blues énekes, Turn Up the Fear, azaz kapcsolt ki a félelmet című dala, nagyon-nagyon régit, azt hiszem a 60-as évekből. Azért tettem be most a műsorban, mert a Better Call Saul sorozatban elhangzik, és ott nagyon tetszett, tehát hallgassuk meg ezt Carl Rutherfordot.

0: Contribus hallottunk három,
1: Tehát Contribus hallottunk 3/4-ben. Ez itt a Sznobok órája, Marcos műsor másként gondolkodóknak. A Contribus azt sült déli kiejtéssel énekelte Karl Rutherford valamikor réges-régen. Tehát a korrupcióról beszélgetünk, Széki János vagyok, vendégem Hajdú Miklós, a korrupciókutató és a Corvinus Egyetem adjunktusa, egyszer a kettő. Beszéltünk most már az országgyűlési képviselőkről, most, tehát beszéltünk meg erről a korszakváltásról, ami a 2010-es évek első felében történt, ami azt jelezte, hogy rettentesen központosították az uniós pénzeknek az elosztását, nem lehet szebben fogalmazni, mint hogy elosztás, leosztását, vagy esetleg. Gyakorlatilag egy kézben, tehát ha valamennyire ennyire központosítva van, akkor ottan mindenki a központtól függ. Én a mostani, múlt heti lázadás előtt nem nagyon láttam annak jelét, hogy valaki ezt a rettenetes központosítást bírálta volna. Tehát úgy beleszoktak, hogy ez így megy, és így lehet pénzt szerezni. Mi erről a kutatóknak a véleménye? Hogyan fokozza a korrupciót a központosítás?
2: Hát egyrészt úgy fokozza, hogy tehát gyakorlatilag tényleg vannak olyan területek az országban, ahol, ahogy interjú alanyaink is fogalmaztak, ez el is hangzott egy interjú során, hogy az országgyűlési képviselő az élet halálúrává vált.
1: Ez mikor történt? Tehát ugye ezek a fideszes országgyűlési képviselők tulajdonképpen járási pártitkároknak a megfelelői, tehát ilyen kádárkori Petelnek ismétlődtek meg mostan. Ez mikor történt tulajdonképpen?
2: Ez abszolút, tehát megint csak, hogy is mondjam, ez az interjús kutatásunk, ez tulajdonképpen abból a szempontból tekintjük tudományosan megalapozottnak, hogy elég sok helyen voltunk, elég szélsőségesen különböző önkormányzatoknál is, vagy szélsőségesen különböző területeken is interjúztunk, de ezt nagyon fontos hozzátenni, hogy itt alapvetően polgármesterek, képviselők, vállalkozók és szakértőknek az elmondásain alapulnak a mi eredményeink. Ők legalábbis ezt úgy látják, úgy interpretálták nekünk, ami történt, hogy ahogy tulajdonképpen a közigazgatásban kiürült a megyei önkormányzatok szerepe, ott is egy óriási forrásvesztés volt, tehát hogy egyszerűen nem tudták már fenntartani például azokat a fejlesztési szakembereket, csoportokat, központokat, amiket még mondjuk a 2010-es évek elején felépítettek, és ebbe tudott nagyon hatékonyan lefolyni abban az esetben az országgyűlési képviselő, hogyha volt neki erre ambíciója. Nem mindenhol volt.
1: Tehát ez tulajdonképpen a helyi polgármestereknek, önkormányzatoknak kellett volna valamiből finanszírozniuk, szervezniük.
2: Hát az is egy érdekes dolog, hogy alapvetően erre még korábban a megyei önkormányzatoknak legalábbis nem csak források, hanem szándékuk is volt, hogy komolyabb fejlesztés, politikai tevékenységet, portfóliót tartsanak fent. És akkor ez, ahogy erodálódott, úgy csaptak le a lehetőségre az országgyűlési képviselők, és ismét hangsúlyozom, hogy azért tényleg érdemes megnézni, azért vannak szélsőséges esetek, akiknek a Facebook oldalait, hogyha visszanézzük, ez egy izgalmas tartalomelemzés lenne a 2010-es évek közepétől, akárcsak is erről azt hiszem, hogy több média cikk is szólt, hogy például Pócs János kirak mindenféle településfejlesztési fejleményeket a saját sikereként bemutatva a Facebookjára. De tulajdonképpen ez egy abszolút általános viselkedésé vált az elmúlt évtized során, hogy országgyűlési képviselők településfejlesztési programokat mutattak be, úgy, mintha tulajdonképpen ők hozták volna el a pénzt az adott településekre, holott tulajdonképpen, hogyha az intézményi és
1: mondjuk
2: szabályozási környezetet nézik, ennek nem így kéne lennie.
1: Megjegyzem, nekem is volt olyan emlékem, hogy Horváth Csaba Zuglóban felavatott egy zebrát. És ezt saját érdemének tudta be.
2: Igen, szóval ez is egy fontos szempont, hogy itt tulajdonképpen ezeknek a fejlesztési pénzeknek lett egyfajta ilyen kampánypolitikai marketing szerepe is, amihez ugyancsak hozzájárulhatott az, hogy ezek különösebb kontroll nélkül érkeznek az Európai Unió részéről. Tehát onnantól kezdve, hogy a nemzeti kormányok, mert hogy az országokon belül működő kormányok válnak felelőssé azért, hogy ezek a pénzek hogy kerülnek végül is az önkormányzatokhoz, hogyan osztják szét le őket, ezek a kormányok abszolút maguk alá forgathatják ezeket a pénzeket, és a saját kampánycéljaikhoz is igazíthatják ezeket a fejlesztési projekteket.
1: Na most nem akarom a hallgatókat hergelni, de én nagy ellensége vagyok az úgynevezett egyéni képviselői rendszernek, mert ilyen torzulások, tulajdonképpen 89-ben egy adnak a pillanatnak megfelelő kompromisszum eredménye volt, és úgy maradt, és azóta mindenki úgy gondolja, hogy ez így normális. Na most ennek ilyen káros következményei vannak, és én időnként azt szoktam mondani, hogy hát annak, hogy valaki, mit tudom én, Kiskunhalas országgyűlési képviselője, annak annyiban van funkció, annyiban lenne egy demokrációban funkciója, hogy évente egyszer a költségvetési vitánál felszólal, hogy ebből és ebből a fejezetből Kiskunhalas részére térítsenek el, illetve különítsenek el pontosabban bizonyos összeget. Más funkció, más szerepe annak, hogy valaki valahonnan, valahová való nincsen. Tehát ez nem az Egyesült Államok, ahol, mit tudom én, hadipari beruházások vannak Montana alsón, vagy mit tudom én. Na most ezzel szemben könnyebb dolguk van az uniós pénzekkel ebben a rettentő bürokratikus kuszasságban a úgynevezett egyéni képviselőknek? Nem tudom, hogy érthető-e a kérdés, hogy mit
2: abszolút
1: mondok, hogy...
2: Hát abban az értelemben mindenképpen, hogy ez megint csak egy olyan külső forrás, amire lehet úgy hivatkozni, hogy ezt valahogy meg kell szerezni, el kell hozni, tenni kell érte tulajdonképpen. És eközben, tehát így elő lehet adni egy ilyen marketing szemléletből nézve a történetet. Viszont másrészt meg tényleg ez a forrás, ez adott, és ráadásul minden szereplő, mármint a donor is, meg akik lehívják, azok is abban érdekeltek, ez az úgynevezett abszorpciós kényszer, hogy ezek a források le legyenek hívva, el legyenek költve. És akkor, ha tulajdonképpen egy kormány válik abban illetékessé leginkább, hogy ezek a források hogy lesznek elköltve, akkor ez nagyon könnyen válik egy ilyen extra kampányfogásokra is költhető pénzforrása, amit mondjuk az Európai Unió alapvetően kohéziós alapból a konvergencia megvalósítására fordít. És egy pillanatig nem szeretném azt mondani, hogy csak ez történt, és még biztos vagyok abban is, hogy voltak olyan projektek, amik egyébként hasznosak voltak és értelmesek, csak rájuk telepedett tulajdonképpen a politikának ez a rétege, hogy ezek is alá lettek rendelve egy országgyűlési képviselőnek a helyi politikai kampányává, és ő kampányolt vele, hogy nem tudom hány, akár bölcsődei férőhely létesült, óvodai férőhely létesült.
1: Az ő képviselősége eredményeként.
2: Igen, holott...
1: Holott ez az önkormányzatnak volna a dolga.
2: Igen, és egyébként meg az Unió adja rá a pénzt, tehát hogy nagyon sok köze, és egyébként nagyon sok köze még tulajdonképpen a szabályozás és intézményi keretek szerint sem lenne hozzá, csak hát azért nyilván, hogyha bizonyos képviselőknek nagyobb a lobby ereje, akkor mondjuk lehet, hogy egy ellenőrzést azt könnyebben vészel át az önkormányzat a projekttel kapcsolatban. Vagy lehet, hogy könnyíteni tud abban is, ahogy már említettem, egy önkormányzaton, hogy mondjuk nem kell az egész procedúrát az önkormányzatnak saját magának levezényelni, hanem azt mondja, hogy ő hoz hozzá vállalkozót, szakértőt, és így tovább, és akkor, ahogy beszéltük, mert egy pár perccel ezelőtt egy egyébként kapacitás hiányos önkormányzat, az lehet, hogy inkább kényszerűen azt mondja, hogy oké, szeretnék egy új zebrát, hogyha ennek az az útja, hogy ezt valaki nekem megcsinálja azon a módon, hogy még lopás is társul hozzá, hát akkor ez van, de belevágok.
1: Van, egyébként van a tanulmányban egy polgármester szájából hangzik el idézett formájában, hogy ha valamiben formai, egy pályázatban formai kifogást találnak, az nem azt jelenti, hogy rosszul van megírva a pályázat, hanem az, hogy nem mi nyerjük. Ez mennyire általános, illetve van-e példa arra, hogy valamiféle politikai visszacsapás történik az ellenőrzés körül?
2: Inkább olyanokat hallottunk, hogy már eleve a kiírásnál úgy specifikálták a pályázatokat, hogy abba mondjuk időközben, azért ugye volt több olyan önkormányzati választás, azért főleg ez a 2019-es volt, ami ebben a fejlesztési időszakban azért országszerte sok településen fordulatot hozott, és ott azért interjúztunk olyan településvezetőkkel, akik arról számoltak be, hogy a korábbi fideszes vezetés nyomdokaiba a pályázatok sikeressége tekintetében nem sikerült lépniük, mert úgy lettek a pályázatok specifikálva, hogy abba ők igazából nem fértek már bele.
1: Tehát gyakorlatilag gyilkolták az önkormányzatiságot tulajdonképpen ezzel a
2: igen
1: túlbonyolított pályázati rendszerrel, ami tökéletesen, minden tökéletesen jogszerű volt tulajdonképpen benne. Tehát mondjuk a CRCB-nek vannak kutatásai az egyszereplős tenderekről, de ezekben az ügyekben minden tökéletesen jogszerű volt.
2: Igen. Tehát, hogy itt abszolút megvan arra a jogi keretrendszer erre lehetőséget ad, hogy ilyen módon ki essenek, vagy kiejthetők legyenek önkormányzatok egész egyszerűen a pályázati kiírás révén.
1: Hallgassunk most egy kis zenét pihentetőül, a kánikulára való tekintettel ilyen hangulatzenét, és pedig az a cím, te jó Isten, milyen szörnyű címe van, a Szent Völgy cím dobbanása, Heartbeat of the Sacred Valley, és Liquid Bloom és Genex Pacha adja elő, elég elektronikus. Picit pihenjünk ezzel.

0: sokszor hallottuk, ugye itt megint csak visszautalva arra, hogy ezek az önkormányzatok főleg kisebb településeken elég szűkös kapacitásokkal működnek. Tehát egy igazán transzparens, nyílt, sok ajánlattevős közbeszerzés, ahol teljesülnek a versenyfeltételek, annak a lebonyolítása az sokkal macerásabb, mint egy ajánlattevős eljáráson túlesni. Ugye az egy fontos dolog, hogy azért most már sok esetben változtak ebben a tekintetben is a szabályok, ezek a szabályváltozások is egyébként örült kihívásokat jelentenek az önkormányzatok számára. Tehát azért egyre szűkül azoknak a beszerzéseknek a köre, ahol egyáltalán le lehet bonyolítani egy ajánlattevő mellett az eljárást, és nem kell újra meghirdetni. De azért alapvetően azt hallottuk az interjúk során, hogy egy ajánlattevős eljárást abból a szempontból például sokkal könnyebb lebonyolítani, hogy nincsenek olyan vesztesek, akik utána problémáznak. Tehát, hogy nem kell indokolni, nem kell felülvizsgálni döntéseket, ezzel nem húzódik el az eljárás, hanem sokkal egyszerűbben, gyorsabban lebonyolítható egy közbeszerzés, hogyha egy ajánlattevő van. A másik, amit még hallottunk, ez leginkább a közbeszerzéseknek azzal a jellemzőjével kapcsolatos, hogy nyílt vagy meghívásos eljárásokat indítanak-e az önkormányzatok, ami azért alapvetően, még főleg a 2010-es években ebben azért nagyobb volt a játékterük az önkormányzatoknak. Ugye, hogyha nyílt eljárást hirdetnek, bárki jelentkezhet az önkormányzatnak, akkor el kell kezdeni utána menni, hogy miféle cégek jelentkeznek. Azért senki sem akarja teljesen ismeretlen kivitelezőre bízni a bármilyen infrastruktúrális fejlesztését, és akkor, hogyha azt látják, hogy problémás egy intézmény, mert látják a beszámolók alapján, látják a mindenféle nyilvános adatok alapján, akkor is egy nagy kérdés, hogy mit tegyenek. És hogyha van egy közbeszerzés, ami Gellert kap, egy projekt, ami Gellert kap, jogi eljárás kezdődik, akkor amellett, hogy ez egy újabb tehertétel az önkormányzatnak, politikai szempontból is vizsgálva piszok nehéz egy önkormányzatnak, a választott képviselőknek és a polgármesternek ebből politikai veszteségek nélkül kikerülnie. Tehát még akár egy korábbi garnitúra rossz döntése is rá tudnak égni egy városvezetésre, ezt is sokszor visszahallottuk, hogy egyszerűen a választók számára ezek indiferens dolgok, hogy mik egy közbeszerzésnek a paraméterei, ők azt figyelik, hogy működik-e a csapadékvízelvezetés, vagy nem.
1: Vagy a közvilágítás.
0: Vagy, nem, vagy a közvilágítás, igen.
1: Tehát így lesz, Tibor. Mi az a Bundesliga?
0: Igen, ezt egy vállalkozó mondta így szó szerint, de több vállalkozótól hallottuk, hogy azért az ország sok térségében, helyi szinten is, de hát az országos szinten ismert vállalkozói körben is azért vannak kiválasztottak, kedvezményezettek, akiknek azért sokkal nagyobb eséllyel sikerül közbeszerzéseket elnyelniük, mint egy átlagos, szokásos piaci cégnek mindenféle háttér nélkül, vagy hátszer nélkül. És
1: ezt úgy ajánlják, vagy tudni lehet?
0: Alapvetően ez egy olyan kör, amiben egyébként be is lehet kerülni szívességek árán, mi úgy értesültünk legalábbis az interjúk során, tehát hogy van egy ilyen hierarchia tulajdonképpen, hogy eleinte egy cég, hogy igazán labdába akar rúgni a közbeszerzések területén, akkor azért az fontos, hogy kellenek bizonyos referenciák. Ahhoz, hogy legyenek bizonyos referenciák, az először úgy nem árt, hogyha alvállalkozóként bedolgoz olyan cégeknek, akik mondjuk már benne vannak a helyi vagy az országos Bundesligákban, és akkor fel tudják mutatni azt, hogy mondjuk ők már tudják, hogy kell, nem tudom, egy óvoda kivitelezésben részt venni, vagy hogy kell egy egészségügyi szakrendelő kivitelezésében részt venni. Viszont ahhoz, hogy ilyen alvállalkozói tevékenységet végezhessenek, mondjuk úgy, hogy zöldfülű újon alakuló vállalkozások, az mondjuk egy elég jó belépési pont, hogyha egy beszerzésen szándékosan vesztő ajánlatot tesznek, és akkor ezzel mondjuk egy kicsit
1: megforgatják a nevüket.
0: Megforgatják a nevüket, igen, és kedveznek bizonyos olyan cégeknek, akik már bent vannak a belső körben. És hát ennek van egy ilyen tulajdonképpen procedúrája, hogy gyakorlatilag ez a vesztes ajánlat tétel

0: az előszobája annak, hogy ugye alvállalkozóvá válasszanak bizonyos új cégeket, és ugye ez az alvállalkozói lét, ez ahogy említettem, tehát ez egy abszolút formális kritérium, hogy közbeszerzéseknél ahhoz, hogy cégek indulhassanak, előíratják a kiírók, és ez egy teljesen, hogy is mondjam, a kiírókat adott esetben védő kitétel lehet, hogy mutassanak fel olyan referenciákat, amik mondjuk középületek építésével kapcsolatosak. És hát hogy a fenébe építsen egy vadonatúj építőipari vállalkozó középületet, hogyha tapasztalat hiány még nem tud referenciát felmutatni alvállalkozóként, már mondjuk ugye van rá esélye, hogy ilyen részt vegyen, és akkor igen, ezt hallottuk több esetben, hogy...
1: Hát ez elég távol van attól, amit piacgazdaság néven ismerünk, szóval ez egy más világ. Milyen változás következett be a, nem tudom, pontosan mindig változik, vagy ez a benyomás, hogy mindig változik a helyreállítási és ellenálló képességi alap, vagy mi a pontos neve magyar politikában?
0: Igen, ez a Restore and Resilience, tehát igen, ez a rezilienciát, ez mostanában...
1: Eléggé üdülten hangzik magyarul egyébként, ellenálló képességi alap.
0: Igen.
1: Tehát ez szűnt meg a 2011, nem, bocsánat, a 2018-25-ös uniós költségvetési ciklusban Magyarország számára. Tehát elapadtak ezek a pénzek. Hogyan befolyásolt ez a magyarországi korrupciós helyzetet?
0: Hát ugye egyrészt azt is megfigyelhettük, hogy... Tehát, hogyha most itt a korrupciós kockázatokat nézzük, akkor egyrészt azt is megfigyelhettük, hogy volt egyfajta tisztulása az Európai Uniós finanszírozású beszerzéseknek, viszont ami érdekes volt nagyon, hogy ugye volt a 22-es választás és az idei választás, és ezen választások előtt azért nagyot változtak ezek a közbeszerzési korrupciós kockázatok, tehát akkor azért megugrottak ezek a mutatók. Tehát azért ez még mindig látszik, hogy olyan helyzetekben, amikor lehet arra akár számítani, hogy bizonyos pénzforrások, pénzcsapok elzáródhatnak, megszűnhetnek, akkor azért a pénzek gyors kimozgatása az a szempont lehetett. Ami az önkormányzatok szempontjából egy fontos tényező, hogy a COVID után, vagy a COVID során ugye még tovább csavartak a gazdálkodásukon a kormány részéről, tehát még több forrást elvettek, vagy hát még több bevételi lehetőséget, ugye akár itt a gépjárműadóra is gondolhatunk. Ez is kiesett az önkormányzatok gazdálkodásából.
1: Valamint a szolidaritási hozzájárulása megőrület.
0: Kirótták rájuk, igen. És hát így még nagyobb szerepet kaptak azok a pályázati források, amiket ezzel párhuzamosan, hát változó intenzitással, amiket változó célokra is persze, de felkínált a kormányzat. Tehát annak ellenére például, hogy az EU-s források egyébként azok még valameddig a rendszerben maradtak, tehát hogy annak van egy átfutási ideje, amíg az EU-s pénzek kifizetésre kerülnek, tehát még azért voltak olyan projektek, amiket uniós finanszírozásból kiviteleztek az önkormányzatok, de egyre nagyobb szerepet kaptak azok a programok, amik például ez a Magyar Falu program, ugye a Modern Városok programja, amiknek a meghirdetése az szintén tulajdonképpen egy, tekinthetjük egy ilyen diszkréció, tehát hogy egy kormány döntés, hogy azt hogy hirdetik meg, milyen feltételek mellett, milyen körülmények között
1: még
0: lehet rájuk
1: rendkezni. Még jobban függővé tették a településeket a központi kormányzattól.
0: Igen, és van még egy hosszabb távú felvetés, amit viszonylag sokszor hallottunk az interjúk során. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt most érdemes teljesen kinyitni ezt a kérdést, de ugye még a 2000-es években az önkormányzatoknak a válságkezelésre az egyik megoldása az volt, hogy hitelt vettek fel. Ezt is ugye az elmúlt évtized közepén, hogyha jól emlékszem, adósságrendezés volt egyrészt a kormány magára vállalt sok szempontból sok kilátástalan hitelt az önkormányzati szférából, de közben meg is szüntette ezt a lehetőséget az önkormányzatok számára, és közben azért az elmúlt időszakban azért sok szempontból válságos helyzet elé néztek az önkormányzatok.
1: Én nem azt mondom, hogy megérdemelték, de valahol átul ehhez a véleményem. Hát a legnagyobb hitelfelvő köztudomásul a Kódmezővásárhely volt a Lázár mester polgármestersége alatt.
0: Igen, csak ugye voltak olyan önkormányzatok, akik tudtak ezzel prudens módon bánni, vagy tudtak ezzel a lehetőséggel legalábbis megfontolta racionálisan ügyeskedni abban az esetben, hogyha szükségük volt valamilyen áthidaló megoldásra. Most egyébként többször hallottuk azt, hogy egyszerűen a likviditás fenntartásán a szempontjából is fontolóra kell venni azt, hogy forogjanak a pályázati pénzek. Tehát, hogy nyilván ezekkel el kell számolni, tehát, hogy hosszú távon ez nem jelenthet megoldást, de hogy van egy ilyen szempont is, például akár mondjuk értelmetlennek tűnő projektek hátterében az is állhat, hogy egyszerűen áthidaló megoldásként ilyen pénzeket kell lehívniuk az önkormányzatoknak, amihez nyilván valamilyen projektnek a megvalósítása is társulni kell.
1: Nagyon szomorú helyzet. Nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Hajdú Miklósnak, hogy eljött a műsorba.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Legközelebb 2 hét múlva találkozunk azúttal viszont felvételről. Most búcsúzóul egy jazz klasszikusnak a feldolgozását halljuk, és pedig ez a Charles Mingusnak a Goodbye Pork Pie Hat című zenéje, ami Lester Young emlékére egy nekrológ tulajdonképpen, ez egy hangszeres kompozíció volt, amihez Joni Mitchell írt szöveget, és el is énekli egészen elképesztő technikával. Ez egy muzeális, elég régi. Ez is szintén elég régi felvétel, de valaki szereti Joni Mitchellt, akkor nagy élvezettel hallgatja. Ezzel búcsúzunk mára, tehát ez a Sznobok órája volt. Széki János voltam. Hallgassuk Joni Mitchellt.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: And now for something completely different.
2: Tilos a kanyarban. A Tilos Rádió támogatói nappali eseménye a Dunakanyarban. Július 18-án, szombaton, délután 5-től este 10 óráig. Zenei tematika, rap és hip-hop. Fellépők és festmények. Helyszín a kertünk bár és kilátó. A Bringa út mellett felejthetetlen kilátás a Dunakanyarra. Tilos pólók és sok más. Gyertek, lazuljunk együtt a zenére, és nézzük meg együtt a Dunakanyari naplementét a kilátóból. További info a Tilos a Kanyarban esemény leírásban. Szeretettel várunk!
3: Mindenki mondta, hogy ne bér felől menjünk.
4: Mindegy, mert itt vagyunk. Hol a Saigon?
5: Azt mondták, a Saigon Café a tilos stage.
3: Hol vagyunk?
5: Hova hoztál minket?
3: Ez lenne a?
5: Na ez az, hát ezt kerestük.
6: Saigon Café. Original Chill Out. A Sunon. Keresd be rejtekes rekettyésben. Space Dog, Urban Mind, DJ Mango, DJ Woody, Papa, MC Ting, Uli, Chili Team, Naszka, András Bágár, Abu Abu, Pusa Pista, DJ Bajtás, Forma C2-sben. Harun Ayaz, Switch, Naut 83, Takka, Bigel, Kori, Selector Hemperol, Vasquez, Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Densátor Magdolna, Turbo, Sematic 4, Mouse, Irodalmi Dab Techno, Vida, Peter Helet. Kedvezményes egyeket Tilos Rádió műsoraiban hallható kóddal tudtok vásárolni. A titkos kód Tilos.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig ugyanaz az alapvető idézítés és struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A Euronews arról ír, hogy egy sikeres svájci kísérlet után Olaszország lehet a következő ország, amely napelemes vasutat épít. A svájci Sunways startup egy 100 méteres működő, nagyforgalmú vágányszakaszon 48 napelemet helyezett el a sínek közé, elég alacsonyan ahhoz, hogy a vonatok akadály nélkül áthaladjanak felettük. A 2028 áprilisáig tartó 3 éves teszt során vizsgálják a telepítést és eltávolítást, a karbantartást, a szennyeződés felhalmozódását, valamint azt, hogyan bírják a panelek a vonatok keltett légnyomást, a rázkódást, a port, a havat és a fagyot. A mozdonyvezetőket zavaró vakító fényt tükröződésmentes szűrőkkel kezelnék. A vállalat szerint, ha a próba beválik, Svájc 5000 kilométeres vasúthálózata évente akár 1 terawattóra zöld áramot termelhetne, ami az ország áramfogyasztásának mintegy 2%-át fedezné.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá váljon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztelt rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig ugyanaz az alapvető idézítés és struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabása majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A magyar narancs hírét hallottátok.
2: A Euronews arról ír, hogy egy sikeres svájci kísérlet után Olaszország lehet a következő ország, amely napelemes vasutat épít. A svájci Sunways startup egy 100 méteres működő, nagyforgalmú vágányszakaszon 48 napelemet helyezett el a sínek közé, elég alacsonyan ahhoz, hogy a vonatok akadály nélkül áthaladjanak felettük. A 2028 áprilisáig tartó 3 éves teszt során vizsgálják a telepítést és eltávolítást, a karbantartást, a szennyeződés felhalmozódását, valamint azt, hogyan bírják a panelek a vonatokkal tett légnyomást, a rázkódást, a port, a havat és a fagyot. A mozdonyvezetőket zavaró vakító fényt tükröződésmentes szűrőkkel kezelnék. A vállalat szerint, ha a próba beválik, Svájc 5000 kilométeres vasúthálózata évente akár 1 terawattóra zöld áramot termelhetne, ami az ország áramfogyasztásának mintegy 2%-át fedezné.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű házi egerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A magyar narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.
3: And now for something completely different.
4: Tilos a kanyarban. A Tilos Rádió támogatói nappali eseménye a Dunakanyarban. Július 18-án, szombaton, délután 5-től este 10 óráig. Zenei tematika, rap és hip-hop. Fellépők, helyszín, a kertünk bár és kilátó. A Bringa út mellett felejthetetlen kilátás a Dunakanyarra. Tilos pólók és sok más. Gyertek, lazuljunk együtt a zenére, és nézzük meg együtt a Dunakanyari naplementét a kilátóból. További info a Tilos a Kanyarban esemény leírásban. Szeretettel várunk.
5: Mindenki mondta, hogy ne bér felől menjünk.
6: Mindegy, már itt vagyunk. Hol a Saigon?
7: Azt mondták, a Saigon Café a Tilos Stage.
5: Hol vagyunk?
7: Hol hoztál minket?
5: Ez lenne
7: az? Ez az, hát ezt kerestük.
8: Saigon Café. Original chill out. A Sanon. Keresd a rejtekes rekettyésben. Space Dog, Urban Mind, DJ Mango, DJ Woody, Papa, MC Ting, Uli, Chili Team, Naszka, András Bádár, Abu Abu, Pusa Pista, DJ Bajtárs, Forma C2-sben. Harun Ayaz, Switch, Naut 83, Takka, Vigyel, Kori, Selector, Hemperol, Vasquez, Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Denszátor Magdolna, Turbo, Sematic War, Mouse, Irodalmi Dab Techno, Vida, Peter Helet. Kedvezményes jegyeket Tilos Rádió műsoraiban hallható kóddal tudtok vásárolni. A titkos kód Tilos.

Never mind the piece of fence.

Ha ha ha ha!

Ah!

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, és benne Igor Buta szerda című hétfő délutáni műsora után Bosszabom Gia Tomanekkel. 16 jazzlemezt hoztam be már, amelyek még nem jártak velem a rádióban, és azokról turiszemlézek. Egy programajánlót még dobok, illetve kettőt így a műsor elején. Azok következnek, hogy egyrészt vasárnap DJ Nandes és jó magam fogunk DJ-zni 4-től 8-ig a Viadukt bárban, ami úgy kb. A Lánchíd és a Vígadó tér között van félúton a rakparton. Utánunk a Trio Signal jazz koncertje jön, a Harry drámából is ismertett Barakonyi Bruno bőgős Vértesi Ferenc gitárossal és Bedő Gábor dobossal alkotott triójának a koncertje, és utánuk még Regina Rossi fogott DJ-zni éjfélig. Ez volt ez egyik programajánló, a másik az meg a szomorú dolog, hogy ahogy sokan más rádiósok, én is szeretném mondani, hogy nyugodjon békében Végső Zoli, alias Túró Rudi, és ha minden igaz, akkor szerdán emlékezünk meg róla egy hosszabb napon. Nyugodj békében, Rudi, köszi szépen a sok okosságot, meg a sok élményt, amit megosztottál velünk rádiósként, meg magánemberként. És akkor szóljanak a jazzek, a chat.tilos.hu-ra írom, hogy mi hallható. Duke Pearson triójától szólt a Green Dolphin Streetnek a feldolgozása, és jöjjön majd Freddie Abbardéktól a Stolen Moments. Tilos Rádió.

Ez Attila Sárió FM 90,3, és benne eddig tartott Baszobom Gia Tomanekkel, abban is ilyen jazzes turiszemle, Duke P. Sultan szólt a Bluebird of Happiness, és még egy program ajánlott. Megismétlek, az következik, hogy most vasárnap Nándesz és Jómagam fogunk DJ-zni 4-től 8-ig a Viadukt Bárban, ami a Dunapesti oldalán van, úgy kb. Félúton a Lánchíd és a Vigadó tér között. Utánunk a Trio Signal koncertje lesz ott, majd Regina Rossi fog DJ-zni éjfélig. Ez egy programajánló volt, és akkor jöjjön még első néhány másodperccel Ludon Álsz a Move című számának, és utána már a hírek és a Majom a vízben című műsorunk. Szép nyarat mindenkinek, Tilos Rádió!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig ugyanaz az alapvető idézítési struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A Euronews arról ír, hogy egy sikeres svájci kísérlet után Olaszország lehet a következő ország, amely napelemes vasutat épít. A svájci Sunways startup egy 100 méteres működő, nagyforgalmú vágányszakaszon 48 napelemet helyezett el a sínek közé, elég alacsonyan ahhoz, hogy a vonatok akadály nélkül áthaladjanak felettük. A 2028 áprilisáig tartó 3 éves teszt során vizsgálják a telepítést és eltávolítást, a karbantartást, a szennyeződés felhalmozódását, valamint azt, hogyan bírják a panelek a vonatok keltett légnyomást, a rázkódást, a port, a havat és a fagyot. A mozdonyvezetőket zavaró vakító fényt tükröződésmentes szűrőkkel kezelnék. A vállalat szerint, ha a próba beválik, Svájc 5000 kilométeres vasúthálózata évente akár 1 terawattóra zöld áramot termelhetne, ami az ország áramfogyasztásának mintegy 2%-át fedezné.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Egy. Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen.
1: Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.
2: Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén.
3: Butaság.
4: Biztos jó munkás ember.
5: Ez az ezer év jobbágyi mentalitás, erre lehet építeni Magyarországon.
6: Nagyon sajnálom, nyaljátok ki a senkemet, ha nem tetszik. Hogyha ti csaltok, loptok és hazudtok, akkor nagyon sajnálom, nekem az nem tetszik.
7: Hogyha valamit nem szabad, a szabad lenne, értenem, és kételkednem is szabad, én kételkedem, értenem.

0: És akkor itt vagyunk, Tilos Rádió, 2026. július 13-án. Ez a szabad és független hallgatócentrikus Demokrácia Központú Budapesti Rádió, az FM 9,3 tizedes hullámsávon, és benne a Majom a vízben című irodalmi műsor, amit úgy is mondhatunk, hogy az esernyő...
1: Csavarógép.
0: Véletlen...
2: Találkozása.
0: A boncasztalon. És azon kevés alkalmak egyikét hallottátok, amikor vendégünknek el sikerült találni az ideillő szót. Azt hiszem rajta kívül csak Spiró György tudta ezt eddig, ugye?
1: Igen, igen, ezt nem szoktuk egyeztetni előre.
0: Akkor szevasztok, kedves hallgatók, én Ápoló vagyok, műsorkészítő társam Saci, és a mai vendég Nyílas Attila, de nem róla lesz szó, hanem egy költőtársáról, barátjáról, aki sajnálatos módon elhunyt elég fiatalon, Málik Roland, aki 1976-ban született, valahol Miskolc környékén, talán Ongán.
2: Miskolcon.
0: Miskolcon született, egy darabig Ongán is élt, és már 2011-ben elragadta a halál. Mintha megsejtette volna ezt, mert elég sok verse az halálközpontú, nem is halálvágy van benne, de a halált megszemélyesítvén ő beszélget a halállal, sokszor kérdőre vonja, sokszor kérdéseket tesz föl neki. Te is tapasztaltál ilyet, hogy Rolandban volt valami különleges vonzódás ezen dolog iránt?
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Tehát a kérdésre válaszolva, én Rolandnál egyáltalán nem érzékeltem ilyesmit, mint élő embernél, mint a társaság egyik tagjánál, viszont a költészete az kifejezetten jóslatosnak bizonyult utólag, egyrészt a halál versei miatt, másrészt pedig a tenger motivumának gyakori szerepeltetése miatt.
0: Igen, és van még egy visszatérő motivum, bár én nem ismerem annyira alaposan a verseit, csak nem régen kezdtem ebben foglalkozni. A gyermekkora, a gyermekkorba való visszatekintés valami nagyon idillinek tűnik, bár valószínűleg elég szegények lehettek, és nem is a legjobb környéken nőtt fel, a Ruzsinban, ami azért mondjuk egy családi házas vagy zárkertes rész, tehát egy gyereknek ott azért lehet, hogy arany élete van, de úgy rátekintve arra környékre azért nem az jut eszünkbe, hogy jó módúak élnek ott.
2: Ruzsin szőlő az a miskolci egyetem város, és Miskolc határán egy kis gondozatlan terület lehetett.
0: A téglagyár környékén.
2: Részben ipari jellege is volt, részben pedig vad természeti erők is működtek.
1: Én is kikerestem a térképen kíváncsiságból. Te mikor ismerted meg, és hogyan kerültetek kapcsolatba egyáltalán? Meg mesélj arról az egész miskolci forrongástól, azokról a kezdetekről, amelyekben együtt vettetek részt.
2: Hát ez úgy volt, hogy én budapestiként Miskolcra mentem tanulni 1990-ben, ott éltem 7 éven keresztül, és utána visszaköltöztem Budapestre. Rolandot nem emlékszem pontosan, hogy mikor ismertem meg. Egyszerűen egyszer csak ismertem már, mert a közgazdaságtudományi kor hallgatójaként járt irodalmi estekre. És úgy gondoltam rá, mint az egyik legnormálisabb emberre, akit ismerek, aki valószínűleg majd jól fizető álláshoz jut a képesítése révén, és ugyanakkor nyitott az irodalom felé. Nem tudtam, és csak jóval később tudtam meg, hogy ő már gimnazista kora óta írt verseket, csak nem verte nagy dobra.
1: És hol is? Ja, tehát mondod, hogy így gondolom egy Miskolc méretű városban azért azonos érdeklődési emberek előbb-utóbb egy asztaltársaságba keverednek. Ez úgy nagyjából mikorra tehető?
2: Én 1990-ben mentem oda tanulni, és a 90 öt táján ismerhettem őt meg. És aztán, mikor visszaköltöztem Budapestre, akkor nagy ritkán érkeztek tőle versküldemények, mintha három fokozatra emlékeznék, hogy az első, azok még mintha gyengébbek lettek volna. A másodikok azok, vagy a második küldeményben már elég jó szövegek voltak, a harmadikban meg már kifejezetten profi költővel álltam szemben, de mindaddig nem jött át nekem, hogy mennyire jók, noha Zemlényi Attila közeli alkotótársam gyakran fölhívta rá a figyelmemet, de csak akkor döbbentem rá, hogy mennyire jók, amikor együtt olvastam egyszer Fő Rolanddal, és akkor jött át nekem, tehát a szerzői hang révén, és utána már más szemmel láttam a korábbi küldeményeit is.
1: Igen, azt a temetésén elmondott nekrológiában írod is, hogy azért úgy tudod hangsúlyozni, hogy valahogy más karaktere lett tőle a szavaknak, hogy arra emlékszem, hogy azt mondod, hogy úgy tudta kimondani azt a szót, hogy paprika, hogy így valahogy teljesen más jelentést is vett föl. És jó, hogy említetted a Zemlényi Attilának a nevét, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy a Roland is a Brutália alkotókörben is megfordult, ahol te is, Kabai Lóri is, meg sokan mások, hogy erről tudnál mesélni valamit, hogy ott milyen alkotó munka zajlott.
2: Mi voltunk a Brutália alkotókör, egy időben Béki István, Zemlényi Attila, Bozsaki Dávid és jó magam. Volt egy lapunk Brutália címmel, ez egy úgynevezett zin volt, ami, hát én ezt a szót először úgy ismertem meg, hogy fanzin, és a punk kultúrához kapcsolódott, egy rendszerettelenül megjelenő házi technikával előállított lap. Volt is egy szlogenünk erre, hogy az igénytelenség igényével készült lap. És ezt szerkesztettük, felolvastunk, tartottunk performanszokat, és aztán később csatlakozott hozzánk Kabai Lóránt és Szepesi Ákos, majd Mándoki György, még később Málik Roland, Túrányi Tamást kihagytam, ő még valamivel hamarabb talán, mint Roland, és akiről én tudok, még Horváth Benji volt, aki csatlakozott az alkotó csoportunkhoz, de én aztán elhagytam ezt a csoportot.
1: És hát Lórit azért, és Kabai Lórándot azért is érdemes kiemelni, akár ebből a csoportból is, mert ugye a Lóri szerkesztette, évszámok azok nincsenek meg a fejemben, ezt az Egész Rész című antológiát pár évvel később, ugye, amikor a Jaknak volt a sorozat szerkesztője, és a Lármattan kiadónál jelentek meg a kötetek, és abba már bevette a Málik Rolandnak egy pár versét.
2: Furcsa vállalkozás volt a Lóri részéről ez az Egész Rész antológia, mert tulajdonképpen olyan, mintha két antológia lett volna egymásban. Ugyanis mondjuk körülbelül a szerzők, illetve az anyag felét a Telep csoport alkotásait tették ki, a másik felét pedig a Brutália alkotókör tagjai, illetve azok, illetve más miskolci vagy észak-magyarországi ismerősök, tehát a Brutália alkotókör is mondjuk tágabb köre tették ki, és nem tudom, én ahogy néztem ezt az antológiát, nekem olyan érzésem volt, hogy lehet, hogy ez megérdemelt volna két külön antológiát.
1: Hát valószínűleg igen, mert hogy mondod, hogy Telep csoport plusz a Brutália, és emlékszem, olvastam egy interjút a Kabai Lórival erről, hogy kifejezetten ellene volt annak, hogy bármifajta ilyen posztmodern játékosság, vagy posztmodern dírát szerepeltessen ebben a kötetben, inkább ilyen hülye szóval az életes költőket válogatta bele ebbe a kötetbe. És ugye ebben kapott helyet a Roland is, akinek mondott, hogy több eresztésben jutottak el hozzád a versei, és ami a kezemben van, ez a Báb című kötet, ami az egybegyűjtött verseket tartalmazza, ez 2012-ben jelent meg az első kiadása a Műút kiadónál, ami az én kezemben van, ez 2026-ban egy másik kiadónál, de ugyanaz a kötet, és ennek a függelékében ugye elég sok mellőzöttek kezdemények címmel található egy jó pár vers, ami a korai úgynevezett zsengéket tartalmaz, és a kötet törzs anyagát, vagy ez a legfontosabb anyagát a két életében megjelent 2006-os Ördög című kötet teszi ki, elnézést, a másikat pedig az Újratervezés című kötet, ami 2012-ben az első kötetben jelent meg. Tehát egy viszonylag nem túl nagy terjedelmű költői életműről van szó, ugyanakkor mégis nagyon sok méltatásban részesült, hiszen azt hiszem, mikor is volt ez a felolvasó est nemrégiben a Bencz úr kertben, amelyen te is részt vettél, ahol Málik Roland költészetéről beszélgettetek, a kötetet mutattátok be.
2: Ja, igen, emlékszem, az Roland 50. születésnapja alkalmából.
1: Azt hiszem január 10-valahanyadikán.
2: Igen, január 16-án született Roland, gondolom azon a napon volt pontosan. Hát valóban az életművének a terjedelme, beleértve a körülbelül két kötetnyi verset és prózájának a gyűjteményes kiadását, szerény terjedelmű életműről van szó, és ez felveti számomra azt a kérdést, hogy vajon a befogadásban mennyire fontos szerepet játszik az, hogy nagy terjedelmű legyen valakinek az életműve, hogy nagy volumenű teljesítmény legyen az, amit valaki hátrahagy maga után. És én hajlok rá, hogy ennek is lehet szerepe abban, hogy kit tartunk jelentősebb szerepnek, és kit kevésbé. Ugyanakkor vannak olyan titkos kincsek, például a magyar irodalomban, amelyeket a szélsőorvosok közönség nem igen ismer, de akit érdekel az irodalom, az újra és újra felfedezheti ezeket magának. Ilyennek tartom például Szomori Dezsőtől a Párizsi regényt, vagy ilyennek tartom az elfeledett költő Komjáti Jenő egyetlen életében megjelent verskötetét, és úgy gondolok Roland életművére, mint ami majd az irodalom titkos kincse lesz, amit nem fognak szerintem tanítani, nem kerül be a tanterbe, a kánonba, de mindig meg lesz rá a lehetőség, hogy akit érdekel az irodalom, az felfedezze magának ezt a titkos kincset.
1: Elég sok ilyen szerzőnk van azért, mind a kortárs irodalomban, mind az irodalom történetben. Én az elmúlt hetekben Guti Somát olvasgattam példának okáért, szóval hál' Istennek azért ilyen titkos kincsekben is bővelkedünk, és hát nagyon sajnálatos, hogy a Málik Roland életműve ilyenné egy lezárt és immáron folytathatatlan titkos kincsé vált, hiszen valóban nem tartalmaz túl sok verset ez az életmű, de hát gondoljunk, Arthur Rimbaud is korán abba hagyta, és azóta is neve van az irodalomban azzal a vékonyka kis kötettel. És hát az ő esetében egy viszonylag késői pályakezdésről beszéltünk, ugye 2006-ban jelent meg az Ördög című kötete, akkor a Roland már majdnem a 30-as éveiben járt, tehát egy viszonylag késői pályakezdés. Szerinted miért? Hiszen azért itt ennek a kötetnek a felét, az összegyűjtött kötetnek a felét az ezelőtt írott versek teszik ki. Miért nem volt, vagy hiányzott az önbizalom, vagy a tudás, vagy a elszánás ahhoz, hogy hamarabb kötetet jelentessen meg?
2: Ennek az okát egyrészt Roland személyiségében látom, az ő szerény, visszahúzódó személyiségében. Egyáltalán nem volt eltelve magától, nem emelte magát piedesztára, hanem ő maga írta, hogy furcsán tekint a könyvespolcán a saját egyetlen kötetére. Másrészt annak tulajdonítom, hogy, hogy az irodalmi felhajtó erő az, az más volt a, mondjuk a 90-es évek elején, vagy akár a 80-as évek vége felé, mint később, és úgy földrajzi eltérés is van, más az irodalmi felhajtó erő Miskolcon, mint amilyen Budapesten egy olyan diák számára, aki az ELTÉ-re jár, és kapásból ismer egy csomó szerkesztőt, még mielőtt egy szöveget is közölték volna. Úgyhogy ez, ennek a két oknak tulajdonítom ezt a késői indulást.
0: Hallgassuk meg az első bejátszásunkat, amit arról a már emlegetett gyerekkorról szól, arról a helyről, ahol ő fölnőtt. Két vers lesz egyben a Még a Ruzsimból és a Fiúk a Ruzsimból címűek Sándor Valéria előadásában, mint egy 7 percnyi időtartamban.
3: Málik Roland, Még a Ruzsimban. Legfeljebb 3 éves lehetek, és az én koromban egy varró doboz, egy fotelban térdelve jelenthet némi támpontot. A szoba meleg színei között kinyitni azt a dobozt, babrálni, dúskálni benne egész este. A cserépkályha tüzes, és tüzes az arc is. Doboz, doboz, hová viszel engem? Tudom, hogy apa a vasolló, és a tűbe fűzött cérna, anya. Most nincsenek, mert nem itt vannak. De honnan ez a pamut gombolyag? Hogy kerül ide a nagymamám? Mama, milyen kicsi élet fölé hajolsz? Azt hiszem, félek tőled. Kin, ferde szemmel az eső, figyelj hát, kisfiú, egész életedben emlékszel majd. Az ablakból a kerítésünk, és két alak, nő és férfi, hazaér egy fekete ernyő alatt. Fiúk a Ruzsimban. Ráhajoltam az ösvényen a kútra, nyeltem, ittam a kincset. Nyár volt, s olyan vadul oltott a szomjamat a víz,

0: Ne. Emlékeztek még rúzsinszőlői csillagok? Három idétlen kültelki gyerek gyertyákat tett a padlásablakba, és fényük alól nézett fel rátok, földet kiáltva, mint akik ismeretlen vizeken járnak. Ha bízol a tengerben, vándorolni fogsz. Ha elérsz a lábához, sírni fogsz. Ha belémerészkedsz, szopni fogsz, lenyeled, és nem köpöd ki többé sohasem. Nem tudtam, hogy a ruzsin az előszoba. Nekünk a ruzsin maga volt a gyerekparadicsom, bódéival, magasban futó csöveivel, néma gyilkos ösvényeivel, és eltűnésbe hajló szürkülettel. A végére akartunk érni, toprondjainkban cigányok voltunk, Jézuskák, s én újszülött, mikor beszorultam egy rozsdás csőbe, és a többiek toltak, vontak sokáig, végül fejemnél fogva húztak ki belőle, mint a bábák. Egyszer meg a töltésen találtunk egy fél kutyát. Nem sokkal odébb a felső részét, vigyorgó sárga fejét, valószerűtlenül igaz volt, s a napisten rámutatott. Mentünk sötétedésig, az Egyetemváros fesztivál sátráig, ahol az eladó fiú, mint egy próbán, felajánlott három csokis palacsintát, ha megmondjuk, kiírta. Arccal a tengernek itt állunk párban. Rábögtem, hogy Nagy László, mert csak róla hallottam addig, hogy költő. Azt az elképet arcot, amivel átnyújtotta, én meg visszaadtam az enyémet, fogyassz egészséggel, mert nem vagyok éhes. Minket nem vittek a strandra, be kellett mászni, huppanás a száraz fűbe, aztán futás, futás, hú, ez a fürdőmester, szaladj, szaladj, mert ez buzi, és elkap, elkap, szaladj, mert elkap, ez buzi. Napraforgásból meg lehet élni, a tengerelő szobájában lehet élni, ital és marihuána nélkül lehet őrülten élni, a parton könnyű ingben sétálva lehet élni. Az örök zúgásba egyfajta halál után élni. Van egy álom, ami újra és újra megtalál. Vízen lebegek, s a távoli égen egy repülő halad. Elvesztettem az életem. Talán egy déli város forgatagában tűnik fel megint. Kávézni hív, vagy bort inni. Meg ne tántorodjak, vagy csak hagyom szem elől tévedni, nem látom többé. Kell ez a víz. Olyan jó lebegni legalább. A ruzsin a kallódó kölykök világa. A ruzsin a nincsen bélyege. A ruzsin zsíros kenyerek nyári konyhája. A ruzsin kóborkutyák befogadó helye. A ruzsin az eregy borér anyát picsája. A ruzsin fészerek betűző fénye. A ruzsin a veszedelmek viszonya. A ruzsin libidók és lódarazsak fészke. A ruzsin kemény botok tánca. A ruzsin a képzelet képregénye. A ruzsin a felhőtlen ég vitorlája. A ruzsin augusztus reménye. A ruzsin szőlő a tenger szülőcsatornája. Nem tudom, mit gondol a másik kettő, hogy merre sodródtak, hová tűntek az élet zavarosában. Bár úgy hírlik, a hajós címkéig ők is eljutottak, és nem hagyom elmerülni a sok vicceskedést, maratoni gyaloglást, a nyugtalanságot, a kajló és csigalenyomatokat, amiket a telkek földjében találtunk, hogy menjünk túl a házakon, túl az erdőn túl, túl a sineken, túl az idegen apánkon, a szorongó anyánkon túl, túl a születésen, a családon, magunkon is túl, oda, ahol nem darabokban él az ember, és mindig süt a nap. Nem tudtam, hogy te szólítasz engem, szárazföldi patkányt, dupla földjegyűt, te állsz minden csavargás és eltévedés mögött, hogy te morajlasz a szökési kísérletek hátterében, de állítom, eljön az idő, hogy minden reggel veled kávézom, s leszek a világ végén tenger.
1: És akkor visszajöttünk.

0: 2020. július 13-a van, a Majom a vízben vendége Nyilas Attila, és Málik Rolandról beszélgetünk. Hát igen, ezen vers kapcsán nekem szinte kedvem kerekedett elmenni egyszer megnézni ezt a Ruzsint, annyira jó szemléletes leírás volt. Főleg ez a kép tetszett, hogy a zsíros kenyerek nyári konyhája, pedig már ebédeltem.
1: Meg hát az a megdöbbentő, ugye Málik Roland 2011-ben az óceánba fúlva veszítette el az életét, és mintha megírta volna. Tehát nem ez az egyetlen verse, amelyben a tengerről ír, és hát így a
0: tengerről meg a halálról.
1: A tengerről és a halálról, és a történtek fényében azért ez így hátborzongató olvasni, hogy állítom, eljön az idő, hogy minden reggel veled kávézom, s leszek a világ végén tenger.
0: Igen, tényleg egy világvégi helyen, mert Ecuador azért nem itt van a közelben, és Ecuadoron belül is egy eléggé kietlen helyen lelte halálát. Én nem tudom pontosan, mi történt. Azt se értem, hogy miért ment be az óceánba este. Már sötét volt, ugye?
2: Nem, én úgy tudom, hogy nappal volt, igen. Tehát itt arról van szó, hogy ők idegenek voltak ott. Nem ismerték az óceán működését, tulajdonságait. Egy helybélit nem értek.
0: Hiába dolgozott úszómesterként is sokáig korábban.
2: Igen, hiába tudott jól úszni, de van ott egy olyan jelenség, hogy a víz elkezd nagy erővel befelé áramlani, van ennek egy neve, de nem tudom, hogy mi ez, nem emlékszem rá, és ebből fizikai erővel nem lehet kiúszni. Azt olvastam erről, hogy ilyenkor azt kell csinálni, hogy el kell kezdeni úszni tiszta erőből a vízáram oldala felé, ez közben víz befelé, de egyszer csak az ember el kell, hogy érjen a szélére, és amikor elér a szélére, akkor ott már tud visszafelé úszni. De ezt Roland nem, valószínűleg nem tudta, gondolom, hogy ő kifelé próbált úszni, de ez nem sikerült. Most viszont szeretnék visszatérni erre a Fiúk a Ruzsinban című verse, mint műalkotásra. Tehát ez egy úgynevezett hosszú vers, annyi ötlet kell egy ilyen nagy vershez, annyi ihlet, amiből akár egy versciklust, vagy akár egy verskötetet is meg lehet írni. Én azt írtam erről, hogy illetve az jutott erről eszembe, hogy kicsit olyan, mint a vatta cukor, hogy van egy pálcika, és akkor csak úgy tekeredik köré, és valahogy egyre nagyobb lesz, és a végén óriási.
0: Ezt olvastam az ő írói vagy költői módszerről is, hogy ellentétben a legtöbbekkel, akik húznak az előre megírt, vagy a korábban megírt szövegből, ő mindig hasonló, mint hogy a vatta cukor mintázat, vagy hasonlat szólt, hogy ő mindig hozzárakott a már megírtakhoz, és így növelte a tömegét a versnek. Ez igaz?
2: Hát gondolom, hogy húzott is, de valóban egyre hosszabbak lettek ezek a szövegek, és hát ezt noha nincs sok ilyen nagy terjedelmű költeménye, de én ezt az egyik legtipikusabb versformájának tartom Rolandnál. És kicsit megnéztem, hogy milyen ezeknek a szerkezete, és azt találtam, hogy ennél is, meg a Vágáns dalánál is megfigyelhető az, hogy egyrészt van egy elbeszélés, van egy történetszál, másrészt pedig vannak litániaszerű részek, és ezek váltogatják egymást, és aztán valahogyan összekapcsolja kettőt, például a Vágáns dalának a zárlata az, hogy összekapcsolja két szálat, a litániát, a litániaszerű felsorolást, meg a történetmesélést.
0: Akkor hallgassuk meg a Vágáns dalát is, jó?
2: Jó.
0: De van készítve.

0: A vágáns dala. A költészet páncélja nekem nehéznek bizonyult. A költészet páncélja szűknek bizonyult. A smokingja csak nem állt jól. A költészet borától jól berúgtam, barátom. A költészet mélyen aludtam másnap. A költészet csöndjébe riadtam másnap. Majd három nap bora vásolt a fogam. Elestem, felálltam, bőrcsekim leráztam, megtértem. A költészet papszava két napig érdekelt. Kihánytam, aztán azt is, mi szívbe vert. Leírtam, megbántam. Nem írtam, megbántam. Szív így telelt. A költészet azt mondta, döntsd le apádat. A költészet azt mondta, tagadd meg anyádat. A költészet súgta, vedd fel a ruhámat. Kelléktárba vitt, panoptikumba, rossz volt ránézni a sok csinált viaszra. Úgy lettem vágás, hogy nem kívánkoztam viaszba. Aki itt nem megy viaszba, az csavargó lesz, vagy szent. Lettem csavargó, vagabundja a nyelvnek, a jasznak, amit mióta világ a világ, tucatnyian, ha tudtak, tudnak. Álmodó az ámulatban, s ámuló az álomban, mert mihez is értenék máshoz, mint álmodáshoz. Engem untat a mérnök, és émeit az uncsi. A nyavajgó renyhe ásításra hajt. De felajz a szent, ha tüsszent, vagy kocsi elől ugrik épp a sárba, már az égre emeli csontos ujját, s ott áll ember embernyi magába. Hidegráz a másolótól és az eredeti szartól. Viszolygok a hajlongótól, kapja szatír hátulról. Inkább szájhús parvenű, mint a púderes tejfel. Ja, láttam őket egyszer. Nyáron éjtónál önmaguk és egymás ellen, mint a békák brekegtek ezerrel. Ha tudod, ne kérdezz, ki volt a karmester. A költészet kutyája lábamhoz sompolyog, a költészet macskája nyakamba kuporog. A kutyát sajnálom, a macskát utálom. Déjà vu, adjö, mert a költészet miau, nem költészet miau, mert költészet wow. Öt fiú futottunk óriási kukorica táblában, féltünk, hogy elragad. Vagy költözik belénk, aki a sorok mögött jár. Sosem felejtem azt a futást. Futottam, kifutottam belőled, édesanyám. Mire lement a nap, hazaértünk, de az egyikünk örökre eltűnt. Ez például érdekel. A költészet sugalta, ne hagyj fel ivással. A költségem mutatta, hagyj fel az ivással. Kicsi szívem sírja, hagyj fel az ivással. A szervezet kiáltja, hagyj fel az ivással. Az agyam lejön papucsban, he, vegyél már vissza, én egész nap dolgozom veled ellentétbe. Kéri Sámuel mormolja, hagyj fel az ivással. Döglik az ördög, pokolba ivással, hagyj fel ivással. Diószegi Bónis Mátyás rikoltja, hagyj fel az ivással. Kérem szépen, én nem élek ivással. Én úgy élek, hogy nem írok, és úgy írok, hogy nem élek. De arra lecsapok, mint ivó gnúra a krokodil, amit költő a halál vizénél írna le. Csak a halott költő jó költő, csak a halott költő, költő. A költészet gömb. A költészet, ahol kezdődik, ott végződöm én. A költészet fordul az Isten tengelyén. A költészet, ahol végződik, ott kocsmázom én. Bár tudja Isten, néha olyan furcsa vagyok, szóval nem hittem volna, hogy én leszek, aki eltűnt a kukoricásban. Mert milyenek az évek? Hosszúak az évek. Milyenek a 10 évek? Hosszúak a 10 évek. Milyenek a 100 évek? Hosszúak a 100 évek. Milyen az 1000 év? Semmilyen, nincsen 1000 év. Most ülök egy földből kifordult bombán, hála az égnek van cigarettám, és egy törpe jön felém kerekezve. Fokhegyről veti oda, hát te mit csinálsz itt? A költészet felnyitja szemét, én meg lecsukom.
1: És folytatjuk a beszélgetést Málik Rolandról, vendégünkkel, Nyilas Attilával. Amikor megjelent az első kötet, akkor az ő életében ez valamilyen változást okozott? Illetve, hogy túl sokat én nem is tudok róla, hogy ő tulajdonképpen mivel kereste a kenyerét?
2: Hát miután elvégezte a közgazdaságtudományi szakot, illetve nem tudom, hogy pontosan mi a szaknak a neve, szóval közgazdaságtudományi diplomát szerzett, utána valamivel később beiratkozott a bölcsészkarra a Miskolci Egyetemen, és ott tanult egy, nem is tudom, hogy mennyit, rövid ideig, de aztán az élete úgy hozta, hogy nem volt módja anyagi okokból tovább ott tanulni, és hát ilyen különböző apró cseprő munkái voltak, mint például hotelben volt recepciós és hasonlók.
3: Tehát akkor túl nagy változást nem hozott, gondolom, az első kötet megjelenés, amiről amúgy nem is találtam olyan túl sok kritikát.
2: Hát hozott változást annyiban, hogy az irodalmi élet tényezője lett, mert akkor a Kabai Lóránt, a Jakfüzetek sorozat akkori szerkesztője szervezett neki és másoknak egy kötet bemutató turnét, és körbeutazták az országot, és ez talán a Műcsarnokban volt a záró rendezvény.
3: Szerintem én ott voltam, bocsánat, hogy szabadba vágok, de már órák óta ezen gondolkodom. A Turányi Tamásnak a kerek szeptembere volt ott még, ugye?
2: Az lehetett, igen.
3: Igen.
2: Igen, és hát Miskolcon mindenképpen nagy elismerésnek örvendett. Volt egy szalonunk, Máger Ágnes festőművész bocsátott a rendelkezésünkre a stúdióját, ott tartottunk társasági esteket irodalmi felolvasással, és hát Rolandnak az volt talán a legautentikusabb helye, ahol felolvasott, tehát ő lett a szalonunk hőse.
3: Az jutott még eszembe, ugye még a vágáns dalához visszatérve, amit az előbb meghallgattunk fölolvasásban, amikor olvasgattam ezt a kötetet, hogy igazából ez egy ilyen sajátos ászpoétikaként fogható föl, nem?
2: Igen, ez egy
3: nagy
2: szép terjedelmes.
3: Nem egy nagy fölfedezés, de mégiscsak.
1: Neked nem ugrott be a Villon testamentuma?
3: De, persze, hogy beugrott. Nyilván egy rájátszás a Villonra is, hát a vágánstól mi más juthat az olvasónak az eszébe, mint Villon. Rájátszása a villoni étoszta, vagy költészete, vagy erre a magatartás formára. Ugye a költészettel való viszony, és hát azért itt megjelenik már az egyik, a egész költészetnek az egyik fő témája, és az alkohollal való viszony. És tehát, mint hogyha a költészet és az alkohol így egy ilyen permanens jelenlétük lenne ebben a költészetben, és adott esetben akár összefonódásuk is.
2: Igen, Roland életében a költészet és az alkohol nagyon szoros kapcsolatban állt egymással. Tulajdonképpen az alkoholfogyasztás hozzájárult ahhoz, hogy költővé vált. Azután az alkohol komoly témájává lett, megírta az alkoholval való ismerkedést, az alkoholval való élést, az alkoholval való szakítást, és utána pedig azzal próbálkozott, hogy hogyan lehet hasonló intenzitással alkohol nélkül élni.
3: Én keresgélem azt a versét, amelyikben a első pohár, második pohár, harmadik pohárról.
2: Ez a 12 pohár című.
3: Igen. És mindegyikhez valami, hogy hogyan iszta meg az ember az első poharat, a másodikat, a harmadikat, és a, melyik
1: egyszer,
3: pohár után milyen.
1: Egyszer volt egy fél adásunk már a Rolandról, egy másfél éve, és akkor ez a vers elhangzott, ez a 12 pohár című, mármint bejátszásként.
3: Igen, tehát azért 12 pohár az nem kevés, most már mindjárt meg lesz nekem is. És akkor itt szépen akkurátusan föl van sorolva, hogy a elsőnél, másodiknál, harmadiknál, negyediknél mi történik az emberrel, és mindegyik szakasz úgy kezdődik, hogy ne igyál, de ha iszol, akkor mi a pontos, praktikus teendő?
2: Igen, ennek a versnek az értelmezéséhez, vagy mondjuk a hátteréhez hozzátartozik az, hogy a Miskolci Egyetemen élt, és gondolom még mindig él egy olyan szokás, hogy amikor a különböző szakhallgatói összeülnek egy úgynevezett szakestre, vagy szakestére, akkor valaki elmondja a vidám poharat, és valaki elmondja a komoly poharat. Például emlékszem, hogy Péter Figergő mondott ilyen poharat valamelyik szakestélyen, és szerintem erre is utal ez a beosztás, hogy a poharak. Másrészt pedig egy ilyen tanácsadó jelleget imitálva, azt karikírozva beszél az első szem első személyű líraién, és hát itt szó szerinti idézetek vannak Shakespeare-ből közben.
1: Mielőtt meghallgatjuk az alkoholról szóló összefoglaló verset, hallgassuk meg az egyik olyan zenét, amiről biztosan tudjuk, mert Attila erre emlékezett, hogy az egyik kedvenc dala volt Rolandnak. Ez pedig egy David Bowie szám lesz.
4: Hogyan segíti a Nutella a gazdák megélhetését?
1: A reklám után.
4: A Cocoa and Forex Initiative iránti elkötelezettségünk részeként támogatásunkkal 86 ezer gazda folytat agrárerdészetet, ezzel javítva a megélhetésüket és a környezetünk megóvását.
5: Új Cold Spice tusfürdő mentollal, a hosszantartó frissességért és azonnali hűsítő hatásért.

0: Hát ez volt rólam egyik kedvenc zenéje, David Bowie, Dreaming My Life című dala.
1: És visszatérnék még egy Pindurkát a 12 pohár című vers, ez ami azért is nyűgözött le. Hát tényleg egy ilyen abszolút profi, és praktikus tudnivalók, hogy mit kell kezdeni, mi fog történni az emberrel az első pohár, második pohár, harmadik pohár után. Egy jól kitapasztalt, végigvázolt koreográfia, ha szabad egy Pindurkát felolvasnom belőle. Az ötödik pohárnál például azt olvashatjuk, ötödik pohár, kettős pont, ne igyál. De ha iszol, olyan helyre menj, ahol nem találkozható a némberrel, aki a te társad volt annak előtte. Mert ha olyan helyre mégy, ahol némberrel találkozol, aki annak előtte a te társad volt, az új emberrel fog ott tanulni, és tusakodni fog erősen a te szíved, és az nem jó. Tehát azért itt látszik a tapasztalat és az életbölcsesség, és igazából nem először jut eszembe, hogy a Málik Roland verseit olvasom, a Kabai Lóránt költészete, akár a gyerekkornak a megemelése és versbefoglalása miatt is, de itt például a Kabai Lórinak az egyik vers ciklusa, az Avasi Keserűből az Élethasználati Utasítás című ciklus, ahol szépen egy ilyen használati utasításszerűséget nyújt az élethez, és itt gyakorlatilag ebben a 12 pohár versben hasonlót olvashatunk, hogy mit kell tenni az első, második, harmadik, negyedik pohár után, akár iszol, akár nem iszol.
2: Hát igen, való igaz, hogy a Brutai Alkotókör költői szövegei között nagyon-nagyon sok intertextuális kapcsolat van, és nagyon várom, hogy akadjon majd egy olyan irodalomtudós, aki ezt komolyabban föltárja. Viszont hozzá kell, hogy tegyem, hogy ettől függetlenül egészen másféle verseket írtunk, Kabai Lóránt is nagyon másféle verseket írt, Málik Roland is nagyon másféléket, és én is másféléket, bár nyilván időnként kölcsönösen hatottunk egymásra.
1: Kétségtelen teljesen másfélék, viszont néhány tematikus azonosság azért megfigyelhető. Hát Rúzsina hasonlóképpen ilyen mitikus gyermekkori helyszínként fordul elő, mint a Kabai Lórinál Onga.
2: Hát Ongában közösek voltak, mert Rolandék egy idő után Ongára költöztek, úgyhogy hát nem is tudom, akkoriban Ongán olyan sok költő élhetett a település lélekszámához képest, hogy ez kiemelhette az országon belül, mert nem csak Málik Rolandról és Kabai Lórántról van szó, Kabai Lórántnak van két testvére, Kabai Zoltán és Kabai Csaba, akik szintén költők.
1: Igen, igen. Sőt, ugye ki is adtak egy közös kötetet, a három fiú testvér, a Horizont címűt.
2: Igen, így van.
1: Kishegyes jut eszembe, egy vajdasági falu, ahol szerintem szintén ilyen egyfőre jutó költőkírók száma szintén ilyen meglehetősen magas. És még a Rúzsinhoz egy Pindurkát visszatérve, gyönyörű ugye ez a vers a Fiúk a Rúzsinban, amit felolvastak, és ennek egy kicsit a pár darabja lehet a Másnap a dűnén című vers, ami közvetlenül ezután következik a kötetben, ami szinte egy ilyen rúzsini enumeráció. Az összes, azokat a fiúkat, akikről az előző versben szó van, így sorra veszi, Sztár Laci, Krossz Gabi, rúzsinszülői harcosok, végzett Kölyke, stb. Tehát egy ilyen enumerációszerűség, hogy kik vettek részt ezekben a kamaszgyerek ifjúkori csínyekben, és hát nem tudom, te biztos jobban képbe vagy ezzel, itt előfordul a Lóri, és Lóri, öreg Lóri, ki utánam érkeztél ide, majd lehagytál sok évvel, megdorgált szíveddel, stb. Ez gondolom Kabai Lóri lehet, persze.
2: Persze.
1: Persze, és hát Kabai Lórinak ajánlott is egy-két verset, tehát azért elég szoros volt ez a barátság, közelség közöttük.
2: Igen, nagyon örülök, hogy ezt az enumerációszerűséget megemlítetted. Én is fölírtam magamnak, hogy bizonyos versei úgy épülnek föl, hogy valamilyen szempontból katalógusszerűen sorolja elő, amit el akar mondani. Ez mondjuk, hogyha személyeket jelent, akkor rövid jellemrajzok egymás utánja következik.
0: Ez rá jellemző költői eszköz szerintem egyébként, hogy ilyen halmozásszerű felsorolások vannak a versei többségében, hogy mintha így egymásra dobált volna többféle egy tematikához, vagy egy kosárba tartozó dolgot.
1: Igen, igen, és akár ezt, akár embereket, jellemeket, akár pedig egymást követő eseményeket. Egy kérdésem lenne még, hogy azért nem túl gyakori, hogy egy fiatal költő, vagy már nem annyira fiatal és nem annyira kezdő költő olyan kötet címmel ugrik be az irodalomba, hogy ördög. Mi lehet, tudsz-e erről mesélni, hogy az ördög milyen szerepet játszott az ő gondolkodásában, költészetében, hiszen azért jó pár versben előfordul az ördög az első kötetben, hogy miért volt ez neki ilyen fontos?
2: Hát az ő látomásos, mágikus világában fontos szerepe volt az ördögnek, és hát volt más ötlete is az első kötete címéül, és emlékszem, hogy én kardoskodtam emellett, mert olyan ütősnek találtam így az egyszerűségében, nem olyan bonyodalmasnak, mint sok más kötetnek a címe. Hasonló például Antal Balázsnak az Öreg, az egyik könyvnek az a címe, hogy Öreg.
1: Meg van egy Le ja, című igen, kötete
2: igen,
1: is.
2: Igen, igen. Én szeretem az ilyen egyszerű ütős címeket. És hát szerintem Roland is szerette. A másik kötetét sokáig Báb címmel tervezte, aztán egy későbbi kötettervben már újra tervezésnek keresztelte át. Így lett az, hogy a versének a gyűjteményes kiadásában az általa legkésőbbi címváltozat szerepel az újratervezés, mint egy második kötet kompozíciónak a címe, de megőriztük a Báb címet is az egész könyv címeként.
1: Ja, hát ugye az ördögnek ilyen szabályos mitológiája van ebben a kötetben, többféle színben feltűnik, hol viccesen, hol pedig mint egy életminőség, vagy egy életforma megtestesítője. Most hirtelen itt nyílott ki a kötet, vagy hát keresgéltem is, a Kortes beszéd az ördög mellett című versnél, ami úgy kezdődik, hogy képzeljétek, ördögöm van. Mondhatom így is, múlt pénteken ördög voltam. Szóval, hogy egyrészt ördöge van, másrészt ördög voltam, aztán az ördög föltűnik még egyes szám harmadik személyben is. Szóval, hogy valahogy az ördög egy ilyen állandó lakója különböző minőségeiben ennek a költői világnak.
2: Hát itt szerintem semmiképpen nem a vallás értelemben vett ördöggel találkozhatunk, hanem inkább mint irodalmi vándormotívummal.
1: Ilyen Lucifer-szerűség, vagy mint Baudelaire-nek a sátánya, tehát egy ilyen démoni minőség, aki nyilván beilleszthető ebben a világban, ahol a vágás énekek villani világa, az alkohol, a tenger vannak jelen. Keresgélek még. Igen, megtaláltam végre azt a verset, amiről szintén a Kabai Lóri jutott eszembe, és szerintem hallottam is tőle ezt a mondatot, mert ez egy ilyen vándor mondat lehet, a tél végi sorok így kezdődik, egy ongai nem felejt. Igen, megzavarodtam a ködben ingó ongánt. Tehát tényleg nagyon vicces és érdekes, hogy azért ennyi költőnk kötődik egy ilyen kevésé ismert településhez, mint Onga.
0: Nekem az volt érdekes, beszélgettünk a szünetben Attilával, hogy dacára közgazdasági diplomájának soha nem volt tartós, jó fizető állása Rolandnak, de mégis itt kicsit a tanult szakmájához kapcsolódó a következő vers, a bankjegyek litániája. Most hallgassuk meg ezt.
3: Bankjegyek litániája. E pénzes világ egy pénztelen állomásán, hazafele jeggyel, fölele a peronon, füstölögve, nosztalgiázva felsorakoznak előttem most a bankjegyek. A 20 000-es ritkán látott rokon, komoly nagybácsi. A 10 000-es levenő napba vicsorgó vadállat. Az 5 000-es pipogya generális. A 2 000-es egy jó haver. Az 1 000-es idegen páncélos lovag. Az 500-as cigaretták málházsákja. A 200-as fű, hol halott feküdt. Bónusz, a fém 100-as jópofa kismalac. És a régi sereg, amit már alig ismerek. Az 5 000-es alvó szekértábor. Az 1 000-es a zöld íjász. Az 500-as tintás dendi. A 100-as véres lobogó. A 20-as rongyos munkás ki a hidegből bejött. És a 10-es zöldfülű tizedes. És a pengők, a millpengők, kastélyok, beomlott báltermek, elvadult kertek, búcsúlevelek, nagy néma csarnokok, múlt életek hamis gazdagsága. Elhulló bakák, mind magasrangú tisztek egy boszorkány szövőszékéből előugró katonák, a nagy háború zsoldosai, fizetett szerelmek, italba folytott bánatok szemtanúi. Békesség nekik, mert egyikük sem ér fel egyel a gyerekkorom jóságával, a papírötvenessel, sütik és kólák őrével, levonók igaz várományosával, hogy ünneplőt húztam, ha őt a zsebembe csúsztam. Az elején szabadságharcom Rákócia és a hátulján vágtató szép lovasok. Egy eltűnt időben még köztük rohamozok.
0: És akkor visszajön a stúdió 2026. július 13-án. Nyilas Attilával beszélget Saci és Ápoló Málik Roland költészetéről.
1: Ugye ez a vers is egy ilyen katalógus vers, amely nem a megszokott közgazdasági gondolkodás szerint rendszerezi a különböző bankjegyeket, hanem a hozzájuk kötődő érzelmi tartalmak szerint különösen vicces és aranyos az, hogy a papír 50-es, a sütük és a kólák őre, levonók igazi várományosa. Ugye, én a hajdúságban nőttem föl, mi is levonónak hívtuk, amit már fejlettebb részeken matricának, és ezt én se értettem sose, hogy miért mondanak neki mást, úgy megörültem, hogy ezt olvastam.
2: Igen, ez érdekes, én azt hiszem, ezt csak Borsodban használják így.
1: Nálunk is levonó volt.
0: Igen, Pesten meg a levonót nem ismerték, legalábbis én a matrica szót ismertem, amikor a levonót először hallottam, nem értettem, mit jelent.
1: Én meg a matricát. Szóval megörültem ennek a szónak, hogy egy vidékről valók vagyunk, és hogy tényleg ez, hogy ahogyan megszemélyesíti a különböző bankjegyeket, amilyen érzelmi töltetek kötődnek hozzá, vagy a lehetséges jó valami, amit meg lehet értük szerezni, szóval baromira izgalmas.
2: Hát ennek kapcsán szeretném fölhívni, hogy Málik Roland költészete igen gazdag intertextualitásban, például Kosszalány Dezső nagyon nagy hatással volt rá, és Kosszalányinak van egy hasonló című verse, a Mérgek litániája, úgyhogy szerintem a cím az erre ezzel kapcsolatos. Másrészt pedig ezt a taxatív voltát lehet felfedezni, hogy megtalálja a témát, és utána teljesen kimeríti, de mégsem olyan görcsösen, mert például ami a pénznemek közül számára a legfontosabb volt, azt nem akkor mondja, amikor jönne a logikai rend szerint, hanem azt kihagyja, az ember nem is veszi észre, és egyszer csak a végén kitér arra, ami kimaradt a logikus felsorolásból.
1: Igen, jó, hogy mondott Kosztolányi, ugye az első Ördög című kötet ajánlásaiban is szerepel, vagy ajánlásában is szerepel. Málik Roland hálás köszönetet mond Lehs Tamásnak, Mándöki Györgynek, Nyilas Attilának és Kosztolányi Dezsőnek, akiknek meglátásai, intelmei nélkül e versek nem születhettek volna meg ebben a formában. És hát például a Sétaforgó című vers az úgy meg is idézi valamelyest Kosztolányit, ha jól látom, ez ugye azt hiszem rögtön a második vers.
2: Megvan.
1: Megvan. Fiacskám, ismersz-e? Pöccintettem meg a sétapálcámmal, hogyha nem, úgy szállj magadba és gondolkodj a hibán. Nevetett. Én még megtettem, de megteszed-e most te, kiskirály? Pimasság, elvitetlek, fattyú. Nem akarom az egészet felolvasni, csak a szóválasztásra vagy szóhasználatra akartam pár példát hozni, vagy azzal illusztrálni, mert úgy gondolom, hogy ez a szóhasználat idézheti meg Kosztolányit.
2: Igen, hát rokonítja a Kosztolányival az, hogy szeret az ízes beszédet, hogyha kifejezéseknek olyan hangulata van, amelyek már önmaguk hatnak valamennyire az olvasóra.
1: Igen, és visszalapoznék, vagy visszaolvasnék még egy kicsit, hogy ez pedig a hajnali részegséget idézheti ez a szakasz, hogy egy esti délután kikocsizás helyett sétára indultam, zugott fejemben ünnepi beszéd, és forgott szünetlen, akárha zsinóron húzna egyfelé. És a vers zárlata, ez viszont gyönyörű. Isten engem, csak egy cigarettát akartam. Gyufám se volt, nemhogy életem. De ennyire tömören rövidre zárni valamit.
0: Ennek mi a címe? Ezt be akartam tenni a felolvasások
1: közé. Ez a Sétaforgó című vers.
0: Hát sok szép van, és nem mind fér bele. Végül is volt már a helyzetem az alkohollal? Azt nem játszottuk még be, ugye?
1: Nem.
0: Mert akkor most jön ez.
2: Nem, az még nem volt.
0: Igen, akkor most figyeljetek, drága hallgatók.
3: Helyzetem az alkohollal. Nagymamámnak, aki egy stamp seritől már kacagott. Amíg egy ilyen helyen, mint Miskolc Tapolca, nyárutón, őszelőn, vagy ami ritkaság számba megy, spiccén az ősznek, az ember kiülhet büfé elé, mögé mellé illő itallal lopni fél óra nyugalmat most magának. Légy zöng, mókus szalad, a pincér udvarias, levélke leszáll, addig egy szavam nem lehet rád nagyvilág. Csodálom azt az embert, aki vendéglátó egységbe tér, asztalhoz ül, s megiszik egy, esetleg kettő, de végső esetben is három korsó sört, azután feláll, és vidáman hazaballag. És ha bort ivott, az Isten adta, őt a bora szelíd lámpással még kapuig kíséri. Másnap üdén ébred, nyújtózik, hogy milyen jó volt csevegni erről, no meg arról, és ha magában ült, gondolatmenetét virágok szegélyezik, melegben élő, télen jégvirágok. Friss és bőerővel teszi dolgát, ami arra a napra neki jussul adatott. Én azt nem tudom. Az asztalhoz telepedésig a helyzet dettó, de az első sor után, mert hogy a borra nem vagyok méltó, agyamba cikáz az ősi mondás, ami apáról fiúra száll. Egy sör nem sör, két sör, három sör, négy sör, öt sör. Ez is megvan, még sincs este. Hát pálinkát rendelek, és rövidezek hosszan. Záróra után botorkálok utcán, a fejemben, a házam már rám se néz ablak szemeivel. Az én másnapom más. Az agyamban és a gyomromban az italból más lesz. Foncsorozott szemüvegkeret, tüskedrót koszorú, kidurrant gumilabda. Hasba rúgott felkiáltó jel. Tetejére állított kecskebak, mely mintha mindig ugrani készülne. Szemeim helyén piros kipingált japán pingponglabdák, eszhe kezd valamit. A tömegközlekedésben zavart vagyok. Nem tudom, felszállhatok személyes tárgyaimmal. Ha hozzám szólnak, berezelek, támadástól tartok. A nénik az utcán előre kitérnek, pedig az egyiknek, aki halott nagymamám szakasztott mása, nekiszegezném a kérdést, te vagy az, mama? Ó, abszinens napok! Minden gyász fehér, minden fehér, és minden gyász. Minden szoba, minden utca fehér gyász. 2 deci kóla, olyan boldogtalanság íze van. Hol a sánta mámor? Hol vannak a mozgékony lényeim? Ez cserbenhagyás, fehér csalás. Az alkohol mostanság különös hatással van rám. Körülbelül a 2. kör feléig vagyok jelen. Másnap eddig a pontig emlékszem, de előtte lüktető sötét lila képek engem meglátogatnak. Például állok egy transformátornál, fölötte a csillagos ég, és a nagymamám, hello mama, na? Aztán rohanó lovak. De tényleg, mögöttük szekér, és télen a túlhajszolt lovak. Az egyik alkohol, a másik csillag. A bakon én a nagymamámmal. Mögöttünk cigányok, egy egész pereputty. A lovak már ittak, issatok még egy bort. Ne te, ne, csillag. Gyí, alkohol. Pusztuljon a józanság, a megfésült élet. Rikoltok én is, Monseri nagymamám is, és rikoltoznak a cigányok is, így eljutnak akár a csillagokig. Ez való nekem, ez a mi világunk. Esküdjünk, hogy iszunk majd, és mindig együtt leszünk. Ez lobog, így lobog a szemeim előtt még akkor is, mikor kushadó kutyaként ülök a táliában, és arra bizonyos életre gondolok.
1: Eszembe, hogy azért elég profi és tapasztalt módon írja le, hogy milyen hatásokra lehet számítani, hogyha az ember nem áll meg egy-két sörnél. Tehát azért a másnaposságnak és az összes vele járó nyomorúságnak elég szemléletes leírását kaphatjuk.
0: És akkor ti végülis egy baráti körbe tartoztatok, sőt a fanzin szerkesztői vagy szerzői körébe is. Ez hogy működött? Voltak formális gyűlések, vagy nem tudom, hogy kell ezt nevezni, egy fanzinnál van olyan szerkesztőség gyűlés, vagy csak valaki bedobott valamit, és akkor bekerült a következő számba?
2: Hát ez egy elég hosszú életű zin, és az, hogy ez hogyan készült, ez az évek során sokat változott. Amikor Roland bekerült ebbe a körbe, akkor már nem is egy városban laktunk, és mármint a Brutália alkotókör más tagjaival, viszont Roland ide költözött Budapestre, és hogy ő itt lakott Budapesten, vele volt közös műhelyünk, tehát találkoztunk rendszeresen, hetente egyszer, és akkor irodalomról beszélgettünk, illetve hát főleg a szövegről, amiket vittünk, meg másokról is, meg mások szövegeiről. És hát a lapot azt valahogy összeraktuk, például volt egy olyan, amikor külön gyűjtöttük az anyagot, és akkor egyszer oda mentünk ketten, egy másik sráccal Miskolcra, és akkor ott az Emlényi Attilaék konyhájában, étkezőjében ragaszgattuk össze a lapokat. De hát, hozzá kell, hogy tegyem, hogy tehát én, nekem Roland irodalmi barátom, tehát neki voltak igazi gyerekkori barátai, akikkel együtt nőtt föl, akikkel testvéreki jó barátok voltak, vagy hogy mondják ezt. Szívvel, élekkel barátok voltak, és én ebbe egészen későn kerültem bele, mi az irodalom révén ismerkedtünk meg, és amikor találkoztunk, akkor főleg az irodalomról beszélgettünk, persze hát másról is. Úgyhogy például, amikor kérdezted, hogy milyen zenét szeretett, akkor be kellett látnom, hogy nem is tudom. Tehát ezen a számon kívül, amin egyszer összenéztünk, hogy igen, ez igen, de tényleg nem tudom, tehát a régebbi barátai sokkal többet tudnak róla személyesen, én inkább az írásműveiről tudok többet.
0: Akkor zárásnak hallgassuk meg a baráti köréről szóló verset, a Forgó szél után címűt, amit szintén Attila javasolt, hogy tegyük be a mai műsorba.
3: Forgó szél után. A barátaim kezdenek megbudjanni. Van, akinek csak egy kicsit kell fordulnia, vagy éppenséggel lemondania erről az utolsó aprócska fordulatról, és szent lesz. Szent őrület bolyong majd félistennek látszó fejében. Akad barátom, aki még dolgozik, mert olyan színész, hogy a munkatársak nem fedezik fel a zavarodottság jeleit. Ha elfordulnak, bizony rájuk ölti a nyelvét. Egyikük észrevette a műveletet, ennek bemesélte, hogy ez puszta gyakorlat, jót tesz a nyelőcsőnek, evés előtt beindítja a nyálas perisztaltikát. Ebéd előtt azóta nyelvet öltve jár a fél irodaház. A harmadik a magasban lakik, közvetlenül a felhők alatt. Azok súrolják nap mint nap az ablakát, így minden tisztán lát, el se jár otthonról, bezárkózik, ír, számláit az ajtó alatt rendezi. Egyikük különösképpen iszik, jószerével ki se józanodik, inkább részegesnek mondjanak, mint bolondnak. Súgta meg egy éjjel, vállamon nyugtatva pohár kezét. Egy másik az utcán rettegve jár, fél, hogy szemmel tartják, fél, mint a szemmelveréstől, s öröki egy titokzatos járványról beszél. Már a barátnőjét is kiseprűzte, meg lehet okkal, ezt sosem tudhatja az ember, és még mesélhetnék, mert ilyen sok barátom van nekem. Réges-régen még a nagy forgószél előtt asztaltársaságban próbáltam utoljára megjátszás nélkül rájuk nézni, de a szemekben akkor már ott kavargott a szél. Néha eltűnődöm, hogy történhetett ez velük. Bevallom, sokáig fájtam értük, de ennyi évesen az ember tudja már, két barát jobb, hogy lesz ügyetlen, csúnya kézfogás. És mióta új otthonomba költöztem, megszállt valami földön túli bizonyosság. Én, majd én mindent elrendezek. Ha végképp bekattannak, észrevétlen a helyükre állok, mert hogy én is nagy színész vagyok, és kiadatok verses kötetet, befejezek félkész filmeket, benyújtok tudományos disszertációkat, elvégzem a hivatali munkát, kifizetem a számlákat, hétvégén kocsmába járok, még talán egy-két ágyba is becsusszanok, hajszára a barátok stílusában, és a végén, igen a legvégén, megteszem azt az utolsó, aprócska fordulatot. Ha erre gondolok, nyugalmat és elégedettséget érzek, még mosolygok is, annyira szép, ilyenkor olyan lehetek, mint az elmaosztály ablakrácsán a bandzsa fény.
0: És akkor elköszönünk a drága hallgatóktól. Itt volt velünk Nyilas Attila, mint vendég.
2: Köszönöm a figyelmet, és jó szívvel ajánlom Málik Roland műveit olvasásra.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönjük, és a programajánlóval zárunk, amit Gergely Robi gyűjtött össze nektek, hallgassátok. Sziasztok!
4: Sziasztok! Programajánló következik. Ma este jazzelünk a Pontonon. A legendás Decolonize Your Mind Society nevű maszkos budapesti szupergrup lép színpadra. Augusztus végéig látható Kemény György grafikus életmű kiállítása a Gerlóci utcai Budapest újvárosházi galériában. Az idős művész plakátjai és lemezborítói a magyar popárt emblematikus művei. július 14-én Vibe Changers improvizációs koncert és tehetség felfedező az A38 hajótető teraszán. Ugyancsak holnap egy argentin zenekar lép fel a Dobutcai lámpásban. A Hacha de Papel a folkot és a rumbát ötvözi latin zenei gyökerekkel és kortárs hangzással. Csütörtök este 6 órától a Ben moziban újra látható Wong Kar-wai Chungking Express című 1994-es hongkongi filmje. A film után át lehet villamosozni a Szent István körúti Riff Klubba, egy punk buliba, ahol a vajdasági Otroveni Prelom teszi tiszteletét. A két hazai támogató a The Snobs és a Cholera SS. Péntek este 7-től a Flanger Kids lányduó elektropopot játszik az Óbudai Főtéri Esernyős udvarán.

0: And now for something completely different.
1: Tilos a kanyarban. A Tilos Rádió támogatói nappali eseménye a Dunakanyarban. Július 18-án, szombaton, délután 5-től este 10 óráig. Zenei tematika, rap és hip-hop. Fellépők és helyszín a Kertünk Bár és Kilátó. A Bringa út mellett felejthetetlen kilátás a Dunakanyarra. Tilos pólók és sok más. Gyertek, lazuljunk együtt a zenére, és nézzük meg együtt a Dunakanyari naplementét a Kilátóból. További info a Tilos a Kanyarban eseményei

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig. Ugyanaz az alapvető idézítési struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A Euronews arról ír, hogy egy sikeres svájci kísérlet után Olaszország lehet a következő ország, amely napelemes vasutat épít. A svájci Sunways startup egy 100 méteres működő, nagyforgalmú vágányszakaszon 48 napelemet helyezett el a sínek közé, elég alacsonyan ahhoz, hogy a vonatok akadály nélkül áthaladjanak felettük. A 2028 áprilisáig tartó 3 éves teszt során vizsgálják a telepítést és eltávolítást, a karbantartást, a szennyeződés felhalmozódását, valamint azt, hogyan bírják a panelek a vonatokra tett légnyomást, a rázkódást, a port, a havat és a fagyot. A mozdonyvezetőket zavaró vakító fényt tükröződésmentes szűrőkkel kezelnék. A vállalat szerint, ha a próba beválik, Svájc 5000 kilométeres vasúthálózata évente akár 1 terawattóra zöld áramot termelhetne, ami az ország áramfogyasztásának mintegy 2%-át fedezné.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rágcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rágcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről a korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rágcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rágcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Mindenki mondta, hogy ne bér felől, menjünk.
4: Mindegy, mert itt vagyunk. Hol a Saigon?
5: Azt mondták, a Saigon Café a Tilos Stage.
3: Hol vagyunk? Hova hoztál minket? Ez lenne
5: az? Ez az, hát ezt kerestük.
6: Saigon Café. Original Chill Out. A Sunon. Keresd a rejtekes rekettyésben. Space Dog, Urban Mind, DJ Mango, DJ Woody, Papa, MC Ting, Uli, Chili Team, Naszka, András Bádár, Abu Abu, Pusavista, DJ Bajtás, Forma C2-sben. Harun Ayaz, Switch, Naut 83, Takka, Vigel, Kori, Selector Hemperol, Vasquez, Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Densátor Magdolna, Turbo, Sematic 4, Mouse, Irodalmi Dab Techno, Vida, Peter Hellet. Kedvezményes egyeket Tilos Rádió műsoraiban hallható kóddal tudtok vásárolni. A titkos kód Tilos.
7: Sziasztok! Itt van velem Balogh Dávid, műsorvezetőtársa.
8: Sziasztok!
7: Én pedig Csabán Samu vagyok. Adásunk sztár vendége Réz Anna, morálfilozófus. Szia.
9: Sziasztok!
7: És azért is van itt, sok dolog miatt van itt, de többek között most jelent meg egy nagyon izgalmas könyve, aminek az a címe, hogy Mardos, és ez a olyan morális érzelmekről szól, mint a szégyen, bűntudat, amit mindannyian átélünk nap mint nap, vagy sokat beszélünk róla, de sokszor ez a nyelvezet pszichológiai. Anna pedig kritizálja ezt, és szerinte nagyon is van a filozófiának is mit mondani ezekről a témákról. Nem is akarom spoilerezni, hogy mikről fogunk beszélgetni, inkább meg is kérem Annát, hogy egy kicsit beszéljen magáról, mutassa be magát, és azt is, hogy miért pont erről a témáról írták könnyen.
9: Sziasztok, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Én ugye elsősorban etikával foglalkozom, meg azt tanítom, meg azt kutatom az ELTE-n, és ebbéli minőségemben is egy csomót matattam érzelmekkel a kutatásaim során, soha nem ez volt a fő kutatási területem, de mindig állatira érdekelt, mert hogy ez egy ilyen hosszan végighúzódó ága valójában az etikának, meg azon belül is ennek a vicces nevű dolognak, amit erkölcspszichológiának hívnak, és amit én nagyon szeretek, hogy vajon az érzelmeink azok milyen, tehát hogy hogyan kapcsolódnak az értelmünkhöz, meg a cselekvésünkhöz, meg jók leszünk tőlük, vagy rosszak leszünk tőlük, vagy egyik se. Szóval, hogy ez a kérdés, ez úgy mindig foglalkoztatott. És akkor van a másik ág, hogy közben nekem van egy valamennyi ilyen feminista múltam, tehát hogy volt nekünk kedves barátaimmal egy Üvegplafon nevű blogunk, meg beszélgetés sorozatunk, meg aztán az ilyen mindenféle eseményekben, meg különböző side projektekben futott egy pár éven keresztül, és ezért nagyon sokat ültem ilyen mindenféle női körökben, ahol mindig azt tapasztaltam, hogy ilyen bőven csortogál a szégyen meg a bűntudat ezekben a beszélgetésekben, ilyen búvópatakként ezek az érzések mindig átjárták a disputáinkat. És hát valójában talán ezért, tehát hogy ennek a két érdeklődésemnek a meccéspontjából született meg a Mardos, és közben így nagyon érdekelt, hogy vajon bele tudok-e zsúfolni egy könyvbe mindent, ami engem lényegében érdekel a világból, és ez azt is jelentette, hogy egyfelől arra mindig is éreztem valamennyi késztetést, hogy úgy beszéljek filozófiáról, amit esetleg megért valaki, olyas valaki is, aki nem szokott filozófiával foglalkozni, és más szempontból, meg már a mindenféle másfajta írásaimban egy ideje így próbálkoztam azzal, hogy hogyan lehet valahogy ilyen intellektuálisan személyesnek lenni. Nem tudom erre mi a pontosabb meghatározás, de hogy hogyan lehet azt megcsinálni, hogy az ember kiindul valamiből, amihez tényleg nagyon személyesen kötődik, és mégiscsak eljut valahova, ami mindannyiunk érdeklődésére számot tarthat. És akkor emiatt a Mardosban ilyen furcsa eszék vannak, amiben a személyes meg a szakmázós elemek így váltják egymást, hol flottabbul, hol kevésbé flottul.
8: Hát ez mindenképpen kuriózum, mert azért a közérthetőségre való törekvés, meg a személyességre való törekvés az elég ritkán szokott előfordulni a filozófusoknál, meg a filozófiai művekben. De hogy akkor neked ez a téma, ez valahogy ilyen régóta dédelgetett valamit volt, és aztán miért pont most jutottál el oda, vagy miért pont mostanában kezdtél? Nem tudom, mikor kezdtél el dolgozni a könyvön, de hogy valahogy most ért meg benned ez, hogy akkor ezt is szeretnéd könyvformájában közreadni, vagy ezzel hogy vagy?
9: Nem tudom, hát valahogy talán szerintem mindenkinek, aki így ilyen gondolkodó lényként éli az életét, vannak az ilyen felhalmozó évei, amikor csak ilyen kicsit elveszetten gondolkodik dolgokról, és aztán hirtelen egy adott ponton meglepődve konstatálja azt, hogy így ebből megszülettek benne saját gondolatok, amiket most már képes meg is fogalmazni, és hogy végül is a Mardos egy ilyen ürítési időszaknak az eredménye. Egyébként a személyes és nem különösebben érdekfeszítő története az, hogy nagyon-nagyon-nagyon mélyen gyűlöltem és elleneztem a 2020-as karantént, aztán a 2021-es karantént is nagyon mélyen elleneztem, de ez még 2020-ban történt, amikor ott a belvárosi lakásunkban bezárva töltöttem ezeket a hol vicces, hol kevésbé vicces hónapokat a családommal, és emlékeztek, akkor volt ez a drive, hogy ennek jónak kell lennie valamire. Tehát, hogy azt hiszem ezt mostanában ilyen toxikus pozitivitásként szokták emlegetni. Na, elkapott engem is a toxikus pozitivitás, és tényleg konkrétan egyik éjszaka ilyen álmatlanul forgolódva azt mondtam, hogy nem, tehát, hogy az nem lehet, hogy ebből úgy jöjjek ki, hogy nem történt semmi. Hogy semmi jó nem sült ki belőle, ez annyira felesleges, és annyira frusztráló. És akkor hirtelen rájöttem, hogy végső soron azt hiszem, ezt a könyvet szeretném megírni, és akkor persze nem írtam meg, mert senki nem kért meg rá, hogy megírjam, és nem vagyok egy ilyen nagyon látványosan belső kontrollos alkat, de aztán nagyjából egy évre rá megkeresett az Európa kiadónak a tulajdonosa azzal, hogy mi lenne, hogyha írnék nekik egy könyvet, és mondtam, hogy milyen szerencse, mert hogy én már tudom, hogy milyen könyvet szeretnék megírni, csak ezt eddig nem tettem meg.
8: És akkor most erre ráálltál, kiírtad magadból, és most valami új vágányon vagy most úgy ezen maradsz, és akkor még a továbbiakban is ezzel szeretnél foglalkozni?
9: Ezt még nem tudom. Azt hiszem, vannak más dolgok is a világban, amik nagyon érdekelnek a szégyenen és a bűntudaton kívül. Miközben egyébként azt is érzem, hogy bőven maradt még itt anyag, vagy szóval, hogy ez egy ilyen pici könyv lett, és hogy nyilván ezeket a témákat, tehát ezekbe bele lehetne mélyebben menni, meglátjuk.
10: De hogy érzelmekkel foglalkozol, de hogy nem minden érzelemmel, hanem morális érzelmekről kicsit elmesélt, hogy miket tekintesz te morális érzelmeknek, és miben lehet ezeket a morális érzelmeket megkülönböztetni egymástól, vagy te hogy különbözteted meg őket egymástól?
9: Hát igazából nem különösebben egyszerű egyébként megmondani, hogy mit értesz morális érzelmen, és nem, tehát hogy ilyen, tehát nem is, nincs is ebben teljes egyetértés, hogy milyen morális érzelem, de hogy valamilyen általában azt hiszem, hogy a filozófiai szakirodalom egyszerűen azt tekinti morális érzelemnek, ami viszonylag szorosan összefügg azzal, amikor olyan dolgokat csinálsz, vagy nem csinálsz, amiket tipikusan erkölcsileg helyesnek, vagy helytelennek mondanánk. Tehát, hogy ennyiben például, mit tudom én, egy picit a szeretet az még túl távoli. Ahhoz, tehát, hogy ezt nem szoktuk egyértelműen morális érzelemnek gondolni, de például a hálát azt már igen. Tehát, hogy ezt nagyon igazából elég nehéz kitapogatni, vagy például az erkölcsi felháborodást, az egy nagyon-nagyon jellegzetes morális érzelem. Ott abban az esetben ugye attól lesz morális, hogy a másik cselekedetének kifejezetten az erkölcsi minőségére reagálsz. Tehát akkor vagy felháborodva, hogyha a másik valami erkölcsileg elítélendőt vagy helytelent csinál. És akkor a hálánál hasonlóképpen valamilyen módon az, hogy a másik jót tesz veled. Ez egy arra adott reakció. És akkor a bűntudat az valójában a legjellemzőbb erkölcsi érzelem. Az picit olyan, mint a felháborodásnak egy ilyen önreflexív formája, tehát hogy azt akkor érzed, amikor te csinálsz valami olyasmit, ami a saját bevallásod szerint nem felel meg az erkölcsi normáknak, vagy tehát valami morális rosszaságban voltál benne, és akkor bűntudatot érzel. A szégyen az már egy picit komplikáltabb egyébként, és ott már van egy vita, hogy az egyáltalán erkölcsi érzeleme, mert hogy úgy tűnik, hogy egy csomó olyan dolog miatt szégyenkezünk, amiről úgy gondoljuk, hogy erkölcsileg nem releváns. Tehát az, hogy nyáron borostás lábszárral megyek ki az utcára, az például nem valami olyasmi, ami egy erkölcsfilozófust hatalmas izgalomba hozna, ellenben tök jó szégyenforrás lehet, hogyha az ember nő nemű vagy. Tehát, hogy bármilyen testi adottságot behelyettesíthetünk igazából ide. Tehát, hogy vagy nem tudom, az, hogy nem elég szép az angol kiejtésed, amikor elmész egy konferenciára. Ezek ugye tipikusan olyan dolgok, amik miatt nagyon tudod szégyelni magad, miközben nem nincsen nekük különösebben sok közük az erkölcsiséghez egyáltalán. Viszont mégiscsak úgy tűnik, hogy a szégyen meg a bűntudat között van valami mély hasonlóság, tehát hogy valamilyen módon mind a kettő önmagamra irányul, és mind a kettő valahogy valami olyasmit mond, hogy én tettem valami olyat, ami nincsen rendben, vagy én nem vagyok rendben. Ugye ez szokott lenni egyébként a jellemző megkülönböztetés, hogy míg a bűntudat az arra vonatkozik, amit csináltam, addig a szégyen inkább arra vonatkozik, hogy én milyen vagyok, hogy rossz vagyok, értéktelen vagyok, elégtelen vagyok, valami hasonló gondolat bújkál benne. És akkor És akkor azért se, ez az egyik oka, miért nem biztos, hogy ez egy morális érzés, mert hogy egyáltalán nem csak ilyen morálisan érdekes dolgokkal függ össze. A másik dolog meg, ami miatt bizonyos szerzők azt gondolják, hogy nem morális, vagy nem erkölcsi érzelem a szégyen, az, hogy, hát, hogy nem csinál túl sok jót se az egyénnel, se a környezetével. Tehát, hogy a viselkedéses tendenciáit általában úgy szokták leírni, és itt egyébként abszolút a pszichológusokra hivatkozom, tehát, hogy ezek nem olyan dolgok, amiket a filozófusok találtak volna ki, hanem ezeket mi is mind kölcsönözzük a jóra való empirikusabb beállítottságú tudósoktól. Szóval, hogy a viselkedéses jellemzői általában, vagy ilyen tendenciái a szégyennek, az ugye az, hogy elbújsz, el akarsz tűnni a föld színéről, elzárkózol. Ha valaki megszégyenít, akkor elképzelhető, hogy nagyon mérges leszel, és megpróbálsz rajta bosszút állni. Tehát, hogy alapvetően ilyen antiszociális viselkedéseket von maga után. Ebből szerintem nem következik, hogy nem erkölcsi érzelem, legfeljebb egy olyan dolog, ami nem, tehát, hogy erkölcsileg nem egy nagyon előnyös érzelem, vagy nem járul hozzá ahhoz, hogy erkölcsileg helyesen viselkedjünk, vagy jó döntéseket hozzunk. De ettől én még egyben kezeltem őket, mert valahogy mind a kettőt nagyon mélyen összeköti az, hogy egyrészt magunkkal szemben érezzük őket, másrészt nyilvánvalóan ilyen negatív hangoltságú, vagy kellemetlen, vagy mardosó érzések, és az is, hogy valamilyen módon más embereknek nagyon masszív szerepe van abban, hogy ezeket a dolgokat érezzük. Tehát a bűntudat esetében általában az, ahogyan másokkal bánunk, a szégyen esetében pedig az, ahogyan mások látnak minket.
8: Könyved címe ugye az, hogy Mardos, és én amikor mielőtt a kezembe vettem a könyvet, meg olvastam volna, akkor azt gondoltam, hogy a címből fakadóan ez akkor főleg a bűntudatról fog majd szólni, vagy valahogy így a bűntudat a morális érzések prototípusa, tehát hogy akkor valahogy az ezzel foglalkozó emberek körében ebben nincsen disszenzus, hogy akkor ez vajon tényleg morális érzése vagy sem, még akkor a többi az valahogy úgy, valaki azt gondolja, hogy igen, valaki azt gondolja, hogy nem. Tehát, hogy a könyvedben a bűntudat, a főszál, meg akkor így a köré van felépítve az egész gondolatmenet.
9: Igen, miközben, hogy is mondjam, bizonyos értelemben az félrevezető, hogy mert szerintem jól jelöltem ki a fókuszt, mert hogy azért jó nagyon érzésekből kiindulni, mert hát ott ezt a fajta ilyen intellektuális személyességet jól meg lehet csinálni, tehát hogy nagyon-nagyon, hát én abból indultam ki legalábbis a könyvírása során, és még mindig meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon kevés olyan szégyenünk vagy bűntudatunk van, amiben ne osztoznának velünk tömegek. Tehát, hogy ha azzal kezdek egy történetet, hogy mi miatt érzek bűntudatot, akkor ha csak nem valami nagyon-nagyon furcsa dolgot találok ki, akkor feltehetőleg az olvasó is azt fogja mondani, hogy jó, de érdekes, miatt, mert én is éreztem bűntudatot, és akkor elindulhatunk együtt egy úton, hogy de miért. Tehát, hogy nyilván egyébként én azért jellemzően olyan jelenségeket választottam, ahol kérdés az, hogy miért. Tehát, hogy nem az, hogy nem tudom, megöltem hidegvérrel a kutyámat, és most bűntudatot érzek. Tehát, hogy ezzel, szerintem ez nem egy nagyon erős indítás, és nem csak azért, mert nem öltem meg a kutyámat, hanem azért sem, mert valószínűleg nem sok ember ölte meg a kutyáját, és azért sem, mert nem vett fel különösebben érdekes filozófiai kérdéseket, hogy miért érez valaki bűntudatot, hogyha megölte a hidegvérrel a kutyáját. Tehát, hogy nyilván olyan helyzetekkel foglalkozom, ahol valahogy azért már a gondolkodás elején felvetődik az, hogy biztos, hogy kell emiatt bűntudatot éreznem, vagy biztos, hogy szégyelnem kell magam emiatt a dolog miatt. De hogy visszaugorjak, igazából annyiban meg azért csalóka ez az egész keretezés, hogy én továbbra is etikával foglalkozom, és sokkal jobban érdekel az, hogy milyen erkölcsi, meg nem erkölcsi normák vesznek minket körül, és hogy valójában a könyvnek a központi állítása az, hogy a történet az soha nem ott kezdődik, hogy én bűntudatot vagy szégyent érzek valamiért, mert az nagyjából úgy a történet eleje, mint tudjátok abban a klasszikus viccben, hogy az úgy történt, hogy ő visszaütött, hanem hogy amikor bűntudatot meg szégyent érzünk, akkor az azért van, mert benne élünk egy társadalomban, aminek vannak mindenfajta normái, meg ideájai, meg elképzelései arról, hogy milyen a jó ember, az erényes ember, az értékes élet, hogy mit jelent helyesen eljárni, és hát nyilvánvalóan azért érzünk bűntudatot meg szégyent, mert ezekhez az ideálokhoz, vagy ezekhez a szabályokhoz nem alkalmazkodunk. Tehát, hogy engem jobban érdekel a történet eleje, vagy az, hogy hogyan tudjuk ezekből az érzésekből visszafejteni ezeket a mindenféle normákat meg, meg eszményképeket.
10: Akkor jól értem, neked egy kicsit a célod az, hogy felszabadítsd az embereket abban az értelemben, hogy rámutatsz arra, hogy az egyes érzéseik milyen társadalmi szabályokba és elvárásokba vannak beágyazódva, és akkor nem egyedül mardosod saját magadat, hanem lehet, hogy ez rájössz, hogy fú, hát ez egy olyan elvárás, amit valami elvont rendszer támaszt velem szembe, és egyszerűen nem is kell foglalkoznom vele. Már nem tudom, hogy ez egyébként ez az intellektuális gondolat felszabadít-e ténylegesen a bűntudat alól.
8: Hát valahogy, tehát hogy nem az van, hogy azt gondoljuk, hogy az érzelmeknek van valamilyen funkciója, sokszor mondjuk ilyen normatív funkciója van, hogy ne csináld ezt meg ezt, mert különben bűntudatod lesz, a bűntudat az egy rossz érzés, nem akarod, hogy bűntudat legyen, ezért nem csinálod ezt meg ezt. Szóval valahogy így kollektív, mindenki, minden embernek valahogy úgy ez a... Azt gondoljuk, hogy ez a funkciója az érzelmeknek, hogy így megakadályozzon minket bizonyos dolgok elkövetésétől. Kérdezem, és hogy a kérdés az az, hogy akkor viszont van egy csomó olyan szitu, amiben viszont ez valahogyan félremegy, vagy valahogyan túlérzékeny, valamilyen, van egy ilyen társadalmi nyomás, hogy olyankor is ebben az ilyen önmagunk által gerjesztett érzelmi retorzióban részesülünk, amikor amúgy nem kéne.
10: Dobjunk be pár konkrét példát egyébként. Szerintem segít.
9: Jó, tehát hogy az, amit mondasz, tehát hogy vannak fejezetek, amikor kifejezetten emellett érvelek, tehát hogy van egy fejezet az anyai bűntudatról, amiben én tényleg azt állítom, hogy valójában addig, amíg az anyákat szutyongatjuk, addig nem kell figyelembe, tehát addig el tudja kerülni, mármint mi, mint társadalom el tudjuk kerülni azt, hogy szembenézzünk azokkal a jóval alapvetőbb problémákkal, amik egyébként nagyon megnehezítik azt, hogy a gyerekek kiegyensúlyozottan nőjenek fel, a szülők meg jól érezzék magukat a saját szülőségükben. És hogy ebben az értelemben valóban tekinthetsz rá úgy, hogy hát egy ilyen gonosz funkciót tölt be az anyák állandó hibáztatása, tudnélik azt a gonosz funkciót, hogy ne vegyük észre azt, hogy valójában nagyon, nagyon sokféle társadalmi anomália vesz minket körül, aminek semmi köze nincsen ahhoz, hogy az anyák azok, a konkrét anyák mennyire jó emberek, vagy mennyire teszik oda magukat. És abban is tök nyilvánvalóan igazad van, hogy úgy alapvetően van ezeknek az érzelmeknek társadalmi szinten egy ilyen szabályozási funkciója, tehát hogy ez talán a szégyennél még nyilvánvalóbb, mert hogy az olyan nagyon külsődleges, tehát hogy akkor is megszégyeníthetsz valakit, hogyha ő egyáltalán nem ért egyet veled egy csomó mindenben, egészen addig, amíg valami fajta ilyen tág közösségi konszenzus melletted áll, addig képes vagy a szégyen által kirekeszteni azt, akit ki szeretnél rekeszteni. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek, hát hogy is mondjam, mint ilyen külsődleges funkciók abszolút léteznek. Ugye már itt is nagyon-nagyon nehéz egyébként elválasztani egymástól azt, hogy mi az, amikor jól használjuk, vagy jól használjuk ezeket az érzelmeket így kollektíve, és mi az, amikor meg visszaélünk ezekkel az érzelmekkel. Tehát, hogy azt gondolnád, hogy nem tudom, az például többé-kevésbé oké, hogy valahogy szeretnénk, hogyha a gyerekeink így internalizálnának olyan normákat, hogy nem szép dolog csalni, meg hazudni, meg hogy a másikkal úgy kell bánni, hogy mindig tudod, hogy ő egy másik érző ember, aki hozzád nagyon hasonló. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy jó dolog, hogyha a gyerekeink ilyeneket internalizálnak, és ebből következően az is jó dolog, hogyha bűntudatot éreznek, akkor, hogyha nem tartják be ezeket a szabályokat. És akkor azt mondhatnánk, hogy eddig ez egy ilyen tök produktív történet, tehát hogy megtanítjuk nekik az erkölcsi szabályokat, nekik rossz érzésük lesz, hogyha ezeket nem tartják be, juhé. Ugye a szégyennél már sokkal bonyolultabb az egész helyzet, mert hogy a megszégyenítés már nagyon sokszor tényleg semmi másról nem szól, csak arról, hogy valamilyen módon meghatározzuk, hogy ki van bent, ki van kint. Most gondoljunk tipikusan mondjuk egy ilyen középiskolai klikkesedős helyzetre, ahol valójában a megszégyenítésnek az elsődleges funkciója az az, hogy ilyen, de egyébként szóljatok közben, mert ti mind a ketten jobban értetek ahhoz, hogy valójában mi ezeknek a dolgoknak a pszichés, meg ilyen szociálpszichológiai funkciója. De hogy...
8: Ja, mert hogy minket bullyingoltak közé.
9: Nem, hanem azért, mert van idevágó végzettségetek veled, velem ellentétben. De hát, hogy ott nyilvánvalóan egy ilyen társadalmi státus kijelölés, vagy a hatalmi viszonyoknak a kijelölése zajlik, amiről viszont nem gondolnánk, hogy ez egy ilyen nagyon, hát, hogy is mondjam, végtelenül értékes és jó része lenne a társadalmunknak, hogy benne vagyunk ezekben az állandó hatalmi húzavonákban. Szóval, hogy igazából nagyon nehéz már eleve megkülönböztetni azt, hogy mikor van az, hogy a társadalom így okés módon használja ezeket az érzelmeket, és mikor van az, amikor nem okés módon használja az érzelmeket. De visszatérve egyébként a Samu kérdésére, fogalmam sincs, hogy ez felszabadító, de valóban az volt a célom, amit mondasz, hogyha belátjuk azt, hogy az érzelmeink azok nem így izoláltan állnak magukban, hanem valójában legtöbbször adekvát reakciók azokra a társadalmi normákra, amik körülvesznek, akkor legalább fel tudjuk tenni magunknak a kérdést, hogy mi akarunk-e ezzel menni. Tetszik-e nekünk az, hogy a társadalmunk így néz ki? Ki tudunk-e csekkolni valamilyen módon ezekből a normákból? Vagy, de épp ellenkezőleg az is előfordulhat, hogy azt mondjuk, hogy hű, basszus, ez tényleg nagyon fontos, és akkor végül is tök oké, hogy én emiatt rosszul érzem magam.
8: Azt szerintem tök érdekes, hogy ugye ezeket a morális érzelmeket, vagy hát egy részüket valahogy fel lehet írni ilyen, vagy mindegyik morális érzelmnek van valamilyen ellentét párja, és hogy mondjuk, ha nem tudom, a szégyennek a büszkeség. És hogy mondjuk ez szerintem tök szépen megnyilvánul ilyen társadalmi szinten, hogy mondjuk van egy társadalom, ahol azt gondolják, hogy a homoszexualitás az mondjuk valami szégyenletes dolog, akkor erre az lesz a reakció, hogy a homoszexualitás mellett kiállók, ők magukat Pride-nak kezdik el nevezni. És akkor valahogy ezzel így minél inkább kitolódik az egyik végletbe, annál büszkébb lesz majd így a másik véglet, miközben meg az lenne a jó, hogyha talán inkább így középen találják. Tehát, hogy ez pont valami olyan dolog, homoszexualitás, amire nem lenne jó se nagyon büszkének lenni, de nem kéne nagyon szégyenkezni sem miatta.
9: Igen, ez tökre van, és egyébként ez annyi mindenben megfigyelhető, nem? Szóval, hogy valahogy, hát, hogy a progresszív válaszok sokszor tényleg így működnek, hogy mint hogyha csak odaraknál egy tükröt, és akkor most csináljuk az ellenkezőjét. Ugyanez van például a body positivity mozgalommal. Ne szégyeld a testet, hanem szerest és légy rá büszke. És ugyanezt gondolom róla, mint amit te mondtál a melegségről, de emberek, szóval, hogy azért egyébként teste mindenkinek van. Tehát tényleg nagyon nehezen értelmezhető számomra az, hogy miért kéne arra büszkének lennem, hogy van testem, amikor ez az egyedüli létforma, ahogyan egzisztálni tudok.
8: Hát ja, mert hogy egy ilyen reakció, és most, ahogy erről beszéltünk, eszembe jutott, mondjuk a bűntudatnak annak van valami ellenpólusa, vagy hogy a bűntudat az pont valami olyan érzelem, ami így ilyen, nem tudom, tehát nem egy ilyen dipólusban helyezkedik el valahol, hanem az valamilyen önálló rossz érzés valamiért.
9: Hű, ez tök érdekes kérdés. Samu, szerinted van ellentéte a
7: bűntudatnak? Írtam, a megelégedettség jutott eszembe, de nem tudom, hogy az így ellentéte. Aha. Vagy a nyugalom, nyugodtság, de mondjuk az inkább talán nekem a szorongásnak. Ja. Franc tudja. Az a baj, hogy különböző néven címkézzük ezeket a dolgokat, de azért mégiscsak egyénileg éljük meg az érzéseket. Én arra akartam viszont visszatérni, hogy mondtad, hogy azt szeretnénk, nyilvánvalóan van egy ilyen, nem tudom, nevelés során egy ilyen cél, hogy a gyerekeink azok megtanulják, hogy mi a jó és mi a rossz, és hogy te, mint morálfilozófus, egyáltalán hiszel abba, hogy van jó és rossz, illetve azt is mondtad, hogy azt te hoztad be füles talán, vagy nem tudom, hogy akkor ha rosszat tesz, akkor bűntudata van, és akkor nem teszi ezt, vagy rossz érzései vannak. De hogy egy ilyen klasszikus morálfilozófus nem azt mondaná, hogy hát ha azért teszel csak valamit, vagy nem teszel, mert az érzéseid jutalmaznak, vagy büntetnek, akkor nem is vagy morális. Az igazi helyes cselekedet alapja az, hogy te azt gondolod, hogy az a helyes, és azért teszed még akkor is, ha esetleg rossz érzés neked.
9: Igen, most két tök más kérdést tettél fel, de akkor válaszolok a második. A második, igen, tök igazad van, tehát hogy ugye a ilyen szigorúbb vagy rigorózusabb, jellemzően Immanuel Kant által inspirált etikák, azok valóban azt mondják, hogy csak valójában csak akkor van erkölcsi értéke a cselekedetnek, hogyha kifejezetten azért teszed meg, mert az helyes, és hogyha csak azért teszed meg, mert félsz a saját bűntudatodtól, akkor, vagy el akarod kerülni a bűntudatodat, akkor az már egy ilyen tisztátalan cselekedet erkölcsi értelemben, és nem jár érte jutalom, a, nem, jutalomról nem beszél Kant egyébként. Szóval, hogy szerintem ez, szóval, hogy én ennyire nem vagyok kantiánus, tehát hogy végső soron azt hiszem, hogy az, hogy van egy ilyen érzelmi háztartásunk, hogy nekünk érzelmi értelemben rossz az, hogyha azoknak a szabályoknak, amiket tényleg fontosnak tartunk, meg meghatározónak az életünkben nem felelünk meg, szerintem ez így tök oké. És hogy azt se gondolom egyébként, hogy ez azt jelenteni, hogy feltétlenül azért csináljuk a dolgokat, hogy elkerüljük a bűntudatot. Tehát alapvetően azért a bűntudat az mégiscsak egy ilyen retrospektív érzelem, ami arra vonatkozik, amit már megtettünk, és nem, tehát hogy az már egy ilyen valamelyes külsődleges funkció, hogy egyébként meg visszatart a rosszalkodástól. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább azért, például amikor a gyerekeink elkezdenek bűntudatot érezni, ami egyébként egy elég fájdalmas pont volt az én saját szülőségemben, tehát hogy nagyon idegesített, amíg nem éreztek, és aztán nagyon szíven ütött, amikor már elkezdtek érezni.
10: Emlékszel az elsőre?
9: Igen.
10: Mi volt az?
9: Vajon mit csinálhattak akkor? Igazából nem is, a megbánásra emlékszem nagyon, amikor a kisfiam valamit elront. Elrontott valamit, ami neki volt fontos. Azt hiszem, egy buli volt, amit nagyon várt. És aztán valahogy valami nem úgy alakult, vagy nem tudom, és így besértődött, és lényegében szétrolkodta a saját buliját, amit hetek óta szervezett. És utána tehát ahogy így lecsapódott neki, hogy ezt ő és csak ő csinálta, és hogy ennek az egésznek nem kellett volna így alakulni, és csak az ő viselkedése miatt alakult így, és az tényleg egy nagyon sajátos fájdalom, amikor nem elcsesződnek a dolgok, hanem te cseszed el őket, és ahogy ez végigfutott benne, annak azt nagyon rossz volt látni. Úgy emlékszem, ez ugye nem kifejezetten bűntudat, megbánás, azért ezeket is nagyon nehéz egyébként szétválogatni. De hogy alapvetően szerintem nem arról van szó, hogy akkor nagyon örülök, mert akkor mostantól a gyerekem nem fog rosszul viselkedni, mert akkor bűntudata lesz, hanem inkább azt gondolom, hogy a bűntudat az a bizonyíték arra, hogy tényleg megértette. Tehát, hogy alapvetően azért vagyunk gyanakvóak azokkal az emberekkel szemben, akiket itt nem nagyon lehet a bűntudatnak az írmagját sem felfedezni, mert az az érzésünk, hogy akkor ők nem értik. Tehát, hogy én szerintem pont, hogy bizonyos, pont az ellenkezője van bizonyos értelemben, mint amit Kant mondott. Onnan tudjuk, hogy valóban van egy erkölcsi megértésünk, hogy fáj, amikor nem tartjuk be ezeket a szabályokat.
10: És honnan tudjuk ma, hogy mi jó és mi rossz? Mert veszek egy műanyagpalackot, és nem teljesen látom át, de elolvasok egy-két portált, és lehet, hogy arra jutok, hogy én most éppen valami rettentesen rossz dolgot csinálok, mert egyrészt ki van zsákmányolva egy dél-kelet-ázsiai ember, aki ebben valami gyárban palackozta, ide szállították, tehát én a környezetet is pusztítottam, pedig én csak egy palack vizet ittem, mert éppen szomjan halok a 40 fokban. A klímaváltozás miatti 40 fokban.
9: Igen. Tehát, hogy én hiszek abban, hogy van olyan, hogy jó és rossz, amiből nagyon nyilvánvalóan nem következik, hogy mindenről meg tudnám mondani, hogy jó vagy rossz. Tehát az utóbbira egyáltalán kísérletet se tennék, de az mondjuk nagyon izgalmas abban a példában, amit mondasz, hogy talán pont az okozza ilyenkor ezt a kis meghasonlottságunkat, vagy ezt a halvány rossz érzést, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy műanyagpalackból inni így önmagában nem rossz. Mert hogy mégis mi lenne rossz benne így önmagában? Tehát, hogy mármint azon a módon, ahogy én szerintem önmagában rossz a szemébe hazudni valakinek, akit szeretsz, és aki bízik benned, vagy nem tudom, öncélúan fájdalmat okozni egy érző lénynek. Tehát, hogy én ezekről a dolgokról gondolom azt, hogy minden további indoklás nélkül kimondható az, hogy ezek így rosszak önmagukban. És akkor vannak ezek a fura cselekedeteink, amik önmagukban teljesen nyilvánvalóan nem rosszak, viszont mindenféle következményekhez vezetnek, amik meg lehetnek rosszak. És akkor még itt is viszonylag egyszerű a dolog, mert hogy amikor a saját egyéni cselekedeteinkről van szó, akkor amiknek nagyjából átlátjuk a következményeit, akkor ott még nagyjából világos a helyzet, igen, önmagában a fene tudja, nem rossz égve felejteni a gázsütőt, vagy bekapcsolva felejteni a gázsütőt, de tehát tekintve, hogy ettől jó eséllyel leég a házunk, így mégiscsak rossz. Tehát, hogy tehát ezen a ponton még mindig nem nagyon bonyolult az egész oksági lánc, és ezért elég magától értető, de mondjuk azt, hogy hát ez nagyobb soboság volt, mi több, valami olyasmi, ami erkölcsileg is felróható, hogy miért nem figyeltél jobban. És akkor vannak ezek, és valójában ugye a Martos sem született volna meg, hogyha nem egy olyan világban élünk, ahol gombamód gyarapodnak a fura esetek, vagy a nem egyértelmű esetek, és az, amit te mondasz, az pont egy ilyen fura, nem egyértelmű eset, ahol valamilyen módon te teszel valami elég ártalmatlan dolgot, de annak hatására, hogy azok a dolgok, amikkel egyébként ilyen nagyon hétköznapi dolgokat csinálsz, milyen módon kerülnek hozzád, meg hogy tehát annak hatására, hogy ezek benne vannak egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult adásvételi láncban egyfelől, meg annak hatására, hogy nem csak te csinálod őket, hanem még nagyon-nagyon-nagyon sok más ember is, mégiscsak elkezdenek valami fajta erkölcsi színezetet kapni. És akkor egyfelől, hogy is mondjam, ezek a helyzetek egyfelől nagyon komplikáltak, mert hogy ezeket a kollektív felelősségi helyzeteket veszik elő, amikor emberek egyenként csinálnak valami alapvetően ártalmatlan dolgot, és a vége az mégiscsak valami nagy baj lesz. És akkor kérdés, hogy mit kezdesz ezekkel a helyzetekkel, nekem erre sincsen egységes jó válaszom, de hogy ez az egyik nagy problémacsomag. A másik nagy problémacsomag meg egyáltalán az, hogy meddig láthatod a cselekedeteidnek a következményeit, és hogy meddig erkölcsi kötelességed látni a cselekedeteidnek a következményeit.
10: Végül is akkor az, hogy van egy ilyen bűntudatjárvány, azt hiszem te ezt a könyvedben talán ki is mondod ezt a
9: igen.
10: kifejezést, az nem egy ilyen pozitív dolog, hogy na, az emberek egyébként értik, hogy amit csinálnak, az még akkor is, ha furcsa és nagyon távoli módon, de azért rosszat tesz a Földnek, és minél jobban átélik ezt, annál inkább, nem tudom, el fogják kerülni, szóval pont, hogy fokozni kéne ezt a bűntudatot, és itt ez egy ilyen nagyon pozitív dolog. Maga a bűntudat menti meg a világot. Sőt, milyen jó, hogy egymást is szivatjuk ezzel, és Facebookra a másik, nem tudom én, nyaral a Kajmán-szigeteken, akkor kiírjuk, hogy te oda repültél, te egy rossz ember vagy. Még a morális felháborodás is megmentheti a világot a bűntudattal együtt.
9: Igen, hát ezzel kapcsolatban ilyen viszonylag bonyolult ellenvetéseim vannak, de nem. Tehát, hogy alapvetően szerintem nem. És hogy, tehát, hogy egyrészt, hogy is mondjam, van a dolognak egy olyan része, ami szerintem nem erkölcsileg aggályos, csak egyszerűen nagyon-nagyon irritáló. Hát az, amikor így elkezdünk ezekből a nagyon-nagyon bonyolult helyzetekből ilyen dogmákat, meg rítusokat faragni. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy egyszerre tudjuk azt, hogy a sok műanyag palackból nagy para lesz, és azt, hogy a műanyag palack az csak egy rohadt műanyag palack, és hogy nem, tehát, hogy nem valami elvetemült projektben van benne az, aki iszik belőle, hanem szomjas. Tehát, hogy ezt a kettőt valahogy egy szimultán kéne észben tartanunk, és ez tök nehéz, és hát látjuk is, hogy ezek a mindenféle környezetvédelmi előírások bizonyos körökben már abszolút felveszik azt a fajta rangot, amit ezek régen csak ezek a nagyon szigorú erkölcsi tiltások élveztek, hogy nem tudom, ne ölj, meg ne lopj, meg tudjátok, ezek az ilyen régi módi cuccok. Tehát, hogy hirtelen elkezdünk valami furcsa önértéket tulajdonítani olyan viselkedéseknek, amiknek önmagában nincsen önértéke, hanem csak ebben a nagyon-nagyon sajátos gazdasági világrendben tesznek szert valami fajta erkölcsi jelentőségre. De ez azt hiszem, hogy ez inkább csak irritáló. Tehát, hogy engem tényleg nagyon zavar, de hogy ez nem kell, hogy feltétlenül mást is zavarjon. Azért, amikor már egymást is elkezdjük ezekkel a dolgokkal egzecíroztatni, akkor azért már felvetődik tényleg egy csomó kérdés azzal kapcsolatban, hogy de miért? Vagy szóval, hogy jó érzésű ember miért akarná bántani az embertársát egy műanyag palack miatt. Erre szerintem azért viszonylag nehéz jó választ adni. De ami, hogy is mondjam, szerintem ami ebben, tehát én két dolgot találok ebben úgy kicsit értelmesebben aggasztónak, vagy ilyen olyan módon, ami talán mást is kéne, hogy zavarjon. Az egyik az, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, és ez, tehát, hogy én ennyiben egy ilyen erkölcsellenes, erkölcsfilozófus vagyok, hogy szerintem nagyon fontos lenne az, hogy maradjanak az életünknek olyan terepei, amelyek nem tartoznak az erkölcs fennhatósága alá. Tehát, hogy ahol egész egyszerűen csak így szabadok vagyunk, abban az értelemben, hogy nem vagyunk erkölcsileg megítélhetőek bizonyos dolgokért. Ha elindulunk ezen az úton, amire most egyébként tényleg bizonyos értelemben a jó érzésünk, meg a teljesen jogos aggodalmunk kezdett el taszigálni, akkor nem lesznek intakt zónák. Tehát, hogy megállás nélkül fogyasztunk, és a fogyasztásunk folyamatosan fel fog vetni egyfelől globális igazságossági kérdéseket, tudnék, hogy ezeket kiállította elő, mennyiért, milyen munkakörülmények között, stb. Másfelől pedig a klímakatasztrófához kapcsolódó kérdéseket, tudnék, hogy most akkor megint bevertünk egy nagyon-nagyon aprócska szöget a föld jövőjébe. És én szerintem ennek biztos, hogy ellen kell állni, tehát hogy azt én tényleg nem tudom elképzelni, hogy értelmes, autonóm, spontán emberi élet élhető lenne úgy, hogyha minden egyes cselekedetünk morális megítélés alá esik. Tehát, hogy ez az egyik dolog, ami szerintem ebben a történetben aggasztó. Hát a másik meg az, hogy most pusztán következményetikai szempontból sem gondolom egyébként, hogy így fogjuk megmenteni a Föld nevű bolygót. Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly szkepszis él bennem azzal kapcsolatban, hogy ez egymásnak ez a fajta monitorozása, meg terrorizálása az az út, amelyen keresztül valódi változás érhető el.
8: Így ebben, tehát ebben a kétféle attitűdben, amit felvázoltál, az egyik az ez a hétköznapi cselekedetekről valahogy válasszuk le az erkölcsi megítélést, a másik pedig az, hogy minden cselekvésnek nézzünk jól az aljára, hogy ennek van-e valamilyen morális következménye, vagy sem. Ebben nincsen valami, nem tudom, szóval, hogy igen, meg hogy ezt a két attitűdöt így kik azok, akik magukénak érzik, tehát hogy nem, hogy valahogy akik így magukat most ilyen nagyon felvilágosult, progresszívnek gondolják, ők talán inkább azok, akik így nagyon szeretnek matatni az én hétköznapi dolgok etikai vetületein, és a ilyen konzervatívabb oldal az pedig inkább azt mondja, hogy van ez a néhány szabály, és hogy azok így tényleg legyenek ilyen erkölcsileg megítélendők, de azon túl így legyünk szabadok.
9: Hát igen, van ennek, tehát hogy most én is inkább így látom, tehát hogy mint hogyha tehát, hogy ugye ez valamennyire leírható, csak nagyon nagy vonalakban az úgynevezett utilitarista etikával, ez a fajta mindent méricskéljünk, mindennek nézzük meg, hogy mi a következménye, kire milyen hatással van, kinek okoz fájdalmat, kinek okoz gyönyört, és a másik oldalról meg valamilyen módon ezeknek az inkább szabályokon alapuló etikáknak az ellentétével, amilyen egyébként hagyományosan például a zsidó-keresztény etika, tehát, hogy ott a 10 parancsolat, ha azt megcsináltad, akkor utána, igen, akkor utána mehetsz dolgodra. és hogy most tehát tényleg ez a kettő egy ilyen konzervatív, liberális tengelyre egy picit ráfeküdne, ami egyébként nagyon-nagyon furcsa, mert hogy szóval, hogy elvileg a liberálisok szeretnék, hogy az embereknek nagyobb szabadsága legyen, de hogy látható, ők a szabadságon nem a moralitástól való szabadságot értik, és hogy korábban a konzervatívok voltak azok, akik sokkal határozottabban bele akartak. Tehát ha belegondolsz, 50 éve ez a vita pont fordítva nézett ki. Tehát, hogy a konzervatívok voltak azok, akik meg akarták mondani, hogy hogyan szexelj, meg nem tudom, mit csináljak, mit főz, meg nem tudom. És a liberálisok azt mondták, hogy nem, mindenki azt csinál, amit akar, és most hirtelen, mint hogyha egy ilyen fordított helyzetben lennénk, amiben a konzervatívok azt mondják, hogy na most már hagyjatok békén, és a liberálisok mondják azt, hogy nem, még nézzük meg annak az ökológiai lábnyomát is, ott a francia ágyat csücskében.
8: Én, ami nagyon éreztem magamon ezt, az a húsevés, meg az ilyen vegetarianizmus ilyen erkölcsi megítélése, és én ebből teljesen erkölcsi okokból egy évig nem fogyasztottam húst. Nagyon emlékezetes egy éve volt az életemnek. Szörnyű volt. Én volt, hogy azt álmodtam, hogy húst eszek, meg ilyesmi, és akkor reggel így felkeltem, és így, hogy ne, oké, csak álom volt, és hogy, szóval, hogy borzasztó.
9: A cigiről, amikor megpróbálok leszokni a dohányzásra, akkor szoktam ezt csinálni, ez tényleg borzasztó.
8: És hogy aztán így valahogy úgy azon kaptam magam az év végén, hogy jó, hát itt valami, tehát hogy ez el kell fogadni, ez így valahogy nem megy, tehát hogy ez a folyamatos önmagam megerőszakolása, hogy így nem, ez valahogy így nagyon-nagyon nem önazonos, és hogy valamit így máshogy kell, aztán nekem valahogy az lett a megoldás, hogy akkor egy kicsit úgy elfogadtam, hogy akkor én ebben a kérdésben erkölcstelenül viselkedek, vagy hogy valahogy így, hogy ez így, hogy akkor ez most így valahogy nettó gonoszság húst enni, és akkor úgy ezzel egy picikét úgy így feloldozódtam, de közben meg így, tehát hogy végre így önazonos lettem, csak így azzal a ilyen kis plusz felhanggal, hogy jó, hogy ez így amúgy gonoszság, de hogy akkor te azt mondod, hogy akkor ezeket lehet ilyen bűntudat nélkül cselekedni.
9: Hát most a húsevés egy picit más téma, mert szerintem tehát a húsevés az picit kevésbé közvetett módon is rossz szerintem, mert hogy szenvedést okozunk állatoknak. Tehát, hogy ennyiben a húsevést egy picit másnak látom, mint a műanyagpalackot, mert a műanyagpalack az tényleg totálisan ártalmatlan, ha kiveszed ebből az egész gyártási, újrahasznosítási, nem tudom milyen masinériából. A hússal meg azért vannak, tehát hogy ott mindenképp felvetődnek szerintem etikai kérdések, még akkor is, hogyha nem azzal az egyenességgel, mint a neői esetében.
10: Az okozatossági láncban elég közel megölsz egy élőlényt.
9: Igen.
10: Tehát, hogy a neői parancsban,
9: igen, de hogy, tehát, hogy én nem, tényleg, én nem szabad kártyát szeretnék adni, azt hiszem, mindenkinek. Tehát, hogy a húsevéssel kapcsolatban én magam is eléggé meghasonlott vagyok, és egyébként azt is érzem, hogy milyen jól hat rám, hogy már egy csomóan vegák körülöttem, sőt, akik nem vegák, azok is egyre kevesebb húst tesznek, és hogy benne vagyunk egy ilyen lassú normaváltásban, amiben pusztán az, hogy körülöttem egyre kevesebb hús evődik, az engem is arra motivál, hogy egyre kevesebb húst tegyek, és amíg nem bánt engem nagyon senki, addig egyébként ezt egy alapvetően jótékony folyamatnak tartom, vagy szóval, hogy nincsen vele kapcsolatban különösebb ellenvetésem. Az egy más, tehát ez a harmadik Richardi dolog, amikor az ember így beleáll abba, hogy ő gonosz, vagy legalábbis bizonyos.
8: Jó, ez az én nagyon-nagyon gagyi megfejtésem, hogy valahogy valamit így próbáltam, de hogy úgy azt érzem ezekkel tehát az ilyen hétköznapi cselekedetek morális megítélése, hogy így végső soron akik így azt mondják, hogy ez így morálisan helytelen, hogy így valahol itt tökre igazuk van. Tehát, hogy ez, hogy én, és hogy ez a szörnyű ebben, hogy persze mondhatjuk, hogy ez így ellehetetleníti az életet, hogyha minden cselekvést azt valahogy így összekenünk így a morállal, tehát onnantól kezdve reggel felkelek, és a műanyag fogkefémet használom, és elmegyek, nem tudom én, a fast fashion boltba ruhát venni, tehát hogy valahogy minden cselekedetnek így tényleg van valamilyen ilyen káros hatása valakire valahol. Most oké, hogy akkor ez a oksági lánc, ez most ilyen hosszú, vagy olyan hosszú, de hogy így valahol így nem tudom, tehát én így azt érzem, hogy végül is így igazuk van, akik így ez ellen vannak.
9: Hát nem, azt hiszem, igen, mert hogy abból, tehát hogyha elfogadtad ezt a sok-sok előfeltevést, és nem, tehát hogy én sem tudok ezzel szemben egy teljesen más etikát szembeállítani, akkor igen, ebben az egészben tök sok igazság van, csak érted, közben meg az egésznek látszik egy rakásfonáksága, tehát hogy például az, hogy a fogyasztásra nem fogyasztással reagálunk, hanem tudatos fogyasztással reagálunk, ami végül is ugyanúgy fogyasztás, csak ugye elvileg tudatos. Meg hogy, tehát hogy is mondjam, tehát hogy szerintem az embernek joggal van egy olyan érzés, és szerintem ez sokaknak megvan, hogy ez az egész valahogy mellé beszélés, tehát hogy se azt nem érinti, hogy valójában hogyan jutottunk el egy ilyen állapotba, amiben szisztematikusan cseszük szét az egyetlen helyet, ahol így ember életben tud maradni. Tehát, hogy valahogy se az okokat nem megfelelően kezeli ez az egész történet, és hogy valahogy a megoldásai is ilyen pokoli felszínesek. Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy ez a mostani helyzet sokkal inkább arra kényszeríthetne rá minket, csak hát persze ezek ilyen absztrakt, meg megfoghatatlan dumák, hogy feltegyük a kérdést, hogy tudunk-e még máshogy élni egyáltalán. Tehát, hogy valahogy egy picit megmozgatni a fantáziánkat, és elgondolkozni azon, hogy milyen lenne egy olyan élet, amiben egyáltalán nem gondolkozom azon, hogy bambusz fogkefét, vagy műanyag fogkefét vegyek, hanem valahogy tök máshogy létezem a világban, amiben másfajta dilemmák vetődnek fel. Tehát, hogy én inkább erre hajtanám ezt az egész történetet, mert ami ebben az egészben megnyilvánul, és ezért van az talán, hogy ez az egész moralizálás, meg a tudatos fogyasztás, meg ez az egész egyre többünk számára tűnik egy ilyen kicsit kínos és nevetséges pótcselekvésnek, az azért van, mert alapvetően az az érzésünk, hogy amíg ez a világrend van, meg úgy többé-kevésbé ez az életformánk, addig ezt nem lehet ezt a dolgot megoldani. És akkor még vannak az ilyen techno-optimista liberálisok, és végülis szerintem tehát az övék az egyetlen koherens gondolat, akik azt mondják, hogy majd fel fogunk találni valami csodálatos innovációt, ami nem tudom, az összes széndioxidot, nem tudom, hova rakja. Tehát, hogy meg mindenféle káros anyagokat. Tehát, hogy az még egy, végülis az egy koherens gondolat, mert mint hogy kicsit csodavárónak tűnik, de hogy azt még értem. De azt, tehát, hogy azt tényleg nem értem, hogy gondolhatja bárki komolyan, hogy a bambusz fogkefével elintézzük. Meg az összes többivel együtt is teljesen nyilvánvalónak tűnik, hogy valahogy ez a nagy egész, amiben benne vagyunk, ez így nem jó. Tehát, hogy, és most ezt egyébként tényleg kifejezetten erkölcsi értelemben mondom, tehát, hogy ez a fajta globalizált gazdaság, ahogyan felhasználunk embereket, ahogyan a munkát szétszórjuk a gazdagabb és a szegényebb országok között, hogy szerintem joggal irtózik, tehát a folyamatos növekedési kényszer, tehát, hogy ez az egész ilyen, szerintem erkölcsileg viszonylag visszataszító, amire, mindaz, amire ez a gazdaság épül. Miközben nyilván a másik oldalról meg hozzá kell tenned, hogy soha emberek egyébként nem éltek ilyen sokáig, ilyen kevés betegséggel, meg fájdalommal, mint ahogy most élnek. Tehát, hogy egyébként alapvetően nyilván azt tart minket fogva, hogy egy ilyen nagyon fájdalommentes létezést tud garantálni, legalábbis középosztálytól felfelé ez az egész történet számunkra, de hogy valójában én tényleg csak abban látnék perspektívát, hogyha úgy megpróbálnánk elképzelni egy nagyon-nagyon más életet, mint amit most élünk.
10: A beszélgetés elején mondtad a könyvíráshoz kapcsolatban, hogy nem tartod magad egy ilyen erősen belső kontrollos embernek, amit úgy fordítanék a köznyelvre, hogy halogató típus vagy. Ami azért nagyon érdekes, mert hát ehhez klasszikusan rengeteg bűntudat társul. Ezt szerintem nagyon sokan érzik, hogy felkelnek, és még hétvégén is azon gondolkoznak, hogy hát valami hasznosat kéne csinálni, ilyen feladataim vannak, egy feladattal végeztem, csak jön még egy, akkor már kettőt is meg kéne csinálnom. És közben meg valahogy annyira szép a könyvedben, amit írsz, az tényleg felszabadító volt nekem, hogy rávilágítasz, hogy tulajdonképpen mögött egy milyen be,

0: De pedig egyébként nem is vagyok szörnyen halogató típus, tehát hogy vagy ismerek rosszabbokat. De igen, mármint, hogy így periódikus, de szerintem nem hiszem, hogy tehát, hogy én tényleg nem hiszem, hogy így egyszer s mindenkorra bármelyik bűntudattól vagy szégyentől meg lehetne szabadulni, amivel a könyvemben foglalkozom, pont ezért, mert nagyon mélyen következnek mind abból, amit értéknek tekintünk, meg ami egyébként fontos számunkra, tehát hogy ahhoz valahogy az egész világot kéne letenni, hogy ezeket így kiszerelhessük magunkból egyszer s mindenkorra, úgyhogy ez nem fűzök reményeket, hanem ilyen pici és átmeneti javulásokat igyekszem foganatosítani, de hogy az azért tényleg, tehát hogy az tényleg nagyon mélyen bennem van, és egyébként pontosan tudom, hogy ez egy ilyen, tehát ez egy nagyon szerencsés ember gondolata, vagy legalábbis én magamat annak tartom, hogy nagyon sokszor hajlandó vagyok magam rábízni azokra a helyzetekre, amik bekerülök, és reménykedni abban, hogyha azokhoz így jól nem idomulok, mert ezen valami olyasmi, hogy akkor én így elveszítem magamat, vagy nem tudom, hanem hogy hát igen, ezt a szörf metaforát használva, hogyha jól lovagolom meg azokat a hullámokat, amik jönnek, akkor talán történik velem valami jó, és hogy ehhez képest valahogy nagyon kevéssé bízom abban, ami meg, mint hogyha a korunk egyik ilyen nagy imperatívusza lenne, hogy senki nem akarja azt, amit én akarok, de én viszont annyira akarom, hogy keresztül fogom tolni. Kerül, amibe kerül. Tehát, hogy én semmi vonzalmat nem érzek ahhoz, hogy valami olyasmit próbáljak meg átvinni embereken, vagy dolgokon, vagy akármi csodákon, amit ők nem akarnak, ami ellen berzenkednek, ami nem következik semmiből, csak abból, hogy én ezt kitaláltam, és a fixaidámmá vált. Szóval, hogy én ezt nem, tehát, hogy alapvetően azokban a helyzetekben érzem jól magam, ahol sikerül valami fajta ilyen furcsa egyességet kötnöm a környezetemmel, annak alapján, hogy ki mire hajlik, hogy én mivel érkeztem be, tehát, hogy ez nem egy nagyon önfeláldozó attitűd, ne értsétek félre, hanem egy ilyen együttműködés az élettel, talán így mondanám.
1: Tudsz mondani egy konkrét példát?
0: Hát például olyan nagyon, hát szerintem az például biztos számotokra is ismerős, hogy hány projektünkből nem lesz semmi. Mármint, hogy amikor leülünk egy este ötletelni, és akkor mire felállunk, már minimum háromféleképpen megváltottuk fejben a világot.
1: Megtanulok angolul, befejezem a doktorim.
2: Ja, hát
1: És megtanulok olaszul is.
2: nekem ez a doktori izé most teljesen eszembe jutott, amit mondtál, mert én is a krónikus halogatók közé tartozom, és főleg most itt még a műsor előtt beszélgettünk a PhD-ről, és nekem az mindig nagyon, nagyon jól esik emlékeztetni magam, hogy lehet életre érdemes életet élni, anélkül, hogy az ember megcsinálja a PhD-ját, sőt.
0: De tudod, hogy egyébként most rájöttem, mert már tényleg beszélgettünk erről, és rájöttem, hogy mi a baj a PhD-val, hogy senki másnak nem fontos rajtad kívül. Olyan végtelenül nehéz valami olyan dolgot megcsinálni, ami valójában a komplett világ számára indiferens rajtad kívül. Tehát, hogy, és úgy szerintem már ebből is, tehát, hogy ne, de hogy ez nem véletlen, és ezért van az, hogy nagyon kevesen vannak azok az emberek, akik így természetre jó tudósok, mert azoknak olyan embereknek kell lenniük, akik olyan dologgal akarnak foglalkozni, ami senkit nem nyilván rákutató vagy akkor, de hogy ha például filozófus vagy, akkor hód biztos, hogy akármit akarsz kutatni, az csak neked fontos, hogy te annak a gondolatnak a végére juss. Senki
2: a
0: másnak az
2: és egy világban. A fizikai rendszerét leírni.
0: Tehát, hogy nem, tényleg pontosan semmi nem történik a világban, ha nem írod meg azt a tanulmányt, amit már fél éve forgatsz a fejedben. És hogy szerintem nagyon-nagyon nehéz a legtöbb embernek így működnie, mert valahogy a jellemzőbb az, hogy olyan dolgokat szeretünk csinálni,
2: ami valahogy túlmutat rajtunk.
0: Igen, valahogy túlmutat rajtunk valaki. És akkor most rögtön átfogalmaznám tényleg ezt a külső kontroll, belső kontroll dolgot is, hogy tényleg olyan nagy kérdés, hogyha én egy olyan könyvet szeretnék megírni, amihez valaki más már amit valaki más már megkért, hogy írjak meg, mert bízik bennem. Tehát, hogy végső soron szerintem az egy jobb világ, amiben olyan emberek írnak könyvet, akikben bízik legalább egy ember, aki már olvasott más könyveket életében, hogy az jó ötlet, hogyha ő megír egy könyvet. Tehát, hogy... Szóval, hogy értitek, amit mondok, tehát, hogy valahogy így könnyebb az embernek

0: végezni a dolgát, amikor benne vagyunk ezekben a furcsa interakciókban, amikben emberek számítanak rám, nekem fontos az, hogy ők számítsanak rám, örülök, hogy is mondjam, hálás vagyok, és megtisztelve érzem magam, amiért ők számítanak rám, ezért örömmel csinálom meg azokat a dolgokat. Tehát, hogy
1: örömmel csinálod, és még nagyobb bűntudattal jár, hogyha mégsem csinálod.
0: Igen, de érdekes módon azokat meg is szoktam igen. csinálni. Ugye?
1: Ja, ja, ja.
0: Na, hát ennyi.
2: Könyved végén behozod a kapcsolatokat, és valahogy elsőre most kimondom, nem tűnik olyannak, mintha a kapcsolatoknak lenne valami nagy morális természete, pedig milyen sok dimenziójuk van, hogy most hogy fogjuk fel, hogy ez mondjuk valami egyszerű szerződés, amit úgy kötünk meg, hogy bármikor felbonthatjuk, ha nem vagyunk boldogak, vagy ez valami töblete, vannak ilyen általános szabályok, hogy akkor is a másikkal kell maradni, ha éppen nem tudom, ma úgy kelek fel, hogy nem szeretem, vagy nem tudom, megcsalás, nem megcsalás, hogy egyáltalán milyen szerkezetbe kapcsolódunk, és hát azért ez is valami, ami sokunkat érint, meg sokat így bekengünk azon, hogy mi van a társas kapcsolatainkkal, hogy mit, végül is mit állítasz, vagy a párkapcsolatokról, vagy erről tudsz mesélni?
0: Megpróbálok.
2: Hogy milyen morális dimenziói vannak?
0: Hát az a baj, hogy tényleg itt a legnehezebb kitapogatni, és egyszerűen azért nehéz kitapogatni, mert hogy valahogy ez a legkövethetőbben valami olyasmi, ami koronként, meg kultúránként változik. Tehát, hogy az, hogy ró-e rám bármifajta felelősséget, hogy a másik szerelmes belém, hogy egyáltalán hogyan írjuk le a szerelem állapotát, hogy társítunk ehhez értéket, hogy mit gondolunk, hogy az ember számára az az optimális állapot, amikor teljesen független valahogy, vagy azt tartjuk optimálisnak, hogyha ilyen jó módokon tud ilyen kölcsönös függőségi viszonyokban élni. Én azt hiszem, hogy nagyon sokszor hitet teszek egyébként az utóbbi mellett a Mardos lapjaim, meg hogyha nem is nagyon explicit formában. Tehát, hogy azt mondani, hogy valamilyen módon bele lenne írva a világ szövetébe, hogy az embereknek ilyen szerelmi ügyekben hogyan kell viselkedniük egymással, szerintem nagyon-nagyon furcsa lenne. Tehát, hogy ez biztos, hogy valami olyasmi, ami koronként újra és újra értelmeződik. És hát igazából igen, tehát hogy részben arról írok, hogy szerintem most a meghatározó modell az valóban valami fajta szerződéses modell, tehát hogy akármi lehet, csak legyen lepapírozva, nyilván nem szó szerint, bár néha egyébként szó szerint, tehát hogyha belegondoltok a házassági szerződésekbe, meg a többi bevégős, az már egy nagyon határozott lépés ebbe az irányba. Tehát, hogy mindent lehet a szexben is, a szerelemben is, csak az ember legyen transzparens, mondja el a másiknak, hogy mi van, a másik egyezzen bele informáltan és teljes szívéből, és akkor minden tök oké. És hát egy kicsit arról írok, hogy ez azért nagyon, tehát, hogy egyrészt szerintem van valami furcsa elcsúszás a szerződések meg a szerelem között, tehát hogy mintha valahogy nagyon nyilvánvaló erőfeszítéseket kéne tennünk, hogy a szerelmet meg az intimitást meg a szexet egy ilyen szerződéses formába tudjuk bepakolni, mert hogy pont az életünknek ezek a területei vannak tele a leginkább homályossággal, kétértelműséggel, kiszámíthatatlansággal, jó esetben spontaneitással. Tehát, hogy ugye mindez ugye nagyon nem fér össze ezzel az egész ilyen beleegyezés, megszerződés szerű modellel. És hogy közben meg az is látszik, hogy egyébként szerelmi ügyekben talán nem is nagyon segít abban, hogy kevesebb fájdalmat éljünk át. Tehát, hogyha a másik kimondja, hogy leszar, majd leszar, pedig én szeretem, az szerintem nem egy jobb állapot, mint hogyha nem mondaná ki. Tehát, hogy nem tenné transzparensé ezt az álláspontját, és úgy szarna le. Mert hogy hát végül is a dologban mégiscsak ugyanaz fáj. És hogy valójában az is, mármint a másik kérdés, ami foglalkoztat engem ebben az egész történetben, hogy lehet, hogy még mindig ennyire fáj. Tehát, hogy itt élünk valójában egy olyan kultúrában, ami mindennél nagyobbra értékeli az autonómiát, mi több, tehát hogy egyre inkább, mintha azt gondolnánk, hogy azt jelenti mentális értelemben egészségesnek lenni, hogy nem szorulsz rá senkire, hogy tudjátok, ezek a furcsa ilyen gondolatok, hogy valójában akkor állsz készen egy párkapcsolatra, ha már semmi szükséged nincsen egy párkapcsolatra, mert olyan stabil vagy, hogy egy oszlopon kibírnád magányosan életed végéig. Zökkenő nélkül. Tehát, hogy benne vagyunk ebben az egész történetben, amiben iszonyatosan fontos az autonómia, amiben nagyon-nagyon kevés ilyen valós tartalmi szabály vonatkozik arra, hogy ki mit csinálhat a másikkal, bármit lehet, csak legyen beleegyezés. És úgy tűnik, hogy ettől még azért például a szerelmi gyötrelmek nem ritkultak meg radikálisan, tehát hogy továbbra is pontosan ugyanannyira fájdalmas az, hogyha visszautasítást kapsz egy olyan viszonyban, ami számodra fontos, és ebből az látszik, hogy valami nagyon furcsa átmeneti állapotban vagyunk, amiben egyébként továbbra is valami olyasmit gondolunk, hogy a szerelem az valami alapvetően fontos és értelemadó dolog, és hogy alapvetően mégiscsak a romantikus partnerünk az, és senki más, akivel megélhetünk valami olyasfajta intimitást és teljességet, amit mással nem tudunk megélni. És akár férfiak vagyunk, akár nők, de ha nők, akkor talán egy picit még inkább azt is gondoljuk, hogy nagyon nehéz megbecsülni saját magunkat, vagy fenntartani azt a gondolatot, hogy mi kívánatos, szerethető lények vagyunk akkor is, hogyha stabilan nincsen mondjuk mellettünk senki. Tehát, hogy egyfelől kapjuk ezt az egész történetet, ami miatt az önbecsülésünk tök szorosan összekapcsolódik ezekkel a romantikus sikerekkel, megbukásokkal, de közben ez a dolog már nincsen valójában tiszteletben tartva. Tehát hogy ez a fájdalom, ez már most már igazából csak valami olyasmi, amit nem lenne szabad éreznünk. Tehát, hogy minthogyha ez a kultúra egyszerre várná el tőlünk azt, hogy fogadjuk el azt, hogy végsősorban a romantikus sikereink, azok azért mégiscsak alapvetően meghatározzák azt, hogy mennyi az értékünk társadalmi értelemben, de másfelől mégsem engedik, hogy olyan módon támaszkodjon az önbecsülésünk ezekre a kapcsolatokra, hogy aztán felvállalhassuk azt, hogy fáj, hogyha egy ilyen kapcsolatban elbukunk, vagy visszautasítást kapunk. És ebből létrejön egy ilyen furcsa, ambivalens helyzet, amiben a szerelem továbbra is fáj, viszont már nem hozunk létre olyan erkölcsi szabályokat, amik megvédenének minket ettől a fájdalomtól, hanem egyfajta ilyen furcsa szabadrablásban élünk. Azt hiszem, nagyjából ez az a helyzet, amit körülír.
2: Megváltoztak a játékszabályok, de itt maradtak ezek a makacs érzelmek.
0: Uh-huh.
2: Az érdekes, amit mondasz, ez az ilyen végtelen transzparencia, hogy tulajdonképpen ez a kapcsolataink jellegéből fakad, hogy felbonthatóak, és alapvetően a tulajdonképpen tényleg az egyetlen ilyen morális, vagy nem tudom, nem is morális, mert egyetlen ilyen szabály az, hogy addig maradok kapcsolatban, ameddig boldoggá teszel. És amint a másik nem boldog ebben a kapcsolatban, akkor kiléphet, és hogy ilyen pszichológiailag ez ilyen tök szépen hangzik, hogy hát így legyen transzparens, meg így megkérdezem, hogy hogy érzed magad, hogy ez milyen jó gesztus, de hogy igazából ezt azt hajtja, hogy folyamatosan félünk a kudarctól, hogy mi van, a másik ma úgy kell fel, hogy egyébként nem boldog, és akkor igazából felbonthatja ezt a kapcsolatot, hiszen nem teljesítettem a elvárást, hogy a másikat boldoggá tegyem. Amit hát nagyon nehéz minden nap teljesíteni.
1: Hát ja, de én szerintem nem is. Tehát, hogy nyilván nem is lehet teljesíteni, meg én szerintem ez egy ilyen, tehát hogy valahol egy ilyen kóros vonatkoztatás, mert én szerintem az, hogy mondjuk azt tapasztalom egyszer csak, hogy a másik engem azzal szembesít, hogy már nem szerelmes belém, és mondjuk el akar hagyni, nyilván valamennyi részben ez abból fakad, hogy én hogyan viselkedek vele, vagy hogy én így miben vagyok, de hogy közben meg így megfeledkezek, vagy hajlamos vagyok egy ilyen helyzetben megfeledkezni arról, hogy a másik személy amúgy egy autonóm valaki, akinek vannak olyan belső folyamatai, amik tőlem függetlenek, tehát hogy nem feltétlenül csak én miattam szeretett ki belőlem a másik, hanem hogy rajtam kívül meg egy csomó más hatás is éri, tehát hogy nem kell feltétlenül azt gondolni, hogy ez az én személyes kudarcom, és hogy akkor ez miattam van, hogy elhagyott a másik.
0: De szerintem nem is, szerintem a dolog mélyében nem is az van, mármint nyilván az ember nagyon sokat tud ezen tökölni, hogy az én hibám volt, nem az én hibám, stb. Én kudarcom, de hogy abban az értelme, vagy hogy, na mindegy, azért beszélek nagyon ezen erről a szerelem fejezetről, mert szerintem ebben tényleg nagyon sokfélék vagyunk, és van, aki valószínűleg rá tud kapcsolódni az én, vagy patológikus, vagy nem érzelmi vonalamra ebben a fejezetben, vagy nem. De szóval, hogy de hogy valami olyasmi, tehát szerintem, ami egy szerelmi kapcsolatban történik, amikor az így van, az, hogy amit egyébként csinálunk a barátságainknál is, meg a szüleinkkel is, meg a gyerekeinkkel is, meg nem tudom, az, hogy hát hogy is mondjam, outsourcolunk az önértékelésünk bizonyos elemeit a másiknak, így rárak. Odaadom neked. Mostantól én azért vagyok szexi, mert te kívánsz. És hogy ez szerintem elkerülhetetlenül megtörténik, hogyha két ember valamennyire húzamosabb ideigben együtt van, hogy egész egyszerűen bizonyos dolgokat így visszatükrözünk egymásnak, és akkor azt többet már nem én tartom egyedül. Lehet, hogy ennek van valami pszichológiai kifejezés, amit majd akkor fordítsátok le, mert...
1: Én Samu a pszichológus, én
2: nem. Én sem vagyok, csak visegt és elmzedek.
0: Szóval, hogy tehát, hogy valamilyen módon így kívülre helyezünk fontos dolgokat, mármint olyan dolgokat, amik fontosak számunkra, és amikor a másik elhagy, akkor ezeket a dolgokat elviszi. Tehát, hogy nem véletlenül idézem a Kispál és a Borz örökbecsű szívrablás című dalát, szerintem így a magyar könnyűzenében biztos, hogy ez a dal írja le a legszebben ezt a hatásmechanizmust. Tehát, hogy egész egyszerűen amikor elmegy, akkor elvisz magával valamit, ami hozzá tartozik, vagy szóval, hogy ami nélkül ilyen meglehetősen csonka vagy, mert valahogy ő nem néz rád valahogy, és ettől te már nem érzed magad annak, aminek tegnap még érezted. És ennek semmi köze ahhoz, hogy ez a te hibád, vagy nem a te hibád, hanem hogy hát, hogy elvitt belőled egy kicsit, és akkor az így idő, amíg azt vissza.
1: Hát ja, valahogy, vagy nem tudom, hogy utána, amikor ezt így próbálod feldolgozni, akkor talán így arra a következtetésre juthatsz, hogy te adtál valami olyan dolgot a másiknak, amire ő így, hát kiderült, hogy méltatlan volt. És vagy nem tudom, ez lehetne egy ilyen szerelem definíció is, hogy az a szerelem, amikor valami olyasmit adsz a másiknak, amire ő amúgy alapvetően méltatlan. Vagy ki lehet méltó arra, hogy valahogy ezt az én ilyen legbensőbb, legérzékenyebb dolgomat így megosszam vele, vagy hogy így tőle tegyen függővé. Szóval, hogy nyilván, tehát persze, hogy iszonyatos félelmetes, ilyen iszonyú tétje van a dolognak, mert valahogy így tényleg, tehát két dolog lehet, hogy a másik az így vagy megment engem, vagy elpusztít. Vagy valahogy így tönkretesz, nem tudom, értitek-e, amit akarok mondani. És hogy sokan, ez akkor lehet egy ilyen védekező mechanizmus, hogy akkor jó, akkor inkább ezt a nagyon érzékeny részemet így nem osztom meg senkivel, vagy akkor ilyen falakat építek magam köré, de akkor meg így lemaradok valami nagyon-nagyon fontosról, szóval.
0: Hát, de nem itt lehetne inkább behozni az etikai aspektust, mert hogyha azt elfogadjuk, hogy mindenképp odaadsz a másiknak valamit, ami alapvetően nagyon mélyen a tiéd, akkor tehát, hogy miért ne érdemelhetné meg, csak tehát az etikus viselkedést igényelne, tehát, hogy hát mármint, hogy az, hogy nagyon vigyázzon rá. Tehát, hogy mármint, hogy én szerintem ebből ez következik, hogyha elfogadjuk ezt a leírást, akkor abból az következik, hogy amikor valaki ilyesmit ad neked, akkor neked azt nagyon nagy elővigyázatossággal kell kezelni. Persze. És hogy azt hiszem, hogy a megment vagy elpusztítban sem értek egyet. Tehát, hogy amikor egy kapcsolat működik, akkor megtart. Akkor az azt jelenti, hogy ő azt, nem tudom, azt a számodra, azt a hozzátartozó dolgot, azt berakta egy fiókba, és ott vigyáz rá. És akkor ez nem, tehát, hogy nem csinál vele semmi extra dolgot, csak nem veszi el.
2: Ez kommersz lesz, de a Kis Hercegben van nagyon szépen megfogalmazva ez a felelős vagy a rózsáért, amit megszelidítettél. Szóval ez felelősség, ami meg szintén valamilyen morális
0: Igen. Állítás.
2: Az nem tudom, hogy érzelem a felelősség. De
0: azt nem. Hiszem, szerintem létezik felelősségérzet egyébként, van. De már ez is kisebbségben vagyok a filozófusok között.
2: Én az idő kegyetlenőre leszek. A végén, lehet, hogy ez egy rossz kérdés, de hogy végül is összegezve mit mondanál, vagy mit hagynál itt a hallgatóknak, a beszélgetésből vagy a könyved kapcsán?
0: Két dolgot. Az egyik, hogy egyrészt bízzanak magukban, hogy ha éreznek valamit, akkor feltehetőleg nem véletlenül érzik, hanem viszonylag jó okuk van arra, hogy azt a dolgot érezzék, még akkor is, hogyha most nem tudják szétszálazni, hogy pontosan mi az az ok. De hogy az idő javarészében jól működünk, és érzelmi értelemben is jól működünk, és hogy legyen ezzel kapcsolatban egy ilyen
1: bizalom.
0: Bizalom, magunkba vetett bizalom alapvetően. Igen, igen. És a másikat elfelejtettem.
2: Jó, akkor majd, ha eszedbe jut, akkor elküldöd, és hozzáolvasom. Köszi, Anna, hogy itt voltál, és hát könyvajánlót azt most nem kérek tőled, mert igazából a te könyvet ajánljuk, hogy olvassátok, mert az tényleg nagyon szuper és közérthető. Úgyhogy köszi, hogy eljöttél.
1: Köszi, hogy eljöttél.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Sziasztok, hallgatók!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Agrafaló. Julia Donaldson. Az erdőben sétált egy barna egérke. Meglátta egy róka.
1: Jó lesz ebédre.
0: Szervusz, kis egérke. Mondd csak, mi áradban? Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan.
2: Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre.
0: Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat?
2: Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma. Rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta.
0: És hol találkoztok?
2: Itt, a kővel szemben. Róka pecsenyére hívott ide engem.
0: Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek. Viszlát, kis egérke! Mondtas, elsietett.
2: Úta, róka! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, peckesen sétálva. Meglátta egy bagoly. Jó lesz uzsonnára! Szervusz, kis egérke! Mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel?
2: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, te egy graffaló már meghívott teára.
0: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a kánya?
2: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Köcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse.
0: És hol találkoztok?
2: Itt a patakparton, s vágya, hogy egy bagolyékrémet bekapjon.
0: Mit? Bagolyékrémet? Azt én meg nem várom.
2: S túlrepült azonnal hetet hét határon. Uta, bagoly, azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, ahogy ment, meglátta egy tekergőkígyó.
3: Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke, micsoda szerencse, nem bulizunk egyet, van főtt békalencse.
2: Kedves tőled, kígyó, csak hogy az az ábra, egy graffaló hívott már a buliába.
0: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
2: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
0: És hol találkoztok?
2: A tóhoz jön hétre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
0: Rántott kígyó? Szenték! Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke! Mondta, s eltekergett.
2: Puta kígyó! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesén...
0: Nem! Mi közeleg itten? Borzasztó a karma, rettentő állkapcsos, rémes fogak rajta. Göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve. Segítség, hoa-ho, mégis van graffaló!
4: Kedvenc kajám, mondta a graffaló csendben. Írtó finom leszel majd a szendvicsemben.
2: Még hogy finom? Mordult a mérges egérke. Én vagyok az erdő legrettentőbb réme. Be is bizonyítom, gyere a nyomomban. Aki engem meglát, elmenekül nyomban.
0: Há, rendben van, szólt a szörny rémeset nevetve.
4: Én megyek mögötted, és előttem meg te.
0: Így is lett? Aztán a graffaló azt mondta.
4: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
2: Halló, kígyó, szólt az egér. Mi a pálya?
0: Ám a hüllő elhűlt a graffalót látva.
2: Hegek!
0: Kiáltotta. Viszlát, kis egérke! S visszacsúszott, mászott fatörzs rejtekébe.
2: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
4: Tényleg,
0: szólt a graffaló elismerően. Majd azt mondta.
4: Én nem vagyok benne biztos, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
2: Az egér rikkantott. Mizus, bagoly bátya!
0: Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
4: Jaj, nekem!
0: Kiáltott.
4: Viszlát, kis egérke!
0: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére.
2: Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
4: Fantasztikus, szólt a grafaló. Csodállak. Kicsit később.
5: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart fürke róka lábon.
4: Az egér kiáltott. Mit csompolyogsz, róka? Az dermedten bámult rá a grafalóra.
6: Segítség!
4: Kiáltott.
6: Viszlát, kisegérke!
4: S nyomban elnyelte a rókajuk sötétje.
2: Látod, grafalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyetek. Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes. És a kedvenc kajám a grafaló rétes.
5: A grafaló rétes?
4: Szólt a szörny ilyetten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben. Így a sűrű erdő elcsendesült végre. Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig. Ugyanaz az alapvető idézetes és struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A Euronews arról ír, hogy egy sikeres svájci kísérlet után Olaszország lehet a következő ország, amely napelemes vasutat épít. A svájci Sunways startup egy 100 méteres működő, nagyforgalmú vágányszakaszon 48 napelemet helyezett el a sínek közé, elég alacsonyan ahhoz, hogy a vonatok akadály nélkül áthaladjanak felettük. A 2028 áprilisáig tartó 3 éves teszt során vizsgálják a telepítést és eltávolítást, a karbantartást, a szennyeződés felhalmozódását, valamint azt, hogyan bírják a panelek a vonatokkal tett légnyomást, a rázkódást, a port, a havat és a fagyot. A mozdonyvezetőket zavaró vakító fényt tükröződésmentes szűrőkkel kezelnék. A vállalat szerint, ha a próba beválik, Svájc 5000 kilométeres vasúthálózata évente akár 1 terawattóra zöld áramot termelhetne, ami az ország áramfogyasztásának mintegy 2%-át fedezné.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá váljon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: technikus benne a stúdióban.
1: Itt vagyok?
2: Nem, amúgy nem különösebben. Levi?
0: Mehet?
1: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, méghozzá az FM 90,3-on, az interneten és a csodálatos applikációnkon is hallgathattok már minket. Hétfő este van, a Budapest Eklektik kezdődik. Itt ülünk műsorvezető kollégámmal, Bulóczi Gergővel.
3: Sziasztok!
1: És mai vendégünk a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója, Oszkó Jakab Natália.
4: Sziasztok!
1: Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk ebbe a csodálatos naplementébe, hogyha a hallgatók hallják ezt a kis zsivajt mögülünk időnként, az azért történik, mert kint ülünk a viadukt bár előtt, ahogy ezt mi hétfőnként szoktuk mostanában csinálni. Az összes elhúzó villamos hangja az majd bele fog hallatszani, ezzel is aláfestést adunk a nyári fesztivál szezon igazi kitörő hangulatának. Igen, ez egy ilyen furcsa városi zárvány.
3: Abszolút. Meg hát itt van ez a sok mosolygós ember, sok vidám arc.
4: Kicsit visszavettük ezt a Dunához való hozzáférést, nem?
3: Végre.
1: Igen. Úgyhogy ha akartok, akkor még kiértek ide, 9-ig itt leszünk élőben, nézhettek minket, mert biztos érdekes látvány vagyunk.
3: Abszolút, illetve az adás vége felé mindig szoktunk adni nézői kérdéseknek is teret, úgyhogy ha bárkinek megfogalmazódnak kérdés a Művészetek Völgyével, akkor bátran.
4: Na, hát akkor bele is csapnék, mert igazából ez a fesztivál hangulat most már majdnem oda repít engem a következő péntekre. Július 24-én indulunk, augusztus 2-ig 10 nap alatt 4200 program fog lepörögni Kapolcs, Talján, Dörögd és Vigánpetenden. És ha amúgy itt ültök a rakparton, egyébként a volánbuszig elvergődtök, akkor 2 óra légkondis utazás alatt, egyébként szinte óránként eljuttok majd hozzánk.
1: 4200 program, ez egy őrületesen nagy számnak hangzik. Ez mekkora szintlépés mondjuk a tavalyihoz képest?
4: Hát tavaly is közel 4000 program volt, 3900. Az az érdekes, hogy sose akarunk növekedni, de minden évben csatlakozik hozzánk egy-egy újabb művészcsoport, már az adott fesztiválon jön valami új megfejtő, hogy ebben a zugában, ennek a településnek ő még szeretne valamit kinyitni. Van itt tetováló szalont is szinte üzemeltető grafikus, akitől grafikákat lehet venni, tudsz jogázni, Harcsa Veronikával együtt is tudsz jogázni, tudsz analóg fotózni, kamera obszkúrát kipróbálni, festeni, verset írni, énekes workshopon is részt vehetsz, tehát azért úgy kell venni a 4200 programot, hogy ebből nagyon sok ez a pici közösségi élmény, hiszen az a lényege a Völgynek, hogy ugyan van egy-kettő nagy koncert naponta a Lőtéren, Panoráma színpadon vagy a Szirdütókertben, viszont inkább sok kis létszámú helyre lehessen betérni, és egyébként tudjál így igazából szóba elegyenni valakivel, úgyhogy akár egyedül is jöhetsz.
1: Ugye a Művészetek Völgye az az udvarok fesztiválja, tehát udvargazdák viszik a dolgokat különböző fokú önállóság mellett, gondolom. Van olyan udvar, ami teljesen új lesz idén, ami nem volt még korábban?
4: Hát például a Talentum Hungaricum az egy ilyen tehetséggondozó program, és ott például a Modern Art Orchestra is egyébként mentorként lép föl, és ők egyébként ott táboroznak is, és ott is fognak alkotni közösen a mentoraikkal is, meg a formációjuknak lehet, hogy ez lesz az első vagy második fellépése, úgyhogy az egy ilyen klassz kis izgi program.
1: Ez akkor egy komplett műhely munka, amit ők ott végigvisznek.
4: Így van, és napi több programmal jelentkeznek így is. Mentorok külön a IFIK, illetve lesznek olyan produkciók tényleg, amik ott a tábor helyen fognak megszületni, és úgy érzem, csak így indikatíve van valami róla a műsorfüzetben, és akkor majd meglátjuk, hogy mit jelent. Egyébként apropó ilyen a többi koncert is, mert gyakorlatilag semmelyik koncert sem olyan, mint amilyennek látod más fesztiválon. A hangbeállás és a koncert között még összetalálkoznak 3-4 zenész haverjukkal a Malomszigeten, isznak egy sört, és már is ott van egy csomó plusz fellépő, és egy jamelés az egész.
3: És így az új helyszínnel most hány helyszínt, zenei vagy kulturális helyszínt?
4: Hát 48 helyszínünk van a három településen. Itt tényleg van kis templomunk, két kis templomunk, ahol komoly zenét hallgathatsz. Van egyébként Szirtesedén a Mókus udvara a legviccesebb. Az gyakorlatilag szerintem nem nagyobb, mint ez az asztal, mint ahol ülünk. De oda mindenféle barátait, mint például Soma Mama Gésert és ilyeneket hív meg. Úgyhogy szerintem többen élvezik az utcáról a programot, mint bentről, hiszen nem nagyon férnek el. De az egyébként az ő tényleges hétvégi háza.
3: És ez a szám is évről évre nő, hogyha jól sejtem. Hol lehet ennek a vége vajon? 60-70 helyszín is lehet itt ebben ezen a három
1: területen? Én inkább egy kicsit forgatnám ezt a kérdést egy picit komolyabban. Tehát ugye pont az Orrfűsökkel beszélgettünk két hete, és ott az jött ki, hogy őnekik van egy fix stopjuk, hogy meddig tudnak növekedni, és ők nem is akarnak tovább növekedni. A Művészetek Völgyének egy nagyon hosszú története van, és emlékszem, amikor Márta István csinálta, akkor egy ponton valahogy túlnőtte önmagát, és összeomlott, és utána kezdett el ez egy másik csapat, egy másik szervező brigád, vagy több másik szervező brigádon át megtalálni azt a kiforrott formáját, amit ugye ma ismerünk. De hogy nektek van erre tervetek, hogy van egy ilyen növekedési kényszer, amivel küszködtök, vagy van egy vége, amit láttok, vagy hogy így kérdezném át inkább a Gergő kérdését?
4: Az érdekes, hogy nem óriás nagy színpadok keletkeznek, és úgy növekszünk, hogy fú, akkor be tudunk még 1000 embert fogadni, hanem mondjuk a Pocket udvar is Vecsei Mikiékkel, az is egy pici udvar, a Cube, illetve egyéb ilyen pocketes, meg irodalmi zenei programjával hasinak, azért az sem egy tömeges udvar. Vagy például tényleg a Szirtesedin a Mókus udvara, ami ugyancsak azért nemrég érkezett a térbe, inkább további ilyen kisebb csoport lehetőségek vannak, tehát ilyen szempontból egyébként határa csillagos ég. Arra nagyon figyelünk, hogyha előző évben azt láttuk, hogy valahol indokolatlanul nagy tömeg alakult ki, tehát kényelmetlen volt már az egész, akkor ott széljelebb szedjük a helyszíneket. Például a Kaláka versudvar 10 évig ott volt Kapolcson, most pedig Vigántetenden van egy sokkal nagyobb helyszínen, sőt még ott van egy játszótér is, és már is jobban elfér mindenki. Szóval ez egy ilyen atipikus, ez a ne legyél tömegben típusú fesztivál.
1: Több kérdésem is van ezzel kapcsolatban. A Kocsorházra rákérdeznék, hogy ott szokott tipikusan ez kialakulni. Ez akkor idén nem várható, hogy a Kocsorházba nem lehet bejutni?
4: Hát én remélem, hogy most jól lőttük be, és több egyébként külföldi különlegesség is van, például a Barcelona Flamenco Ballet. Nyilván volt ott olyan félrenyúlás, vagy hát került be oda Bakosi is úgy, hogy éppen amikor még bekerült télen, épp pihenőben voltak, mint pár éve, és akkor hirtelen addigra nagyon megszaladtak. Tehát azért patika mérlegen nem tudod kimérni, ugye ez a 100 oldalas műsorfüzet, ami előttetek van, ezt gyakorlatilag február-márciusban beszerkesztjük, és utána leadjuk a nyomdába. És azért volt olyanunk is, hogy a Well Hello akkor még például meg se született, vagy csak így kb. Fél gondolatban, és egy aprócska udvarba volt beszerkesztve, akkor egy design terminál udvarba. És ennek az lett a vége, hogy egy ilyen duplázást kellett kikényszeríteni, és így addig az emberek még egy ilyen ugyanannyian várták kint. És a srácok egyébként nagyon örültek neki, lenyomták egyszer, aztán még egyszer, mert hogy tényleg február-márciusban még ezt nem lehetett előrelátni.
1: Ugye a másik kérdésem még ezzel kapcsolatban, amire többen várnak megnyugtató válaszokat, ez a közlekedés a két falu között, ami évek óta örök változtatások témája. Mit változtattok idén a közlekedésen?
4: A tavalyi rendszer szerint, ami egyébként tök jól működött végül is, meg a tavaly előtti is ez volt, hogy van ugye ez a Monostorapáti Kapolcs Vigánt-Petendág, sőt ugye azzal el is lehet menni Tapolcáig is, meg Veszprémig is, tehát hogyha valaki csak ott tudott szállást találni, az tök oké, mert hajnalban is vissza tud majd jutni oda. És ugye ahogy átsétál ezen a nagyon forgalmas Jókai utcán Kapolcson belül, akkor ott a Kenderkert után tudsz felszállni a Dörögdi buszra, így nem szorul be egyik busz sem oda. Most már igazából abszolút nem lehet autóval átmenni azon a részen szinte, úgyhogy azt visszaadtuk az embereknek, ahogy így látjátok itt a rakpartot is.
1: És annak a rétegnek, akik, ugye van egy ilyen természetes összenövés a Dörögdi és a Petendi közösségnek, aki eddig nagyon aktívan használta az átjáróbuszt, nekik hiányzik. Nekik bármiféle megoldáson gondolkodtok, hogy közvetlenül az egyikből a másikba át lehessen majd jutni valamelyik évbe, vagy nincsenek ilyen tervek?
4: Az az igazság, hogy sokan azért ebből a társaságból is így pár napig így közlekedve, utána rájöttek, hogy gyorsabb volt, mint hogy ugye három embert majdnem elütve megpróbál a tömegen valahogy átpréselődni a busz gyökkettőben, és az az igazság, így nem kell leállítani egyébként a forgalmat, sem nem alakulnak ki dugók, úgyhogy viszonylag gyorsabb is lett ez. Ezt ugye az applikáción keresztül is lehet követni, úgyhogy azért ezek mind a két járatvonalunk, ugye gyakorlatilag van egy Csigabusz saját közlekedési társaságunk a 10 napra, ez egyébként ilyen 10 perces járatsűrűsége, azért elég jól egyébként össze érezti a két szélső települést, Alján Dörögd és Vigán Petendet.
1: És lesz idén is dalos könyve Csigabuszra, amit lehet
4: így
1: énekelni?
4: Így van. Egyébként bevallom, én is csigabuszozok, úgyhogy a legtöbbször én is a csigabuszt használom, elteszem a passzomat, és szépen hallgatom, hogy kinek mi tetszett, mi nem tetszett, és őszintén Zolnak az a sztoria, hogy nem akarok a bezeg a mi időnkbe, azért a börtön ablakából legalább egy, nem tudom, 4 verszakig tudta az ember, de hát itt a másodiknál elakadtak az emberek, úgyhogy ezért is lett körberagasztva egyébként dalszövegekkel a busz. Nyilván lehet mást is énekelni, de hogy legalább segítünk eljutni legalább az második verszakig a társaságnak.
1: És én emlékszem, hogy volt egyszer olyan, hogy az egyik buszsofőr kirakott egy JBL-t, és bárki, aki felszállt a buszra, szabadon rácsatlakozhatott, és akkor az emberek rakták be a telefonjukról folyamatosan a zenéket.
4: Na tessék, én például erről a csodáról lemaradtam, úgyhogy
1: fantasztikus év volt.
4: Nézd, igazából maguk a sofőrök is egyébként innen-onnan, amonnan tartanak velünk. Valaki túl gyorsan megy, valaki minden stopposnál megáll, valaki azt érzi egy teljes esítménynek, hogyha azt a kört inkább 20-szor megteszi a 10 belőtt kör helyett, tehát hogy itt mindenki egyéniség kiélheti magát a csigabusz vezetése közben is, úgyhogy így zenét is lehet választani.
3: Szuper, és így az első vagy visszatérő völgyezőknek, én egyébként 13 éve voltam utoljára, és most idén vissza fogok hozzátok térni, ugye a közlekedés engem is nagyon érdekelt, a szállás a másik, hogy erre milyen lehetőségeink vannak, és te mit ajánlanál, hogy hol szálljak meg?
4: Hát nézd, több kemping is van, völgykemping, ferdekemping, ezeket akár a jeggyel együtt meg tudod venni, de egy csomó családi kemping van, sőt, hogyha a szálláskukacművészetekvölgye.hu-ra ír az ember, akkor Rita kolléganőnk, aki egyébként Monostorapátiban él, ő gyakorlatilag minden szállásra elment a környéken, úgyhogy ha nagyon így körülírod, hogy mikor, hol, milyen típusú, akkor akár olyan szerencsében is részt vehetsz, hogy egy családhoz költözöl be, és egyébként így akkor így testközelben megérzed, vagy meg át tudod beszélni, hogy milyen lakni azon a 3 településen, sőt, néha egyébként akár reggelit is kaphatsz. Szerintem ez egy iszonyatosan jó szociokulturális élmény, úgyhogy nem szabad kihagyni. Nyilván a pozitívumaival, negatívumaival, szóval akik elszokott attól, hogy esetleg megdorgálják, hogy éjszaka túl későn ért haza, annak nem biztos, hogy minden esetben pozitív az élmény, de egyébként meg a helyiek is iszonyatosan várják, hogy amúgy kontaktáljanak minél több emberrel. Nagyon büszkék arra, hogy a Bagosi Brothers vagy a Kispel és a Borzot lép fel a kertjükben. Szóval azért ennek van számukra egy menőségi faktora.
3: Hát igen, és szerencsém volt, mert egyébként így szálltam meg, amikor ott voltam a művészetek hölgyén, úgyhogy arra is kíváncsi voltam, hogy ez mennyire van még így, mert ugye akkor azért még jóval kisebb volt a mostanihoz képest a fesztivál.
1: Én akkor szerintem térjünk rá egy picit a headlinerekre is, hogy mesélj arról, hogy aki program miatt jönne, ő mit lát az, ami nagy vagy különleges vagy új most?
4: nagyon vicces. Én nagyon szeretném, hogyha mindenki a program miatt jön. Egyébként így is nagyon sokan úgy tartanak velünk, főleg környékbeliek, hogy mondjuk a kézműves vására jönnek. Idén is 210 kézműves, több mint 70 vendéglátós tart velünk, és őket ugye be lehet így sétálni, akár mint itt a rakparton. De azért én szeretném jelezni, hogy 4200 program van, szóval érdemes amiatt is. Természetesen vannak képzőművészeti kiállítások, vagy akkor a panoráma színpadon, például José González is fellép, aki neve ellenére svéd. Ezt ugye mindenkinél próbálunk betenni országkódokat, és ez meglepte a csapatot. Visszatér a Kispál és a Borz, sőt a mi időnk, a mi csapatunk ideje alatt először lép föl igazából, az én egyik kedvenc zenekarom, a másik kedvencem a Queen Bee is 35 éves, mint a Művészetek Völgye Fesztivál, lesz Betonhofi vagy Koli live band, de egyébként utolsó nap egy Jude Law koncert is befigyel, sőt, amellett, hogy vannak a panoráma színpados, és akkor 30Y, Elefánt, Bohemian Betyárz, napi ugye két nagy koncert van ott. Van a lőterünk, ahol az egyel fiatalabbakat célzó, legalábbis elvileg ez a célcsoport belővésünk.
1: Azt a Jándörögdön, ugye? Azt a körülbelül 1000 fős, ha jól tudom.
4: Hát
1: ez
4: egy 2000 fős, és Sisi, Lenke, ilyenek lépnek föl ott. Sőt, egyébként van egy vicces, mert nem csak úgy tudsz bejutni a lőtér programjába, hogy egy újonnan alakuló, hanem egy olyan régi zenekar vagy, aminek újra van hype-ja, ilyen például a KFT 45. jubileumi koncertje, aminek most így van egy ilyen, tökre kíváncsi vagyok, valószínűleg több tini lesz a közönségben.
1: Ez mint... most már a Lárendes nélküli, ugye?
4: Igen,
1: Lárendes után vagyunk.
4: És akkor van ugye egy szirdütó kertünk, ott van egy ilyen nagy ülős aréna, ott van Zorán, Konz Zsuzsa koncert, Geszti Budapest Bár, de ott van Dudai társulatos, ilyen best of program, vagy a Feledi projektnek Kulka Jánossal egy cseresznyés kertje, vagy egy operát is megtekinthetünk, hogyha kimaradt volna ebben az évben, akkor itt kipipálhatjuk ezt a műfajt is. Egyébként délutánonként ott meg egyébként kísérletezhetünk azzal, hogy mi milyen új cirkuszosok lennénk, zsonglőrködhetünk, akrojógázhatunk, levegő akrobatikázhatunk, úgyhogy szombaton van az ILZÉ új cirkuszi produkció, ki tudja hányan fognak akkor ott meg a közönségből beszélni a produkcióba, mert addigra kitanulják a levegő akrobatikát.
1: Most jól emlékszem, hogy a Cirque du Soleil-től eltűnt a cirkusz sátor, vagy hogy ez már nem úgy működik,
4: igen,
1: ugye?
4: Mert, igen, maga a sátor két dolog miatt is eltűnt, ugye mindannyian érzékeljük mindenhol, hogy sokkal melegebb van. Tehát a cirkuszi sátrat egyre kevésbé tudtuk kihasználni. Tehát gyakorlatilag az a funkció, ami miatt kitaláltuk, hogy jaj, de jó lesz, hogy akkor napközben lehet ott próbálni, és akkor kora este, úgyhogy még nincsen sötét, vagyis még a panoráma színpados koncert nem kezdődött el, majd ott lesz a fellépés. Na hát, próbálni már csak éjjel lehet benne. Nappal már gyakorlatilag csak egy ilyen palackkal együtt tudsz 5 percre bemenni, és leginkább előadást tartani benne ugyanúgy este 9-10 körül, sőt lehet, hogy 10 körül, mint hogy 9-kor, amikor sötét van, mert annyira bemelegszik. Emellett ugye oda csak egy ilyen 350 ember fért be, úgyhogy volt olyan, hogy a reszirkel társulatra többszöri próbálkozása nem fértek be, stb. És akkor osztottunk, szoroztunk, hogyha így is, úgy is csak éjszaka tudsz próbálni, és este 9-10 után előadást kezdeni, akkor inkább sátor nélkül megyünk neki a produkciónak.
3: És itt több zenekar is elhangzott, és biztos vagyok benne, hogy vannak köztük első völgyezők. Van kedvenc, akit nagyon vársz, vagy vártok?
4: Hát én a Kispál és a Borzt várom.
3: Lényegében az is egy visszatérő első, úgyhogy elfogadjuk.
4: De egyébként, amit nagyon várok, sőt, ma, hogy is mondjam, nyomdafestéket nem tűrő, lelkendező, aláfestő szavakkal beszéltem a Danubia zenekarosokkal, mert iszonyatosan jó lett a World Symphonic 35-ös koncertünk, ahol Szendrői Csabi választott 3-4 számot, Koli, Betonhofi, Szena, tehát olyan emberek, akik még nem szimfonikoztak, és nekik csináltunk a kedvenc számaikból a Danubia zenekarral egy szimfonikot, és egymás után jönnek, és hát teljesen úgy hívtak föl a zenészek, hogy ez iszonyatos, ez egy rock koncert lesz, iszonyatosan jó lesz. És
1: akkor ez egy olyan produkció, amit maguk a zenészek is föllépnek rajta, akiknek a dalaiból készítettétek, igen. És akkor ez egy mint a szimfonikus Metallica, vagy nem
4: így
1: tudom.
4: Így van, csak itt ugye több főhős fog a Danubia zenekar elé lépni, sőt a Danubia zenekar, tehát a főhősöknek is új lesz a szituáció, hiszen nem voltak szimfonikus feldolgozásaik, sőt, bevallom, a Danubia zenekar tagjai pedig könnyű zenészek ki is avanzsálnak, úgyhogy itt mindenki újat próbál ki, és állítólag iszonyatosan jó a vibe-ja.
1: Ez mikor lesz és hol?
4: Ez a Cirque du Tokerben lesz egyébként július 28-án este.
1: Programajánlót hallottatok.
4: Ja igen, és termék megjelenítést tartalmazott a műsorunk, de itt tényleg minden este egyébként, ami még jubileumi program, a klastromot visszahozzuk, ilyen csillezős fényfestéssel.
1: Ilyen már volt egy évben, nem?
4: A 30-on, igen. Igazából ez egy olyan projekt, amik valószínűleg mindig csak ilyen jubileumokra fogunk visszahozni, és most is meghirdettük a Fényárdban a klastrom pályázatot, és jelentkeztek Momiról, Kisképzőről, csomó fiatal, azokból is válogattunk, meg jó pár egyébként akár nagy fényfestőfesztivált is csináló nagy kolléga is, akik akár nagyobb épületekkel is próbálkoztak az utóbbi időben, ők is mind csináltak ilyen kis etűdöket, úgyhogy 9-kor, 10-kor, 11-kor meg fogjuk ezeket a blokkokat ismételni, és a fiatalokat pedig zsűrizzük is együtt a közönséggel, és a végén kihirdetjük, hogy ki mely pénznyereményt kapja.
1: Nagyon szuper. Ha már a klastromról beszélünk, ez egy végtelen spirituális hely valójában. Tehát, hogy az azért sokakat, akiket én oda kivittem, vagy kisétáltam, mondták, hogy igen, úgy ereje van ennek a helynek.
4: Hát és nem csak a fényfestés lesz ott innentől kezdve, hanem három meglepetés koncert. Egyébként, hogyha valaki megnézi, persze meg van hirdetve, van a Hasi Deva Balla Gergőjéknek. Ugye most ez a iszonyatosan izgalmas Hortus Conclusus, és azt mondjuk erre a romra rávetítve, szerintem az egy ilyen hátborzongató élmény lesz, úgyhogy azt is nagyon várom. Felbukkant Temesi Blanka, illetve a Cube-nak is egy külön produkciója.
3: És csak, hogy gondoljunk azokra a hallgatóinkra is, akik nem ismerik annyira a helyszínt, hogy igen, ezt hol találjuk meg. Hát például én kíváncsi leszek.
4: Ez Talján Dörögnek a legszélsőbb pontja kint a mezőn. Hogyha elhagytad a már emlegetett kocsorházat, ahol a világzenei udvaron lehet, hogy pörögtél egyet Paja Beára, akkor utána ott kisétálsz, de egyébként nagyon sok táblát helyezünk ki, sőt, bevallom nektek, hogyha már most elautóznál Kapolcs fele, már látnád egyébként, hogy merre van a klastrom, mert elkezdtük kihelyezni a táblákat. Ez egy masszív, nagyon sok önkéntest mozgató közösségi élmény, meg egy közösségi szervezés, úgyhogy ilyen apránként már építjük is.
1: Ugye ez egy 13. századi kolostor és templomnak a romja, és valahol a 19. században szedték úgy szét ezt a templomot, hogy a kövei belekerültek dörögt házaiba. És hogy akárhol sétálsz Görögbön, hogyha van ilyen régebbi házakat látsz, akkor abban benne vannak tulajdonképpen a kolostornak a romjai.
3: Köszönöm.
4: Hát igen, és egy nagyon szép spirituális hely, és azért is jó bevonni a programba, mert különben a közönség vonja bele magát, tehát tavaly megjátszotta egy látogató, és itt kitérnék arra, hogy szeretnénk a vadkempingezésről lebeszélni a srácokat, mert ugye bármennyire is viccesnek tűnik, de ugye egy csomószor a szemét, meg ezzel vele járó dolgokat viszont ott hagyják. És hát így sikerült a klastromba beleüktögetni szögeket, és akkor egy ilyen kis ponyvát kifeszíteni. Tehát, hogy újra értelmezte a romot, kialakított magának egyébként egy jó kis lakóhelyet, de tehát, hogy próbáljuk meg arra gondolni, hogy egyébként itt kb. 1000 valamennyi ember él ezen a három településen. Így is iszonyatosan nagy szerencse, hogy 10 napra hagyják, hogy beköltözzünk az életükbe. Úgyhogy próbáljunk meg úgy közlekedni, hogy utána azért úgy adjuk vissza nekik, ahol mi is szívesen laknánk.
3: Na, igen, ez érdekel engem még.
1: Én igen, ha már, tehát ezt végigviszem ezt a kérdést, aztán okay. Átadom neked, de hogy ha már itt a tulajdonképpen a környék spirituális dolgairól beszélünk, vagy vannak ez a Malom-sziget, a Pataklen, Kapolcson, hogy ugye vannak itt gondolom olyan produkciók is, amik a völgynek a lelkét őrzik. Hogy én nekem az a kérdésem, hogy te szerinted hol érezzük, te miben érzed a művészetek, vagy a lelkét, ezt a kis titkos meleg zugot, vagy ezt az érzést, ami köré ez az egész völgyérzés épül, ezt hol találjuk?
4: Én szerintem mindenben megtalálod. Tehát, hogy gyakorlatilag az, hogy itt ez inkább ilyen fél improvizatív, nagyon sok minden, nagyon sok dolog közösségi, részvételi, vagy például az említett Patakpart, ott is egyébként most azt csináltuk, hogy csak egyik oldalon vannak az árusok, másik oldalon meg belelógathatod a lábadat a patakba. Viszont ugye az, hogy jubileumról beszélünk, Márta Istvánéknek is van a fazekas műhelynél egy ilyen retro völgy, csomó régi arcot lehívtak, és Márta István, Tóth G. Péter és Nasszály Gyuri moderálásával szerintem egy csomó vicces sztorit felidéznek, illetve teljesen exkluzív módon az ősök, vagy ősportában, ami maga Márta Istvánnak a saját háza, lesz egy pár előadás, a Támad a széllemezt is egyébként itt vették föl, sőt Cseh Tamás is abban a házban vett föl egy lemezt, és az Bereményi Cseh Tamás fiával együtt most ott el fogja játszani, meg elmeséli a
1: körülményét. Andrisek viszik ezt az ünlemezt.
4: Hát mi, meg a nyilván ugye ezek olyan visszaemlékező pontok, például a Galkóra is emlékezünk egy sörgyári kapricsóval, Ballag Janikóra régi nagy programigazgatójára a völgynek, úgyhogy csomó kis kiállítás is nyílik a falumalomnál egyébként a régi műsorfüzetekből. Ugye ez a csiga motívum, nagyon érdekes, ugye ez a csiga motívum, amit akár most is ugye a logóban láttok, ezt ugye 60-i Csaba rajzol.

0: Végéből indul el a busz azzal, hogy menjünk az önismereti diszkóba, és akkor most majd a tilos partiba is.
1: Szuper, jól hangzik. Azt hiszem, hogy én még kérdezném azt, hogy milyen érzésre száll, tehát, hogy ha elmegy a közönség, akkor szerinted milyen érzéssel megy haza, hogyha úgy sikerül a művészetek völgye, hogy ahogy ezt ti képzelitek, akkor milyen érzést visz haza az a kilátogató nálatok?
0: Hát nézd, igazából szerintem ez egy iszonyatosan menő hely, egy olyan hely, ahol összetalálkozol egy csomó olyan emberrel, akit egyébként lehet, hogy már rég láttál. Nagyon sok hasonszőrű embert vonz be a program, és ahogy bevonzuk őket, lehet, hogy a Kenderkertben tényleg a tábortűznél leül egy Soproni és Békés Csaba, és két mondat után egyébként lesz közös témájuk. Csak azért, és akkor a növekedésre visszatérve, csak azért nem teszünk be egy plusz zenekart, vagy plusz valami olyan kontentet, ami teljesen más közönséget hoz, hogy hú, de jó, akkor pont mit tudom én, plusz ezt a teljesen random, számunkra random 1000 embert is be tudjuk hívni, hanem ilyen hagymahéjszerűen próbálunk úgy növekedni, hogy a meglévő közönség tulajdonságaiból még megpróbáljuk azokat behívni, akik ugyanezekkel rendelkeznek, úgyhogy a közönség magát a közönséget is kiemeli, mint egy pozitív elem. Csomó emberhez kapcsolódhatsz, és tényleg ez nem egy olyan fesztivál, hova elmész, és akkor igazából csak annyit csináltál magaddal, hogy most akkor tömegben érezheted egyedül magadat, hanem tuti, hogy a sok workshop és együtténeklés a csigabuszon, cili néni kocsmázás és egyéb élmény után, lehet, hogy egyébként ott fogsz sörözni a kedvenc előadóddal, aki nemrég lépett föl, mert ugye nálunk nem VIP-k, meg nagy backstage táborok vannak, amiből a fellépőt egyszer látod a színpadon és soha többet, hanem leginkább a fellépők is átavanzsálnak egyébként látogatókká, és lehet, hogy ott kanasztázol utána a Pollár Clemenccel valahol.
2: Meg hogyha jól gondolom, akkor itt nem csak a látogatókkal, hanem a látogatók a helyiekkel is tudnak kapcsolódni.
0: Abszolút.
2: És azért lényegében szimbiózussal él a fesztivál a helyiekkel, ezzel a három településsel, amit kicsit nekem amúgy nehéz elgondolni, hogy miközben van ez az organikus növekedés, amit nagyon szépen leírtál, hogy ez senkinél nem veri ki a biztosítékot, mindenki nagyon örül neki.
0: Nagyon sokat kommunikálunk a településsel, tehát két havonta vannak falufórumok, nyilván ahogy ősszeleg átbeszéljük azt, hogy mi sikerült kevésbé. Egyébként most ez a vadcamping az, ami a fájó pontja a társaságnak, mert ugye itt nagyon sokszor nem látja...
1: Ezt tulajdonképpen az orkhordáról beszélsz, Kapolcs és Petent között, vagy kik verték?
0: Például őróluk is, sőt, igazából most ahogy toljuk ki, és egyre a Dózsa utcát, ahogy elkezdtük körbe sétálni, és akkor mindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem szabad vadkempingezni. Most már így egy a kis dombon is, tudod, az a gond, hogy utána az megtelik szeméttel, tehát hogy azért sajnos a vadkempingezőink nem ökotudatosan vadkempingeznek, és ez a legfőbb baj. És ugye hát elvileg így próbáljuk őket felszólítani arra, hogy találjanak egy sátorhelyet, tényleg ilyen pár ezer forintos.
1: Ugye ez egy őrületesen nehéz dolog, mert valakinek a sátrát elvinni, amikor nincs benne, az egy ilyen nagyon szürke terület a szervező részéről.
0: Nem, ezt természetesen nem tesszük, sőt, igazából csak felszólítani, figyelmeztetni, cetlit helyezünk ki, most elvileg a települések polgárőrei is egyébként becsatlakoznak ebbe, de egyébként nem csak így lehet a helyiekhez kapcsolódni, csak hogy ne negatív példával kezdjünk, hanem van egy csomó kékabroszos hely, ahol maguk a helyiek főznek. Vigent Petenden kiemelném a Roma udvarban egyébként a szembes, ilyen szembe roma család, csinál iszonyatosan jó cigánykenyeret és lecsót. A Degesz Dani, az pedig egyébként a Vigent Petendi polgármesternek a helye, ahol hamburgert és pizzát süt. Egyébként csodálkozom, hogy csak idén, mert igazából ő azt mondta, hogy már tavasszal megtanulta a margaritát, és kérdeztem, hogy mi történt a tavalyi megnyitásával a kékabroszos helyének, és azt mondta, hogy csak ott állt meg, úgyhogy ezek szerint idén tovább lépett, és több típusú pizzával is egyébként készült, de ő egyébként azt komolyan ott kitanulta, de egyébként vannak autentikusabb ételek.

0: a Sári Janekék a Sári család vendégasztalánál, meg a Kűháznál is egyébként, vagy a Karcsi néni vendéglátós helyén. Igazából ezek az emberek a nagyjából a háztájukból főznek.
1: A szitakötő is működik meg.
0: Abszolút, az meg Talján Dörögdön a szitakötő. Úgyhogy van egy csomó hely, ahol úgy tudsz enni, és egyébként ez most a amúgy évről évre fejlődő fenntarthatósági lépéseinkhez is kapcsolódik, mert idén fogunk először helyben komposztálni, úgyhogy elmondhatom, hogy jövőre a kékabroszos paradicsom az idei szemetedből fog kinőni.
2: Nekem, kiváló. Nekem mondjam, hogy nekem alapból nagyon szimpatikus, hogy nem ilyen street foodos, multis gasztronómiai élménnyel találkozhatunk, hanem azt gondolom, hogy borok tekintetében, desszertek, sütemények tekintetében, minden étel tekintetében is helyi termelőktől. Ez mekkora munkával jár nektek, vagy egyébként beengedtek
0: el? Hát ez nekik egyébként, mert hogy, hiszen ezek tényleg az ő saját családi kertjeik, és oda ültetnek be téged, és rohangálnak be a konyhára, és szolgálnak föl a családi porcelánból gyakorlatilag. Úgyhogy nekik iszonyatosan melós, de látom, hogy nagyon várják, és egyébként már ez is egy tök jó beszélgetés kezdés, amikor elkezditek kifejteni, hogy te egyébként ezt máshogy szoktad főzni, és egyébként ilyen, és tudjátok, amikor őrre mennek emberek a virsli főzés, vagy a rántotta elkészítési portéjai fölött.
2: És csak a tisztánlátás véget, hogy bármilyen helyre ülünk be, akkor biztos, hogy a helyiektől tudunk vásárolni ételt, tehát nem találunk.
0: Úgy van, hogy kék színnel vannak jelölve, illetve idén is van egy gasztrotérképünk, az a honlapon is fent van, és azon látszik, hogy a 72 vagy 73 most már vendéglátóipari hely, az, ha kék színnel van jelölve, akkor az kékabrosz, hogyha nem kék színnel, akkor kitelepülő, fel van sorolva, hogy milyen érzékenységekre tudnak megoldás glutén laktóz társai, meg egy árkategória is, illetve, hogy körülbelül milyen ételek várhatóak ott, úgyhogy határa csillagos ég. Természetesen minket is megszállt a macsalatte, tehát hogy csak, hogy ne
1: tarts. Elképesztő egyébként, hogy már a Mizónak van konkrétan dobozos, amit vehetsz a boltokba. Nagyon megosztja ez a magyar törzsközönséget. Én már egész flémeket láttam fesztiválokon történni a macsalatte és a nem macsalatte partiért között.
2: Én azt gondolom, hogy aki szídja, az is macsalattét iszik a háttérben, amikor nem látjuk.
1: Ti isztok macsalattét?
2: Hát én néha, de én letagadom általában.
0: Én ott egyébként Kapolcson kipróbáltam, engem sajnos nem fogott be, de hogy biztos nagyon öreg vagyok, de hogy egyébként meg egy csomó érdekes dolgot egyébként kitalálnak, de az látszik, hogy azért most, aki még fiatalabb, az egyébként sokkal több különlegességre vágyik, tehát hogy egyszer-egyszer betérnek egy kékabroszosra, de az talán nekünk jelent több nosztalgiát.
1: És ha már helyi beszerzés, akkor például a boroknál figyeltek olyanra, hogy ez mégiscsak ott van egy borvidék közepén, tehát ott a Szentgyörgyhegy, a Badacsony, a Balaton felvidék, hogy onnan érkezzenek inkább a boraitok?
0: Folkman Laci, Fóka Maci borbárjába, például a Kenderkertbe egész különlegességeket kóstolhatsz. Azért ehhez hozzá kell tenni, hogy Laci körbeautózza a környéket, és két palackonként hoz el. Hát a többi 70 vendéglátós nem ennyire mikromanager. Igen, próbáljuk sugalni, és van is egy ilyen boros nagyker, ahol ezeket toljuk előtérbe, de ott ugye mi nem tudunk helyette választani. Tehát ez egy sugalmazott dolog, de nem kötelező csak Balaton felvidéki bort tartani. Egyébként érdekesség, hogy a balatoni körrel is próbáltunk együttműködést kialakítani, de nem tudnák megszervezni a Művészetek Völgye, úgymond hál' Istennek még idősebb közönségének a borfogyasztási mennyiségét.
1: Akkor azt ők még fogyasztanak ezek szerint. Ha már bővülés, én érzem, hogy a Dörögdi program idén nagyon erős lett, és évek óta erősödik, és a távoli jövőbe esetleg tervezitek, hogy ugye itt még volt valamikor több falu is része ennek a régi Művészetek Völgyének, hogy esetleg Apátit újra bevonni, vagy Öcsöt, vagy Pulát az egészbe?
0: Nézd, bármi megtörténhet, mi most 15 éve csináljuk ezzel a csapattal. Egyelőre Vigán Petenden még azért van hova terjeszkedni. Ugye az nagyon fontos nálunk, hogy ne szóljanak össze a helyszínek, tehát ne három zenét hallgass egyszerre, és ez még Vigán Petenden még abszolút jelentheti azt, hogy akár 3-4 udvarnyi helyünk is van. Aztán majd meglátjuk, ugye ott a Vigán Petend legszélén van pont emiatt hobó, mert ő meg semmivel nem szeretne összeszólni, illetve őt nem zavarja, hogyha őt hallgatják a többiek, de ő nem szeretne semmi mást hallgatni.
1: Felveszi még mindig a stopposokat? Régen felvette.
0: Felveszi a stopposokat, és dörmög egyet nekik. Egyébként iszonyatosan nagy karakter, meg ha belegondolsz, minden nap lenyob egy kétórás hobológia beszélgetés, monológot, plusz még egy-egy koncertet is. Most ezt a kettőt össze is rakta, és nem is nagyon hagyott magának pihenőidőt, tehát minden nap 5:30-tól 10-ig lehet őt színpadon látni, 10 napon keresztül.
1: És ezek az ilyen furcsa dolgok, amik történnek, mondjuk, hogy van ez a régi busz, a Sziszinek a busza, amivel ő megy körbe-körbe, és csak
0: abszolút,
1: úgy spontán...
0: Abszolút, én úgy tudom, hogy ott lesz. Őt például nem szerveztük. Tehát ugye ez az, amit meséltem, hogy nagyon sok elem a közönségtől magától jön. Vannak olyan plusz jogák, tehát bár tényleg már nem értem, hogyha van kb. 2000-nyi workshop jóga és társai, de itt még mindig találnak fogást rajtunk, és szeretnének plusz foglalkozást, akkor, hogy ezek is úgy nőnek ki, hogy nem tudom, például lesz idén hangfürdő. Ezek így van, hogy ránk ír valaki, hogy jaj, de jó, voltam idén a völgyben, szerintem hiányzik a hangfürdő séta. Do it.
2: Meg is kaptuk.
1: Én még tudok kérdezni, Gergő, ha nincs egy kérdésed.
2: De még lesz azért, de jó, akkor... Jó, kérdezek most, én az előbb volt szó itt arról, hogy a kékabroszos helyek talán inkább nekünk szólnak. Mégis én azt látom egyébként, hogy nagyon sok 20 éves is megjelenik a Művészetek Völgyén, és nagyon várják ezt. Miközben nyilván azért van egy, hát biztos vannak olyan törzs közönségeitek, akik már lassan 30 éve járnak le a fesztiválra, vagy adott esetben még gyerekként elvitték őket, most meg már ott dolgozik, vagy ott van folyamatosan, hogy... Közben mégis megjelenik az Z-generáció, hogy ez nem okoz egyébként semmilyen feszültséget, akár zenei programok terén.
0: Nézd, mi azt szoktuk mondani a völgyben, mi leképezzük a társadalmat. Gondolom, ha sétálsz az utcán, benned sincs feszültség, hogy látsz tőled idősebb, meg fiatalabb arcokat. Bár az tény, hogy egyre jobban megjegyzi a stábunk, hogy idén valahogy túl sok volt a fiatal. Mondom, gyerekek, lehet, hogy mi is öregszünk, tehát lehet, hogy egyszerűen arányaiban több a fiatal, ez azért jelent valamit. Azt látom, hogy ugye a Covid alatt mi voltunk az egyetlen fesztivál 21-ben, ami teljes egészében meg tudta tartani magát. Hát abban az évben úgy eresztettem el a csapatot, mondom, gyerekek, én ilyen piaci körülményeket nektek többet nem tudok teremteni. Itt ezek az emberek vagy megszeretik ezt, mert most nincs hova menniük, vagy fellélegeznek, hogy jövőre rengeteg másik fesztivált választhatnak helyettünk, de úgy néz ki, hogy megtetszett nekik, és ilyen hólabdaszerűen mindenki hozza a barátait, és valóban egyre fiatalabb. Tudunk olyan Facebook csoportokról, hogy teljes gimik lejönnek, meg más felületes csoportokra.
1: Ugye kinyit... most már felkészülnek az alfák, tehát az Z-generációs barátaim azok teljes frázba vannak már néha, hogy kik ezek a fiatalok, ezek nagyon furák.
0: Hát igen, de hogy közben meg mindenkinek megvan a saját korszaka, és én tényleg azt szeretem, hogy közben meg lehet, hogy egy 70 éves néni is tök jól megtalálja azt a programcsomagot, elmegy egy színház színpadra, egy Orlai produkcióra, meg egy komoly zenére, beül a Konz Zsuzsára, és ő is egy tök szuper fesztivál élményt kap, és a Z-generációsok is az éppen számukra menő produkciók mellett, sőt lehet, hogy még egy néptáncot is betanulnak a hagyományok.
2: Igen. Én ezt láttam, hogy a zenei program nagyon ügyesen van szelektálva, hogy szól a fiataloknak is, szól az időseknek is, de hogy valahogy mind a két oldalról az, amire a másik fél is beülhet, ami egy tök jó kapcsolódási pont is.
0: Kapcsolódási, meg azért nyilván biztos azért, mert én is öregszem, tehát nekem azért úgy furcsa az, hogyha nagyon csak a 20 éveseknek mondjuk azt, hogy ő nekik való a fesztiválozás. Igazából szerintem mindenkinek való, és lehet közösen is élményeket szerezni. Egy csomó család jön hozzánk, szétválnak egy kicsit, összetalálkoznak, társasoznak egyet, e-bike-oznak, túráznak egyet közösen.
1: Akkor ez
0: is
1: a csiga, ami ott van a logóban, az az életélmény megtalálható még a völgyben, mert azért itt nagyon gyors dolgokról beszélünk, nyilván ez a korunknak is egy elvárása, hogy amikor itt beszélünk róla, akkor gyorsnak kell történni, de ott akkor
0: megvan. Ó,
1: nem,
0: hát itt mindenki lelassul, sőt, igazából az az érdekes, van egy ilyen furcsaság, ugye van ez a 100 oldalas műsorfüzet. Kezdő fesztiváligazgatóként én ott így 13 körül azt gondoltam, hogy jó, hát ezt így akkor még gondolom 2-3 évet szerkezgetjük, és hát ugye akkor jött ki az applikáció, nyilván mindenki csak azt használja. Hát így évről évre talán 1%-nyival nő a felhasználása a műsorfüzethez képest, most tartunk 16% is akár használja az applikációt, és rájöttem, hogy azért, mert igazából ide mindenki digitális detoxolni jön, és ez a kettő nyilván nem jön össze, hogy most akkor azt akarom, hogy ő applikációt. Nem, hát az, arra nyilván egy kicsit így megorrolok, de hogy kitépik a koncertbontást, és csak azt teszik el.
1: Igen, az szokott lenni, amit mindenki mutat a másiknak.
0: Hát ki mit csinál, mert ugye közben meg azok a kis barátnőim, akik gyömözkölték a koncertbontást, én most kérdezik, hogy hol vannak a gyerekprogramok, mondom, ha-ha, te is eljutottál ide, lapoz csak a végébe, ott van a gyermekvölgy, és ott van az összes időrendben kiszedett gyerekprogram, és akkor mindenki, hú, de praktikus. És tudjátok, egyébként ennek ilyen személyes élmény a háttere, elkezdtem anyukámnak összeírni, hogy a kislányomat mivel szórakoztassa, amíg én fesztiváligazgatóskodok, és rájöttem, hogy ja, egyébként lehet, hogy ez másoknak is hasznos lehet, úgyhogy nagyon érdekes látni, hogy a koncertbontásos hívből hogyan mennek át a gyermekvölgyes részbe egyes ismerőseim.
2: Meg nekem még azt teszem, hogy annyira nyitott a fesztivál hangulata, hogy azok a fiatalok, akik a zenei programra jönnek, csomó olyan workshopra vagy edukációs előadásra el tudnak menni, ami más fesztiválokon annyira nem jellemző.
0: Csomó beszélgetés van, nagyon sok szervezet mutatkozik be, nagyon sok zöld szervezet egyébként kihasználja azt, hogy ott vannak ilyen híresebb művészek, és akkor lehet, hogy meg tudjuk megzolítani, hogy mi az a két dolog, amit ő fenntarthatóságból csinál, és már is azt látjuk, hogy egyébként nem feltétlenül csak a 100%-ban öko emberek vagyunk és zéró vésztesek, az elfogadott, itt lehet kicsiben is kezdeni, mi egy picit ezt a megközelítést szeretjük, sőt erre is volt egy ilyen vicces program a Hagyományok Házában, hoznak a Kárpát-medencéből mesélni öreg néniket, idős néniket, bácsikat, tehát kézzeled, legtöbben olyanok, akik le is maradtak erről a nem fenntarthatóan élésről, mert mondjuk egy olyan szegény településről jönnek, hogy igazából hírből láttak műanyagzacskót, és háztáiból étkeztek, és ha belegondoltok, most ugye vannak a újra megfejtő városiak, a szütyőzés például, hát nagymamámnak is először ugye, nem tudom, abrosz volt, aztán függöny, vagy függöny abrosz, és utána lett belőle szütyő, és minden tényleg a tésztától kezdve a pogácsa szaggatón át szütyőben tartották. Tehát erről lehet értelmesen egyébként beszélgetni olyan emberektől, akik így élnek, és nem eltartott kisújjal lebomló pohárból inni a matcha lattét, és csak azt tekinteni lebomló. És
1: akkor egyfajta oktatási és társadalomnevelési funkciót is ellátok.
0: Igen, de nem ezzel a felpofozzuk, és bűnös vagy, és most már elrontottad.
2: Nem, hát ilyen,
1: hívhatjuk ilyen, akár értéknek is.
2: Értékteremtésnek, igen.
1: Ha már ilyen nagy szavak, akkor én mindenképpen kérdeznék, hogy ugye ez egy elég különleges nyár lesz most itt a Magyarország történetében, mert hogy egy végtelen eufória és felszabadulás érzés van az országban. Gondolom az, hogy itt most egy ekkora politikai változás történik, ez számotokra sem közömbös. Nem tudom, mennyire fogtátok föl, miben lesz más, volt-e olyan nyomás, ami alól ti is most felszabadultan érzitek magatokat, mit vártok a jövőtől így, hogy
0: egyébként
1: jön ez az óriási változás?
0: Képzeljétek el, ugye az az érdekes, hogy ugye mi amúgy se voltunk milyen nagyon támogatott fesztivál, viszont mi ki tudtuk a közösségünkkel azt építeni, hogy ők finanszíroznak minket, innentől kezd egy ilyen crowdfunding szexi szóval, de emiatt nyilván nálunk mindig is lesz alternatív színház, és eddig is volt, de igenis lesz kosárfonás is, nekem az is tetszik. Tehát én szeretném az egész spektrumot megmutatni, és akkor abból lehet választani a közönség számára. Iszonyatosan nagy eufória van, én azt látom, hogy mindenki megfejt, és nagyon gondolkodik. Egyébként lehet majd itt Nagy Ervinnel is beszélgetni az új kultúrpolitikáról, vagy Magyar Mártonnal a Kontrolltól, ugyancsak
1: egyébként. Rég voltak politikusok fesztiválokon, nem? És idén, mintha egyszer csak újra szexi lenni, politikusnak lenni.
0: Hát igen, meg párbeszédek, bár egyébként a művészetek völgyében sokszor volt olyan, hogyha volt is megjelenés, akkor mind a két oldalról. Tehát mi voltunk az az utolsó mencsvár, ahol szóba álltak egyébként egymással emberek, és volt akár a Liget projektről beszélgetés fővárosi, meg akkori kormányzati részvétellel. Tehát hogyha mi ilyenben részt vettünk, akkor mindig szerettük ezt kiegyensúlyozottan. Nyilván most egy picit egyoldalúbb, azért mert mindenki arra kíváncsi, hogy na és mi hogyan tovább, mik a tervek, úgyhogy ezekről beszélgetünk, de alapvetően mi mindig is erre a kiegyensúlyozottságra, meg a párbeszédnek való teretadásra álltunk rá. Ugye egyébként a Bánkító is egy picit ilyen, ugye az is a Völgyes csapattal összeszűrte most a levet. Úgyhogy
1: igen,
0: a
1: ezt hallottuk, hogy ez most megjelenik valamilyen formában?
0: Igen, a Gástya Árokban, és tudjátok, akik ilyen nagyon bánkitavas zenekarok, a Galaxisok meg társa is lépnek föl. Na és ott lesznek ilyen közéleti beszélgetések egyébként, úgyhogy régi bánkitavas szervezőkkel is. El lehet kezdeni lamentálni, mert mi azért szeretnénk jövőre nekifutni újra a Bánkitónak a Bánkitó eredeti helyszínén, de közben lehet, hogy meg kell rágni, hogy elhaladt az élet. Lehet, hogy jobban szeretnek az emberek a rappartra kijönni. Na mindegy, hogy elkezdünk közösen erről beszélgetni, úgyhogy nagyon sok Bánkitón megszokott civil szervezet is velünk tartott, kitelepülnek oda, aztán együtt megrágjuk, és tényleg szeretnénk mindenkit meginvitálni, hogy gyertek beszélgetni egyébként arról, hogy változtak-e a szokások, meg milyen is lenne a mi 27-es bánkitavunk.
1: Beszéljünk a jövőről is akkor, hogyha már 27, hogyha teljesen nem lennének korlátok, csak a te víziód lenne, nem kellene minden anyagilag átgondolni, mindent átverni egy fesztivál logikán, akkor merre vinnéd, vagy mi az, ami szerinted hiányzik be, mi az az őrültség, amit te megvalósítanál a művészetek völgyében, ha nem lennének korlátok?
0: Az az igazság, hogy nagyon sok örültséget meg szoktunk valósítani. Én már előre várom, és ugye ez az, amit nem tudunk vezényelni, mert ugye nagyon sok mindent az a 15 ember, aki egész évben dolgozik, szerkeszt, de pont amiatt azért olyan különleges, mert a Kaláka Versudvart a Kaláka szerkeszti, a Pocketet a Hasiék, Harcsa Veronika udvart Veronika, Momentán társulat udvarát a Momentán. Nem tudom, ki fog megkeresni minket most nyáron.
1: Te mi az, amit csinálnál?
0: Finyó, én azt szeretem, én azt élvezem, hogy minél többen, tehát én azt szeretném, hogy jöjjenek be még esetleg új műfajok, találjanak meg minket új művészcsoportok, települjenek ki, és éljük meg ezt az egészet közösen. Tehát, hogy olyan őrült gondolatom nincsen, pont amiatt, amit említettem, hogy amit egyébként szeretnénk, nagyjából megvalósítunk. Nagyon kevésszer kell azt mondani, hogy jó, akkor ezt elnapoljuk jövőre. Tehát valahogy beleszuszakoljuk, meggyőzzük az embereket, hogy akkor erre is akarjanak jegyet venni, és akkor meg tudjuk valósítani. És egyébként egész évben nagyon sokat kommunikálunk a közönségünkkel, sőt idén évközben is lehetett nyerni ilyen régi retrobuszokon való buszozási lehetőséget, akár a Cimbali Benddel, vagy a Hűvössel együtt, és akkor lehetett völgyemlékeket idézni. Szóval én szeretem azt a pár külföldi különlegességet, amit egyébként a nagykövetségekkel vagy a kulturális intézetekkel együtt valósítunk meg. Tehát külföldiből sem vágyok arra, hogy a nem tudom, 30 éve népszerű bandának még a két élő tagját felé, tehát hogy ilyen vágyaink nincsenek, illetve ez nem az a mainstream fesztivál, hogy valami hú de álistás nagy sztár ne tudna eljönni.
1: Tehát te nyitnád tovább Magyarországra mindenki számára ezt a dolgot. Olyan érzésem van egy kicsit, hogy a művészetek völgyében minden belefér.
0: Igen, ez egy, hát minden, amíg egymással szépen és kedvesen és nyitottan bánunk, és ez egy ilyen alkotótábor, közösségépítő akció is valahol. Tehát ez nem egy ilyen klasszikus értelembe vett fesztivál, ahol te most akkor egy produkciót megnézel, és aztán megalszol valahol. Innentől kezdve nyilván azt is figyelgetjük, hogy mik az új trendek, ki tudja, lehet, hogy lesz valami új táncőrület, vagy nem tudom. Én nem tudom ezen a ponton megmondani, de bárkit beveszünk szívesen, aki jön felénk, és illeszkedik a csapathoz. Egyébként például most az ökumené miatt, megérkeztek hozzánk a katolikus fiatalok is, a jezsuita koliból, amúgy, mert hogy egyébként ők sérelmezték, hogy szerintük itt vannak az evangélikusok, itt vannak a reformátusok. Egyébként csak úgy mondom, hogy Szőke András amúgy tartott katolikus programot, de ők szerettek volna a katolikus fiatalok.
1: Mi van egyébként Szőke Andrással? Róla Szőke... nagyon rég hallottam.
0: Hát az Ősök házába kérlek szépen minden nap megnézheted és beszélgethetsz vele az osztályfőnöki óra keretein belül, meg fűszereket, gyógynövényeket mutogat, meghívta Sopron Kövesdet, meg rengeteg embert magához, de már egyébként kaotikusan átláthatatlan szerintem az Ősök háza programja önmaga, ahol ő házigazdaként ott van végig, és iszonyatosan élvezi az egészet, úgyhogy szerintem na hozzá...
1: Óriási reneszánsza van akkor ezek szerint.
0: Abszolút, tehát hogy ott így itt mindenki így hozzáadja a karakterét, és akkor hangulatot függően abba csatlakozol bele, amihez éppen kedved van.
1: Tök jó, és akkor lehet, hogy idén dörögdön se lesz ez az érzés, hogy olyan kihalt a falu, amikor nem valami program
0: hát
1: van.
0: Hát már tavaly is azért eléggé tele volt.
1: Éjszaka azért nagyon üres volt, tehát hogy...
0: Annak azért valaki körülnek, mert nagyon sok látogató ott talál szállást, kőszállást, nagyon sok gyerekes száll meg Dörögdön. Egyébként apropó gyerekesek, nekik emiatt csinálunk a Világzenei udvarban gyerekmegőrzőt is a Varázshangok játszóházzal, meg több gyerekszínházat hoztunk meg gyerekprogramot, úgyhogy... Nyilván valaki ennek örül, valaki amannak örül. Most Vigán Petentre koncentrálunk, hogy ott is ne csak, egyébként a Papagéno klasszikon kiemelném, külföldi komoly zenei együttesek vannak itt a finnektől kezdve a spanyol barokk kóruson, a holland duón.
1: Ez ott fönn a dombon, ugye?
0: Így van, de nem csak ez van, hanem ugye az említett Petendi pajta, a Szirdütókert, a Pocket udvar, a Roma udvarban pedig egyébként táncházak is vannak, így éjszakába nyúlóan, nem csak roma identitás workshopok, meg egy csomó civil szervezet. Hobó bezárja kapuit 10-ig, de mint említettem, 5:30-tól 10-ig tudsz hobóval tartani, és hát a Kaláka versudvar az pedig szerintem tényleg egyszerűen annyira csodás, hogy rengetegen nőttünk fel a Grillus Daniékon, mindig meg tudnak újulni, meg ugye rengeteg irodalmi programjuk van.
1: Csodálatos, hogy ott biciklizik néha vidáman a falvakban.
0: Így van. Bicikliznek, velünk vannak, és hát nem egyszer kapok egyébként megjegyzést is a menedzserektől, hogy nem sokszor térnek vissza időben a művészek egyébként a művészetek völgyéből, és van, hogy 4 nap után is úgy kell előkeresnünk, úgyhogy annyit ajánlanék, vagy arra hívnám fel a figyelmet, hogy mindig rosszul fogod felmérni, hogy mennyit akarsz nálunk maradni, úgyhogy ha tudod, akkor tedd be azt a sátrat, meg a... Oké, napi jeggyel indultál, de úgyis utána
1: jelentkezz a
0: stábirodába. Igen, szoktunk segíteni további napi jegyekre beváltani, meg bérletekre ezt a történetet. Rendszeresen vannak ismerőseim, akik csak egy napra ugranak le hozzám szombaton vagy vasárnap, aztán ott vannak a végéig.
1: Mit tudsz tanácsolni azoknak, akik 10 napra mennek? Hogy készüljenek, hogy éljék túl ezt a maratont, amihez fogható? Ezért tényleg
0: hát
1: nincs
0: ez az
1: országban.
0: Hogy minél lassabban, igazából nagyon sok program, akár többször is visszatér, szóval, hogyha 10 napot töltesz velünk, akkor próbáld meg minden nap az adott napi hangulatodhoz megtalálni a legjobb programokat, és nem kell rohanni.
1: Ne felejts el hidratálni.
0: Így van, ezt mi is segítjük egyébként akár mindenféle tűzoltó készülékre szerelt csapra, pal, stb. És Igazából csak add át magadat ennek a 10 napnak, én is így teszek. Itt a végén már mindenki ismeri a másikat. Van egy csomó olyan ember, olyan látogató, akiket évente egyszer is ott látok, és ott szoktuk felhozni egymást a másik életébe, hogy kivel mi történt egy év alatt. Úgyhogy én iszonyatosan várom. Én minden nap egyébként minden udvart meglátogatok. Én egy valódi összművészeti élményt kapok. És én egyébként ezt mondanám mindenkinek, hogy oké, lehet, hogy az Anna and the Barbies-ra szoktál járni, vagy nem tudom, a 30Y-ra, vagy arra a meghatározott analóg Balatonra, vagy arra az együttesre, de egyébként hogy az is oké, hogyha leragadsz valahol dumálni.
1: Én szerintem lassan kifutunk az időnkből. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Aki hallgatta ezt a kavalkádot most, az hallotta, hogy micsoda őrületes programokra számíthat a következő Művészetek Völgyében. És úgy tűnik, hogy ti ezt nem fogjátok abba hagyni, hanem a jövőbe is számíthatunk rá, hogy folytatjátok.
0: Hát mi nagyon reméljük, meg egyre fiatalabbak jönnek, sőt, most már lesz olyan tévényilatkozat, reményeim szerint jövő héten, ahol egyébként a legfiatalabb kollégáink képviselik végre a völgyet, és nem csak az én arcomat látjátok majd folyamatosan.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: Akkor egy José González-t azért berakunk nektek, hogy halljátok, hogy mi lesz a Völgy szombati nagy programja. Nézzétek meg a Völgy programját, és találkozunk ott. Ha más nem, gyertek be Pet Endre, és hallgassátok a Tilos Rádió műsorát, vagy bármi más, amihez éppen kedvetek van. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: 90.3 FM tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Igen, ez a Tilos Népzene, mint minden hétfőn este 10-től éjfélig, így ma este is. Kutyuli lányával és unokájával Pozsonyba utazott, úgyhogy elnézéseteket kéri, de nem tud most itt jelen lenni, viszont egész héten figyelte a közösségi médiát és gyűjtette a zenéket, amiket én feldolgoztam, behoztam, és ezt fogjátok hallani éjfélig. Jó szórakozást!

What happened that night?

now approaching midnight.

peace.